0: milí poslucháči.
1: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Szép jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. május 4-én, hétfőn. Felejtsük el az alkotmány megállapításait, nem ingyenes többé az egészségügy. Az ombudsman szerint évente 500 millió eurót szednek be az ambuláns orvosok. Felállt a Tisza kormány, és ezzel összeomlott 16 év kétharmad NER rendszere. És katonailag gyengül Európa, az Egyesült Államok 5000 katonát von ki Németországból. Egyelőre ennyit a mai reggeli tartalmából, most a hírek jönnek, a mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Elutazott az Európai Politikai Közösség csúcs találkozójára a kormányfő, ahol az ukrán elnökkel is tárgyal. Amerikai művelet indul a hormuzi szorosban ragadt hajók kimentésére. Meleg, napos idő várható ma 28 fokos csúccsal. Következnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök ma hajnalban Örményország fővárosába, Jerevánba utazott az Európai Politikai Közösség 8. csúcs találkozójára. A tanácskozás fő témája Európa jövője, valamint az egység és a stabilitás erősítése. A szlovák kormányfő a rendezvényen találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is. Fico közölte, bár több kérdésben eltér a két ország álláspontja, Szlovákia és Ukrajna egyaránt érdekelt a jó kapcsolatok fenntartásában. Hozzátette, Szlovákia továbbra is támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozási törekvéseit, és szerinte a háború lezárásáról szóló megállapodás nem jöhet létre az ukrán fél beleegyezése nélkül. A szlovák kormányhivatal tájékoztatása szerint a találkozón Európa csak nem teljes politikai vezetése jelen lesz. Andrej Babis cseh kormányfő már tegnap egyeztetett az ukrán féllel, ez volt az első személyes találkozójuk azóta, hogy Babis ismét elfoglalta a kormányfői posztot. A cseh miniszterelnök a megbeszélés előtt csak annyit mondott, fontosnak tartja a találkozót, a részletekről pedig később kíván nyilatkozni. Andrej Danko, az SNS vezetője támogatni fogja a külföldi szavazás módosítását az első parlamenti olvasatban is, bár pártja később módosításokat szeretne benyújtani. Szerinte a választások egységes lebonyolítását kell biztosítani, és jogi problémák is vannak a jelenlegi rendszerrel. Martin Dubéci, az ellenzéki PS politikusa ezzel szemben azt állította az STVR Op egy minut 12 című műsorában, hogy a változtatás mögött a koalíció félelme áll, a külföldön élő választóktól, akik szerinte befolyásolhatják az eredményeket. A vitában szóba kerültek a szlovák-magyar viszonyok és a felvidék kifejezés használata is. Andrej Danko szerint ez sértő Szlovákia államiságára nézve, és hangsúlyozta, hogy a szavak használata feszültséget kelthet a két ország között. Martin Dubéci ezzel szemben azt mondta, hogy a jó szomszédi kapcsolatok érdekében kerülni kell az ilyen megnevezéseket a hivatalos politikai kommunikációban. Ugyanakkor hozzátette, bizonyos etnográfiai kontextusban ezek a kifejezések más jelentést is hordozhatnak. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok haditengerészete mától kísérni kezdi a hormuzi szorosban rekedt hajókat. A Szabadság projekt nevű művelet célja, hogy biztonságosan kiutassák azokat a kereskedelmi hajókat, amelyek a közel-keleti konfliktus miatt kialakult tengeri blokkád következtében vesztegelnek a térségben. Az amerikai központi parancsnokság szerint a misszióban rombolók, több mint 100 légieszköz, drónok és mintegy 15 ezer katona vesz részt. Trump szerint a hajók legénységei súlyos élelmiszer és ellátmány hiánnyal küzdenek. Az amerikai elnök hangsúlyozta, az akció csak olyan országok hajóira vonatkozik, amelyek nem részesei a közel-keleti háborúnak. A hormuzi szoroson a háború előtt a világ olaj- és cseppfolyósított gázszállításának mintegy ötöde haladt át. Irán külügyminisztérium a közben közölte, hogy az Egyesült Államok megküldte választ át Teherán legújabb 14 pontos béketervére, amely a közel-keleti háború lezárását célozza. Az iráni fél jelenleg elemzi az amerikai reakciót. A javaslat többek között az amerikai csapatok kivonását, a szankciók feloldását, az iráni pénzügyi források felszabadítását és a hormuzi szoros új ellenőrzési rendszerét tartalmazza. Az iráni atomprogram kérdését későbbre halasztanák. Donald Trump amerikai elnök korábban azt mondta, egyelőre nem elégedett az iráni ajánlattal.
0: Időjárás.
2: Meleg napos idő várható ma, a hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, mérsékelt déli szél fúj, amelyet erős széllökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: 10 perces a torlódás a D4-esen Pozsony-Dévényúj falu előtt a Volkswagennél Stupava felől. Fél órát várakozhatnak Kis utca Újhely előtt Csaca irányából. Félreállt autóra figyelmeztetnek a D1-esen a Beckói pihenőhely után Trencsén felé és Poprád után Eperjes irányába. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Gárdi László.
1: A bennmaradásért küzdő komáromiak értékes 2-1-es győzelmet arattak Trencsénben az élvonalbeli labdarúgó bajnokság alsóházi rájátszásának 8. fordulójában, és így megszakadt a 6 meccs óta tartó nyeretlenségi sorozatuk. A KFC Kis Filip góljával szerzett vezetést a 60. percben. Felettébb izgalmas volt a hajrá. A hazaiak a 90. percben egyenlített. A lilák 3 pontot érő gólját Gambajar Gambold lőtte a 93. percben. Az utolsó előtti 11. osztályozós helyen tanyázó komáromiak 2 ponttal előzik meg a sereghajtó eperjesieket. A felsőházban a nagyszombatiak 3-0-ra nyertek a Podbrezová vendégeként. Mint ismert, a Szlován szombaton este sorozatban 8-szor, összességében pedig 16-szor lett bajnok. A tabellán a pozsonyiak 10 ponttal vezetnek a Dac előtt. A második labdarúgó liga 28. fordulójának vasárnapi eredményei Petržalka Banská Bystrica 1-3 és Žilina B. Malzsenyice 1-1. A már élvonalba jutott Besztercze bányaiak 17 ponttal vezetnek az osztályozós helyen álló zólyomiak előtt. A somorjaiak a 11. helyen várják az utolsó előtti kört. A címvédő és a második helyen tanyázó Ferencváros a Megyeri úton 11.000 néző előtt 5-0 arányban leiskolázta a nagy rivális Újpestet a labdarúgó NB1 utolsó előtti 32. fordulójának vasárnapi rangadóján, így az utolsó körben dől el a bajnoki cím sorsa. A második félidőre feljavuló Paks 5-2-re verte a vendég Debrecent. A tabellán a Győr 1 ponttal vezet a Fradi előtt. A 2 hét múlva sorra kerülő zárókörben az FTC a Zalaegerszeget fogadja, a Győr pedig Kisvárdára látogat. Egy tegnapi eredmény a labdarúgó MB2-ből, Szeged Honvéd 0-0. A Vasas után a kispestiek is feljutottak az élvonalba. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: Manchester United Liverpool 3-2, a címvédő vendégek első gólját Szoboszlai Dominik lőtte, Espanyol Real Madrid 0-2, Mönchengladbach Dortmund 1-0, Sassuolo Milán 2-0, Juventus Verona 1-1, Internazionale Parma 2-0, Pozsony Hradec 3-1 és Sparta Jablonec 2-0. A szlovákiai korong válogatott az Ondrej Nepela téli stadionban 5-2-re legyőzte a lett csapatot. A két együttes pénteki, szintén pozsonyi összecsapását a lettek nyerték 5-1-re. A Nagy Mihályiak odahaza 23-22-re legyőzték a dunaszerdehelyeket a női kézilabda bajnokság felsőházi rájátszásának 3. fordulójában. A női kézilabda magyar kupa tatabányai döntőjében Győr Debrecen 37-26, a 3. helyért Ferencváros Moson-Magyaróvár 34-30. A komáromiak Pozsonyban 3-1-re kikaptak a címvédő Szlovántól a férfi röplabda extraliga döntő 3. mérkőzésén, és összesítésben már csak 2-1-re vezetnek az egyik fél 3. sikeréig tartó sorozatban. A 4. meccs csütörtökön 19 órától Komáromban lesz. A magyar női vízilabda válogatott 15-9-re kikapott az olimpiai bajnok spanyoloktól, így csoport harmadikként az 5. helyért folytatja szereplését a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező tornáján. A VB pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es Miami nagydíjat. A 2. helyen a címvédő brit Lando Norris végzett a McLarennel, a 3. pedig csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri lett. Antonelli így 20 pontra növelte előnyét a 2. helyen álló csapattársával, az ezúttal 4. Russell-lel szemben.

6 óra 19 perc. 2026. május 4-én a tűzoltók világnapján Mónika és Flórián napja van. A Mónika karthágói pún eredetű névjelentése Istennő. A Flórián latin eredetű név, a Florianus rövidülése, jelentése virágos, virágzó. Ezen kívül még Antónia, Bulcsú, László, Amália és Pelágius napja van, a szlovák naptár szerint pedig Flórián napja.

0: egész.
1: 6 óra 23 perc. Kötelező netes életkor ellenőrzést vezet be az Európai Unió. Ijesztő mellékhatást találtak a népszerű súlycsökkentő szereknél, és hamarosan a Holdba csapódik a SpaceX rakétája. Színes híreink jönnek a nagyvilágból Nyitrai Nóra válogatásában.
2: Egyre több ország vezet be életkor ellenőrzési rendszert az interneten, amelynek célja, hogy a 18 éven aluli felhasználók ne tudják elérni a közösségi szerencsejáték és felnőtt oldalakat. Április 29-én pedig az Európai Bizottság is elfogadott egy ajánlást, amelynek részeként arra sürgeti a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel az uniós életkor ellenőrző alkalmazás bevezetését, és még az év végéig tegyék elérhetővé. A tájékoztatás szerint a bizottság kidolgozott egy olyan uniós életkor ellenőrzési alkalmazási tervet, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy igazolják, elmúltak 18 évesek, anélkül, hogy felfednék pontos életkorukat, személyazonosságukat, vagy bármilyen más személyes adatukat. Most, mint írják, a tagállamokon a sor, hogy testre szabják és elkészítsék az alkalmazást állampolgáraik számára. A tagállamok bevezethetik az uniós életkor ellenőrzést önálló alkalmazásként, vagy integrálhatják azt az Európai Digitális Azonosító Tárca rendszerébe. Rengetegen használják már napjainkban az Ozempic és a Wegovy eredetileg egy kettes típusú diabétesz kezelésére kifejlesztett testsúlycsökkentő gyógyszereket. Egy a közelmúltban közzétett tanulmány azonban rámutatott, hogy a népszerű gyógyszerek magukban hordozhatják a szemszélütésként is emlegetett iszkémiás optikus neuropátia, azaz az ion kockázatát. Ez egy nagyon hirtelen és fájdalommentes módja a látás elvesztésének. Az egyik vagy akár mindkét szemnél is jelentkezhet egyszerre, lényegében a szem ereinek elzáródása miatt, mondta a brit Ruskin Egyetem kutatási és innovációs dékán helyettese. A 2017 decembere és 2024 decembere között benyújtott 31.774 darab mellékhatásról szóló jelentés között 3.070-et a Wegovynak, 20.608-at pedig az Ozempicnek tulajdonítottak. Előbbi esetében 28 alkalommal merült.

Került fel az ion veszélye, míg az Ozempic jelentések közül 47-ben. Idén nyáron a Hold felszínébe csapódhat egy Falcon 9 rakéta felső fokozata, amelyet használat után hagytak az űrben sodródni, derül ki egy friss jelentésből. Bill Gray csillagász úgy számolt, az eszköz augusztus 5-én, magyar idő szerint reggel 8 óra 44 perckor zuhanhat az égitestre. A szakértő kiemelte, a becsapódás nem jelent veszélyt sem a Holdra, sem a Föld körül keringő űreszközökre, ugyanakkor felhívja rá a figyelmet, hogy mennyire felelőtlenül hagy maga után űrszemetet az emberiség. A szóban forgó Falcon 9 rakétát még 2025 elején bocsátották fel, hogy az égitestre juttasson két holdszondát, a később sikeresen landoló Blue Ghostot, illetve a felszínbe csapódó Resilience-t. A becsapódással járó villanás feltehetőleg túl halvány lesz ahhoz, hogy bolygónkról meg lehessen figyelni, ugyanakkor új krátert hozhat létre a felszínen, amelyet később tanulmányozhatunk.

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.
1: Hat óra 30 perc.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják május 4-én, Flórián napján. Megengedhetetlen, hogy az orvosi rendelőkben úgy és annyi pénzt kérnek az orvosok, amiről a betegek tapasztalatai és panaszai árulkodnak. Szólalt fel az ombudsman, aki most a parlamenthez fordul, hogy lépjenek a kérdésben, mert naponta történnek méltatlan helyzetek. Erről lesz szó nem sokára, de most a régiós hírek jönnek. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
2: A szlovák vasutak visszavonták a Rimaszombat környéki vasúti biztosító berendezések korszerűsítésére kiírt pályázatot. A beruházás értéke meghaladta volna a 19,5 millió eurót, a projektet azonban pénzhiány miatt leállították. A fejlesztés érintette volna a Rimaszombat és Feled közötti vasútvonalat is, ahol jelenleg még telefonos rendszerrel irányítják a forgalmat. A tervek szerint modern állomási és pályabiztosító berendezéseket építettek volna ki, valamint több mint 10 vasúti átjárót is korszerűsítettek volna. A vasúttársaság szóvivője szerint a projekt társfinanszírozását végül nem sikerült biztosítani az uniós helyreállítási alapból. Hozzátette, a jelenlegi rendszerek technikailag elavultak, működtetésük pedig költséges és munkaerő igényes, ezért a fejlesztést továbbra is szükségesnek tartják. 9 könnyen megsérültek abban a vasárnap reggeli autóbusz balesetben, amely az ójomi járásbeli Dobrányiva községben történt. A jármű Horvátországból Lengyelország felé tartott fakultatív kirándulásra, amikor letért az útról és felborult. A rendőrség tájékoztatása szerint a buszon magyar, lengyel, ukrán és szlovák utasok utaztak. A sérülteket kórházba szállították, egyiküket, egy 27 éves lengyel nőt, mentőhelikopter vitt a Beszterszebányai kórházba. Tovább fejlesztik a tornaljai tengerszemstrandfürdőt, a város egy új élménymedencét épít több mint 900 ezer euróból, emellett megújul a korábbi kemping is, ahol új mobilházakat helyeznek el. A strandot 2 éve nyitották újra, miután hosszabb ideig rossz műszaki állapot miatt zárva tartott. Jelenleg már a nyári szezon előkészítése zajlik, rendbe tették a zöld területeket, tisztítják a nagy medencét és felújítják a vízellátó rendszert is. Az új relaxációs medence a korábbi úszómedence helyére került meleg vízzel és különféle vízi attrakciókkal. Az építkezés várhatóan júliusban kezdődik, a medencét pedig 2027 nyarán vehetik birtokba a látogatók. A város közben a kemping területét is korszerűsíti, a beruházás részeként 5 új mobilház épül, amelyek már az idei nyári szezonban fogadhatják a vendégeket.
0: Időjárás.
2: Meleg napos idő várható ma, a hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, mérsékelt déli szél fúj, amelyet erős széllökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Egy órával hosszabbodik a menetidő a Csacai-Zsolna közti szakaszon. Félreállt autóra figyelmeztetnek a D1-esen a Beckói pihenőhely után Trencsén felé, és Poprád után Eperjes irányába. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 37 perc. Szlovákiában elvileg közbiztosításból jár az egészségügyi ellátás. A rendelőkben mégis egyre több beteg találkozik különféle díjakkal. Regisztrációs díj, pontos időpont, adminisztratív költség, éves csomag, gyorsabb hozzáférés. Sokszor maga a beteg sem tudja, miért fizet, és kötelese fizetni. Az ombudsman szerint ez már nem néhány rendelő túlkapása, hanem rendszer szintű probléma, amely akár az ellátáshoz való hozzáférést is korlátozhatja, korlátozza is. Az orvosok viszont azt mondják, az ambuláns szektor alulfinanszírozott, és pótlólagos bevételek nélkül rendelők zárhatnak be. Akkor most jogtalan sarcról, túlélési pénzről, vagy egy széteső rendszer tünetéről beszélünk? Dr. Pásztor László, a Magánorvosok Társaságának tiszteletbeli elnöke a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Szép reggelt mindenkinek!
0: Doktor úr, a szlovák alkotmány 40. cikke kimondja, hogy az állampolgároknak az egészségbiztosítás alapján joguk van ingyenes egészségügyi ellátáshoz. Az ombudsman most ugye arról beszél, hogy a rendelődíjak rendszer szinten sértik ezt a jogot. Elmondhatjuk, hogy akkor, vagy tehát, hogy válaszoljon arra kérem, hogy ön szerint akkor elmondhatjuk, hogy ez a jog ma sok beteg számára inkább papíron létezik, csak az alkotmány eme kijelentése tulajdonképpen egy darab papír?
1: Ez egy nagyon jó felvetés, mert ugye így ha az alkotmányt nézzük, akkor végig kell olvasni ezt a mondatot, mert ez nem ingyenes ellátást jelent, hanem folytatódik ez a mondat a vesző után, hogy az egészségügyi biztosítás keretein belül. Tehát nem ingyenes ellátás, hanem az egészségügyi biztosítás keretein belül. Ez egy lényeges különbség, ugyanis ez egészségpolitikai szempontból azt jelenti, hogy az egészségügyi szolgáltatás vásárlását az állambácsi áthelyezte az egészségügyi biztosítók vállára. Tehát lényegében az egészségügyi biztosítók felelősek azért, hogyha valahol bármit, egy fillért is fizettünk el. Na most ez nem ilyen egyszerű, de a lényeg arról szól, hogy nem a beteg, nem a polgár fizet az egészségügyi ellátásért, hanem az egészségügyi biztosító. Jó, tehát ez csak, hogy teljesen képbe legyünk az alkotmány, a szlovák alkotmány ezen cikkeiről. A másik dolog pedig nagyon lényeges, két még az ombudsmanon visszatérve, ugye a kérdés mindig az, hogy miért éppen most jelent meg ez a tanulmány, mert ha megnézzük az egészségügyi ellátók a szereplőket, tehát ugye a kórházak, az ambuláns szektor, az alapellátás, a kórházak 1 milliárd euró adósságot halmoztak fel. 1 milliárd euró. Tehát lényegében ez egy, ha már az a kormányfő, aki mindig is harcolt, mondjuk, hogy a kórházak részvénytársaságba menjenek át, ő maga említi meg ezt a lehetőséget, akkor ez egy komoly tünet, és lehet, hogy az ombudsman már régen elkészítette ezt a véleményét, vagy csak most nem tudom, de egész biztos, hogy ez a téma azonnal elnyomta azt a témát, hogy na most hogy létezik az, hogy a kórházak ennyi pénzt kapnak, és ennek ellenére ekkora adósság van fölhalmozva. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy nagyon jó, ez a téma mindig nagyon jól elviszi a feszültséget más irányba, de hogy komolyra fordítsam a szót, mindig úgy gondolom, hogy ha egy betegnek fizetni kell bárhol, akkor ez gondot jelent. Ami szintén érdekes, a szlovákiai társadalom.
0: Doktor, bocsásson meg, azt mondja, hogy a kórházaknak előjött ez a, hogy tulajdonképpen mennyi állami pénzt kapnak, és hogy ezzel próbálják valahogy, vagy ezt a témát próbálják valahogy elnyomni ezzel. Hát tegyük fel, hogy akkor tényleg van valami politikai időzítés, vagy taktika ebben az egészben, de most ez a beteg szempontjából mit változtat? Attól, hogy van egy, mondjuk egy súlyos, én nem tudom, akár a kórház építési ügye perjesen, vagy mondjuk ez a kórház kórház finanszírozási ügy, attól még ott van az ombudsman megállapítás, hogy a 760 eurós nyugdíjas, 112 eurós orvosi díja az, amik, tehát hogy annyi pénzért tud elmenni, vagy részt venni tulajdonképpen a vizsgálaton, vagy az, hogy mondjuk 35 eurós regisztrációs díjért valaki lemondja éppenséggel a nőgyógyászati vizsgálatot.
1: Igen, szerkesztő, pontosan ebben az irányba akarok menni, ugyanis arról van szó, hogy az egyes szereplőknek mennyi pénzt juttatunk. Tehát, hogyha az egyik szereplőnek túlságosan sokat juttatok, a másiknak nem marad, akkor ennek ebben az esetben az ambuláns szektorban pontosan erről van szó, akkor maga a rendszer hibás és a legnagyobb fő bűnös. Az állambácsi az, aki most ezzel így egyszerűen ilyenkor mindig elkezd foglalkozni, ha ilyen történik, mert az ombudsman jelentése nagyon sok dologban pontos, nagyon sok nagyon fontos kérdést vet fel, csak semmilyen megoldást nem kínál. Ez a hiba. De ez nem is az ombudsman dolga, tehát erre most az állambácsinak, az egészségügyi minisztériumnak nem úgy kellene reagálni, hogy hát jó, hát így van, persze, hát majd csinálunk valamit. Az esetek többségében nem csinál az állam semmit, mert ha többet fizetne a nyugdíjasok és a gyerekek biztosítása fejében, mert az állambácsi a legnagyobb ludas az egészben, hogy nincs elegendő pénz az egészségügyben, de most nem arról van szó. Tehát ha megnézzük, megint csak két nagyon fontos egészségpolitikai meghatározás van. Az egyik az, hogy willingness of pay, tehát hogy akarok fizetni az orvosnál, és ettől sokkal fontosabb az ability, vagy a capability of pay. Tehát, hogy egyáltalán tudok-e fizetni, van erre pénzem. És ez a legnagyobb probléma, mert ha van pénzem, akkor majd eldöntöm, hogy most akarok, vagy nem akarok, tehát vásárolok-e valamilyen szolgáltatást, vagy nem vásárolok, és ha egyszer nincs pénzem, akkor lényegében akár meg is halhatok. Most kicsit eltúlozva. Tehát én ezt tartom, ezt a második pontot tartom sokkal nagyobb problémának, ez amit tetszett említeni, és az a gond, hogy mondjuk a gyógyszerek esetében ezt most már teljesen elfogadtuk. Tehát, ha megnézzük, hogyan ugrottak meg, lényegében minden egyes gyógyszercsoportban kellene, hogy legyen teljesen térített gyógyszer. És nincs. Tehát megint csak hol sérül a betegjog az egészségügyi biztosítás keretein belül. Ma szinte már nem létezik gyógyszer, amihez nem kell hozzáfizetni, ha csak egy pár centet is. Tehát itt ezt már teljesen elfogadtuk. Tehát én a problémát azért tartom nagyon súlyosnak, és ugye annak idején, amikor bevezették az ERSZ miniszter általi hozzájárulási összeget, ami most ugye nevetségesnek tűnnek, mert nagyon szívesen fizetnénk most ekkora összeget, de sokkal többet kell az orvosnál fizetni. Tehát a gond akkor jön elő, hogyha a betegnek azért is fizetni kell, ami neki mindenképpen kijár, tehát kétszer fizet, hogy egyrészt fizet a teljesítményért a biztosító, és egyszer pedig elkerik a betegtől is ezt a problémát. Tehát én most nem akarom a mundérbecsületét védeni, mert amit én személy szerint legnagyobb problémát tartok, hogy mindenki elfogadja, hogy valamit fizetni kell. Na, ez sincs nem teljesen rendben.
0: Doktor, bocsássa meg, miért, hogyha ezeket mondja, hogy az államnak tulajdonképpen nem jó a finanszírozási rendszere, akkor miért nem tiltakoznak a magánorvosok, az ambuláns szektor? Minden évben kiadnak egy közleményt, amiben elmondják, hogy a kórházi orvosok még kapnak bizonyos emelést, meg ugye azt lehet tudni, hogy az utóbbi 10 évben talán 3-szor volt nagy munkabeszüntetésük. Addig mondjuk az ambuláns szektor beéri egy közleménnyel, amiben panaszkodik, miközben évente körülbelül 480 millió eurót szed be sokszor olyan tételek, vagy olyan hivatkozások alapján, amik mondjuk abszurdak, nem tudom, klimatizált terem, és stb. Stb. 2011. március 9-én volt egy egyórás tiltakozásos munka megszakításuk. Azóta tulajdonképpen ez a fajta, tehát modus operandi van, hogy évente jön egy közlemény, amiben elégedetlenek. De tulajdonképpen szedik be ezt a mérhetetlenül sok pénzt a betegektől.
1: Igen, ez viszont a mondő becsülete. Ezek a számok ilyen légből kapott a hasra csapok, mert ha akarom, akkor 800 milliót mondok, ha akarok, akkor egy milliárdot mondok. Tehát ez...
0: Már mi az ambuláns szektor beszedésére?
1: Igen.
0: Én 480 milliót mondtam.
1: Ezzel most nem akarok. Uh-huh. Ezzel most nem akarok vitatkozni.
0: Maradjunk az ombudsman megállapításán, maradjon az a 500 millió euró. Szerintem, tehát, hogy itt arról van szó, hogy azt mondják, hogy akár a 25%-át is fedezi a rendelők működésének. Doktor, ne rögj, de ebből a képből az rajzolódik ki, hogy az ambulanciáknak kényelmesebb ez a fajta megoldás, mint egy mondjuk tiszta megállapodás az állammal. Tehát, hogy itt olyan, mert ebbe a rendszerbe se nem egy egyezkednek az egészségbiztosítóval, se nem az állammal, a megyei kontroll az szinte elhanyagolhatóan gyenge, ők pedig évente 500 millió eurót beszednek a betegektől, ha pedig nincs pénze betegnek, hát nincs, nem kap ellátást.
1: Pontosan elsérelmezem, tehát ez a legnagyobb gond, hogy ugye a legnagyobb főbűnös az állambácsi semmilyen módon nem határozza meg, hogy egyáltalán. Tehát most ezt akarom aláhúzni, hogy oké, ha már egyszer valahol fizetnem kell, nekem, mint betegnek, vagy polgárnak, akkor azt azért tudni szeretném, hogy miért kell fizetnem itt, ebben a konkrét rendelőben, és miért éppen ennyit. Tehát ez a két fő kérdés egyáltalán nincs meg.
0: De doktor úr, kilépjen föl ezeknek az embereknek az érdekébe. Tehát, hogy miközben az ambuláns szektor beszedi ezt a mérhetetlenül sok pénzt, a működését nagyon jól tudja fedezni, különben nem tudná, hát akkor nem működnének, ez értelemszerű. Az állam meg mindig azt mondja, hogy nem tudom, tehát, hogy nem mond semmit. Tulajdonképpen már hivatkozik az egészségbiztosítókra, meg a megyei ellenőrzésekre, de nem lépnek egyszerűen semmit. Tehát, hogy bocsássuk meg, de az ambuláns szektor mutogat az államra, az állam mutogat az ambuláns szektorra, a beteg még megy, és nem kap se időpontot, se semmit, se ellátást, ha nem fizet, nem tudom, 20-30 eurót.
1: Szerkesztő, ön mondta a bevezetőben, hogy a rendszer szétesés és ennek a tünetei. Na most pontosan erről van szó, mert még egy megyei városban a betegnek van lehetősége arra, hogy ha itt többet fizetnek, amott kevesebbet kell fizetnem, akkor oda megyek, ahol kevesebbet fizetnek, vagy nem kérnek pénzt. De mi van vidéken? Mi van az egyes kisebb városokban, falvakban? Tehát én most teljesen a beteg szempontjából beszélek, nem az orvosok szempontjából beszélek, tehát a legfontosabb az lenne, és ez mindig megmosolyogtott, mikor most is azt mondta az egészségügyi miniszter, hogy őszre majd hozza a megoldást. Na, semmilyen megoldást nem tud hozni, mert az első, és megint csak visszamegyek oda, hogy van elosztva a pénz, tehát ha per pillanat a kórházi szektorban körülbelül egy nővér és egy orvos fizetése, tehát egy rendelőnek a fenntartása valahol, ha azon a szinten akarnánk tartani, ez 7-8 ezer euró. Tehát itt kezdődik a költségek, a növekvő költségek, az infláció, stb. Minden. Tehát most én nem azt akarom taglalni, éppen azt akarom mondani, hogy a legnagyobb problémát ott látom, amikor a betegnek erre nincs pénze. És ezért volt jobb a Zajac-féle rendszer, mert mindenki tudta, hogy na most, ha orvoshoz kell mennem, akkor van egy nevetségesen kis összeg, mert a mai szemmel nézve nevetségesen kis összeg lenne, és akkor mindenki tudja, hogy igen, ezzel számolnunk kell, de az mindenkire vonatkozik, vagy akinek nincs erre pénze, akkor azt valaki fizesse ki.
0: Doktor, most ne haragudjon, de most hagyjuk egy picit a betegeket. Itt a rendelőkről van szó. Nem az Zajac-féle rendszer volt a jó, a mostani rendszer a jó nekik. Teljesen az néz ki, tehát, hogy tényleg a realitást végigveszi, valaki pontokba szétírja, mondjuk mind ahogy én csináltam, akkor látja, hogy ez a szürkezónás pénzbeszedés, amikor sokszor pénztárgép sincs, állapítja meg az ombudsman, így fölvetődik ugye az adózás kérdése is. Ez a rendszer, ez a legkényelmesebb az ambuláns szektornak, mert évi 500 millió eurója van ebből.
1: Igen, a másik kérdés az, hogy ha nem lenne ez, akkor tényleg hány rendelő nem is működik. Tehát de. Egyszerűen kényelmesebb lenne átmenni, visszamenni az állami szektorba, és azt akkor kezdődne aztán az igazi haddelad, mert a legnagyobb a hozzáférhetőség legnagyobb problémája és a kapacitások az, hogy és erről is szóljunk, hogy a kórházakban sokkal több pénzért egyre kevesebb teljesítményt kap a beteg. Tehát és ez szorosan összefügg azzal, hogy az ambuláns szektor emiatt túl van terhelve, hiszen betegnek valahova mennie kell. Jó, de menjünk vissza oda. Tehát én azt tettem a legnagyobb problémának, hogy oké, mondjuk meg, hogy valahol fizetni lehet, vagy pedig kell, mert ez sincs meghatározva, de a legnagyobb problémát abba tartom, hogy olyan helyeken kérnek el pénzt, amikor a rendelő lehet, hogy a biztosítótól egész szép pénzt kap, és nem kellene, hogy ezt az illetéket a betegtől elkérje. És azt hattam a legnagyobb gondnak...
0: Doktor, bocsássa meg, muszáj vagyok egy 2015-ös, önt idézni egy 2015-ös megszólalásba ehhez a mondatához. Ön azt mondta, hogy a legbizarabb illeték is rendben van, amennyiben azt a paciens kész megfizetni. 2015. szeptember 22-én jött ki a TASZ-ra. Tehát, hogy innentől kezdve...
1: Ez az első része, amit mondtam, hogy akarok fizetni. Igen, tehát ez az a napoló, hogy a beteg egy jobb szolgáltatást talál valahol, és ezért hajlandó fizetni, akkor ez teljesen rendben van, mert van a betegnek miből fizetni. A gond akkor kezdődik, ha nincs. Jó, tehát mindenképpen rossz a rendszer, mindenképpen szabályokat kellene belehozni a betegnek, teljesen világosan tudnia kellene, hogy itt és most ezért fizetnem kell. Mindenképpen tartani kellene azt, hogy bizonyos szolgáltatások, mondjuk az alapellátás keretében egyszerűen képtelenség, hogy bárki is elkérjen, tehát az, ami az alapellátás keretéhez tartozik, és akkor a rendszer előbbre jutna. Tehát mindenképpen gondnak tartom azt, hogy a jelenlegi illetékek helyzetét. Tehát egyáltalán nem akarom védeni a mundérbecsületét, de
0: a pedig azért van itt, doktor úr.
1: Nem. Én egyre inkább a betegek, a polgárok érdekeit nézem, mert jó magam is gyakran kerülök olyan helyzetbe, hogy én is megnézem azért, hogy na, hát most ez miért ennyi, és miért...
0: De ne haragudjon, de ezzel semmit nem lépünk előre. Tehát, hogy még mindig itt van ez a tétel, hogy évi 500 milliót beszednek az ambuláns szektorbeli orvosok. A rendszert abszolút úgy néz ki ezzel, hogy ők ezzel tökéletesen jól el vannak, nem számolnak el ezzel. Még az adóhivatal felé sem olykor ezt határozottan az ombudsman megállapítására értem, illetve ebben a tekintetben nincs kapcsolatuk, illetve valami előző kapcsolatok az egészségbiztosítókkal, az állammal sem, a megye ellenőrzése az szinte nem is létezik, annyira gyenge, mint ahogy az ombudsman megállapítja. Tehát, hogy a betegnek nem jó, az biztos, az látható, mert valaki elhalasztja az egészségügyi orvosi látogatást a pénz miatt, de hogy az orvosoknak ez a szürke zónás rendszer jó, az ebből teljesen kitűnik. Az orvosok nevében kérem, kommentálja ezt.
1: Nagyon sok orvos nagyon nem szívesen csinálja. Tehát azt tetszett felvetni, hogy miért nem harcol jobban az egészségügyi...
0: Nem hallani ilyen orvosokat, akik azt mondják, hogy nem jó nekik ez a rendszer.
1: Pedig nagyon sokan, ezt én elmondhatom, most visszamegyek elnöknek, ugye 20 évig vezettem ezt a szövetséget, és nagyon gyakran azért nem tudtunk keményen odalépni, mert az orvosaim azt mondták, hogy hát akkor inkább nem. Tehát valahol na most nem akarom azt mondani, hogy ez mindenkinek
0: de jó. Akkor meg hogyan mondja, hogy nekik sem tetszik, ha azt mondta, hogy ne lépjenek oda?
1: Igen, mert nem akarnak harcolni,
0: inkább csendbe beszedik ezt a pénzt?
1: Nem mindenki. Tehát Zerkesztor, ezt szeretném nagyon aláhúzni.
0: Az ombudsman megállapításai szerint ez egy rendszer szintű viselkedés?
1: Nem, tessék végigmenni egyes rendelőkön, és nagyon sok rendelő nem szed be semmilyen pénzt.
0: Nem tudunk erre alapozni, ombudsmani megállapításra tudunk alapozni. Az, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy valaki nem szed be pénzt, tehát valószínűleg aki nem szed be, az ott van, amit ön mond, hogy nem tud megélni, így ő is kénytelen beszedni, de beszedi, és amint beszedi, már jó helyzetben van. És marad a szürke zónás rendszer.
1: Oké, csak a megoldás továbbra is az, hogy megmondanánk, hogy miért kell fizetni, ha egyáltalán kell fizetni, mennyit kell fizetni, és akinek nincs elve pénze, az helyett ezt kifizeti be. Tehát ez nagyon egyszerű, és most megint visszamegyek az ELSZ-re rendszerbe.
0: Bocsásson meg, ez is hipotetikus. Egyszer nem kap egészségügyi ellátást, aki nem fizeti be. Ez is ombudsmani megállapítás. Nincs ilyen, hogy mi van akkor, hogyha nem kifizesse be helyette. A realitás az nem ez.
1: Az óriási hiba, és ezzel kezdtem az egészet, hogy amikor valakinek nincs pénze. Tehát csak hogy most már kicsit könnyítsünk a témán, én annak idején ugye foglalkoztam mágneses rezonanciókkal, és amikor elkérték a betegtől, a nővérke elkérte a 2 eurót, akkor azt mondta a nénike, hát aranyoskám, én szívesen odaadom ezt a 2 eurót, csak akkor nem tudok, nem marad nekem pénzem autóbuszra, és nem tudok hazamenni. És maradjon ez a probléma, tehát a beteg szempontjából kellene az egészet értékelni, és ott viszont akkor, ha aki ezeket a szabályokat, ha lennének ilyenek megsérti, azokat kellene...
0: Doktor, a betegeket nem védi meg senki, és a betegek, az is ombudsmani megállapítás, hogy félnek panaszkodni, miközben a számla végén ott marad az 500 millió euró az ambuláns szektornak. Letelt az időnk, ne haragudjon, doktor, befejezzünk. Az ombudsman szerint tarthatatlan az ambuláns szektor díjbeszedési praktikája, a parlamenthez fordul segítségért. A részletekről doktor Pásztor László van, a Magánorvosok Társaságának tiszteletbeli elnökével beszélgettünk, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Szép napot mindenkinek!

Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Hét óra van.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Szép jó reggelt kívánok, önök a Pátria Rádiót hallgatják. 2026. május 4-én, hétfőn, a tűzoltók világnapján. A régi barátok nélkül, új társak hiányában. A magyar párt kizárta az együttműködésből a Smert és a Republikát, de nem keres újakat. Merre tovább Magyar Szövetség? Tovább göngyölödik a legnagyobb ellenzéki párt vezetője rokonainak szubvenciós ügye. És furcsa páros. Richard Sulik és az SZSZ-ből kidobott Cigányi Ková új pártot keres. Hételei hír összefoglalóval jövünk nem sokára, most hírek, a mikrofonnál Gazsik Viktória.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Elindult az amerikai szabadságprojekt a Hormuzi szorosban. Szlovák helikopterek is segítik a csehországi erdőtűz oltását. Meleg napos idő várható ma 28 fokos csúccsal. Következnek a részletek. Robert Fico kormányfő szerint a kormánykoalíció a következő napokban gazdaságélénkítő intézkedésekről egyeztet, az első törvényjavaslatok pedig már a május-júniusi parlamenti ülésen megjelenhetnek, jelentette be Fico egy a közösségi hálón közzétett videójában vasárnap este. A kormányfő közölte részben költségvetési kiadások nélküli, részben állami támogatást igénylő lépésekről tárgyalnak. Fico arról is beszélt, hogy a koalíciós pártok közös indulást mérlegelnek az önkormányzati választásokon. Külpolitikai témában ismét hangsúlyozta, Szlovákia nem támogat újabb katonai hitelt Ukrajna számára. Ugyanakkor fontosnak nevezte a párbeszéd fenntartását Kijevvel, és megerősítette, hogy Szlovákia támogatja a nyugat-balkáni országok Európai Uniós csatlakozását. Kórházba szállították ma Rozsilinkasz főügyészt, erősítette meg a TSR hírügynökségnek egy ügyészségi forrás. A plusz egyemtnyi heti lap szerint felmerült a szívinfarktus gyanúja, és a főügyész már műtéti beavatkozáson is átesett és már kommunikál. A gyennyiken információi szerint hivatalos tájékoztatás az állapotáról egyelőre nem jelent meg. Az 55 éves Marozsilinka 2020. decemberre óta tölti be a szlovák főügyészi tisztséget. Két szlovák Black Hawk helikopter is bekapcsolódik ma a Cseh-Svájc Nemzeti Parkban pusztító erdőtűz oltásába. A cseh tűzoltóság szerint jelenleg mintegy 100 hektárt érint a tűz, amelynek megfékezésén közel 400 tűzoltó dolgozik. A beavatkozásban összesen 9 helikopter vesz részt, a hatóságok egyelőre nem tudják teljesen ellenőrzés alá vonni a lángokat, és attól tartanak, hogy az erős szél tovább terjesztheti a tüzet. A meteorológusok holnap esőt várnak, ami segítheti az oltást. Csehország több régiójában is erdő és bozott tüzekkel küzdenek, ezért az ország nagy részén tűzveszélyriasztás van érvényben. Az Egyesült Államok jelentős katonai erővel kezdi meg a Szabadságprojekt nevű műveletet a Hormuzi szorosban, hogy biztosítsa a kereskedelmi hajók áthaladását a térségben zajló iráni konfliktus miatt. Az amerikai központi parancsnokság szerint a misszióban rombolók, több mint 100 légieszköz, drónok és mintegy 15 ezer katona vesz részt. A cél a hajózási útvonalak védelme és a térség stabilitásának erősítése, miközben továbbra is fennmarad az amerikai tengeri jelenlét a térségben. Irán közben figyelmeztetett bármilyen amerikai beavatkozást a szoros forgalmába a tűzszünet megsértésének tekintenek. A Hormuzi szoroson korábban a világ kőolaj és gázszállításának jelentős része haladt át, a forgalom azonban a háború miatt szinte teljesen leállt. Három ember hunyt el egy atlanti-óceáni luxushajón kitört fertőzés következtében. Az egészségügyi világszervezet szerint az esetek hátterében valószínűleg hantavírus áll. A hat érintett közül egy brit turista jelenleg is intenzív osztályon fekszik Dél-Afrikában. A laboratóriumi vizsgálatok eddig egy fertőzést igazoltak, további öt esetet még vizsgálnak. A járvány a holland zászló alatt közlekedő MV Hondius fedélzetén alakulhatott ki egy Argentínából, a zöld foki szigetek felé tartó út során. A hantavírus rágcsálókról terjedhet emberre, főként fertőzött vizelettel vagy örülékkel való érintkezés útján, és súlyos tüdő, illetve vesebetegséget okozhat.
2: Időjárás.
3: meleg napos idő várható ma, a hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, mérsékelt déli szél fúj, amelyet erős széllökések is kísérhetnek.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset okoz fennakadást a D1-esen Szenc után Pozsony felé, 20 perces a torlódás, 10-15 perccel hosszabbodik a menetidő Pozsonyivánkán, a Mojzeszova és Vajnorszká utcákban a D1-es autópálya irányába, Nyitraivánka és Nyitra között, Kassa, Saca város részében Csécs felől, valamint Kassa elején, Kassa-Ozsgyán irányából. Ma 8 órától lezárják a Visnyové alagutat Rózsahegy irányába. Jó utat kívánunk!
2: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Gárdi Lászlóról.
1: A bennmaradásért küzdő komáromiak értékes 2-1-es győzelmet arattak Trencsénben az élvonalbeli labdarúgó bajnokság alsóházi rájátszásának 8. fordulójában, és így megszakadt a 6 meccs óta tartó nyeretlenségi sorozatuk. A KFC Kis Filip góljával szerzett vezetést a 60. percben. Felettébb izgalmas volt a hajrá. A hazaiak a 90. percben egyenlített. A lilák 3 pontot érő gólját Gambajar Gambold lőtte a 93. percben. Az utolsó előtti 11. osztályozós helyen tanyázó komáromiak 2 ponttal előzik meg a sereghajtó eperjesieket. A felsőházban a nagyszombatiak 3-0-ra nyertek a Podbrezová vendégeként. Mint ismert, a Szlován szombaton este sorozatban 8-szor, összességében pedig 16-szor lett bajnok. A tabellán a pozsonyiak 10 ponttal vezetnek a Dac előtt. A második labdarúgó liga 28. fordulójának vasárnapi eredményei Petržalka Banská Bystrica 1-3 és Žilina B. Malženice 1-1. A már élvonalba jutott Besztercze bányaiak 17 ponttal vezetnek az osztályozós helyen álló zólyomiak előtt. A somorjaiak a 11. helyen várják az utolsó előtti kört. A címvédő és a második helyen tanyázó Ferencváros a Megyeri úton 11.000 néző előtt 5-0 arányban leiskolázta a nagy rivális Újpestet a labdarúgó NB1 utolsó előtti 32. fordulójának vasárnapi rangadóján. Így az utolsó körben dől el a bajnoki cím sorsa. A második félidőre feljavuló Paks 5-2-re verte a vendég Debrecent. A tabellán a Győr 1 ponttal vezet a Fradi előtt. A 2 hét múlva sorra kerülő zárókörben az FTC a Zalaegerszeget fogadja, a Győr pedig Kisvárdára látogat. Egy tegnapi eredmény a labdarúgó MB2-ből, Szeged Honvéd 0-0. A Vasas után a kispestiek is feljutottak az élvonalba. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei Manchester United Liverpool 3-2, a címvédő vendégek első gólját Szoboszlai Dominik lőtte, Espanyol Real Madrid 0-2, Mönchengladbach Dortmund 1-0, Sassuolo Milan 2-0, Juventus Verona 1-1, Internazionale Parma 2-0, Pozsony Hradec 3-1 és Sparta Jablonec 2-0. A szlovákiai korong válogatott az Ondrej Nepela téli stadionban 5-2-re legyőzte a lett csapatot. A 2 együttes pénteki, szintén pozsonyi összecsapását a lettek nyerték 5-1-re. A Nagy Mihályiak odahaza 23-22-re legyőzték a dunaszerdehelyeket a női kézilabda bajnokság felsőházi rájátszásának 3. fordulójában. A női kézilabda magyar kupa tatabányai döntőjében Győr Debrecen 37-26, a 3. helyért Ferencváros Moson-Magyaróvár 34-30. A komáromiak Pozsonyban 3-1-re kikaptak a címvédő Szlovántól a férfi röplabda extraliga döntő 3. mérkőzésén, és összesítésben már csak 2-1-re vezetnek az egyik fél 3. sikeréig tartó sorozatban. A 4. meccs csütörtökön 19 órától Komáromban lesz. A magyar női vízilabda válogatott 15-9-re kikapott az olimpiai bajnok spanyoloktól, így csoport harmadikként az 5. helyért folytatja szereplését a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező tornáján. A VB pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es Miami nagy díjat. A 2. helyen a címvédő brit Lando Norris végzett a McLarennel, a 3. pedig csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri lett. Antonelli így 20 pontra növelte előnyét a 2. helyen álló csapattársával, az ezúttal 4. Russell-lel szemben.
0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 17 perc. Egyedül a pusztában. A Magyar Párt kizárta a Smert és a Republikát is a választások utáni együttműködésből, és új társakat úgy tűnik nem keres. Az újra gabajodó rokoni szálak. A progresszív Szlovákia elnöke édesanyának szubvenciós ügye ismét fellángolt. És furcsa páros, a veterán Richard Sulik és a külön utas Jana Bito Cigányiková ismét nekivágna a parlamentnek. Az elmúlt hét közéleti politikai fejleményei közül válogatunk Szilvás József újságíróval. Így hétfő reggel 4-8-kor, ahogy az legtöbbször lenni szokott. Jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és üdvözöllek téged is.
0: Hát merre tovább Magyar Szövetség?
1: Hát az elmúlt napokban, ugyebár elsősorban Budapest fele irányult az európai pártok, sőt a világon a figyelmek, oda irányultak Budapestre. 3 héttel a magyarországi választások után tudjuk már, hogy milyen lesz Magyar Péter kormánya. Most elsősorban az érdekli a külföldet, hogy milyen lesz a kapcsolata az Európai Unióval, milyen lesz Ukrajnával szembeni politikája, és egyéb külpolitikai kérdésekben milyen állásfoglalást tesz. Bennünket elsősorban határon túli magyarokat az érdekel, hogy a Magyar Péter rövidesen felálló kormányának milyen lesz a nemzetpolitikája, milyen irányvonalat és értékrendet képvisel. Bizonyos mértékig irányadó az, amikor a leendő magyar kormányfő fogadta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét, Kelemen Hunort, akinek elmondta, hogy hát ami eddig történt, spondját rá, itt elsősorban arra célzott, hogy a határon túli magyar pártok, de különösen Erdélyben és a Vajdaságban egyértelműen Orbán Viktor politikáját és kampányát támogatták. Erre mondta Magyar Péter a spondját rá, és elmondta, hogy milyen szempontok alapján fogja folytatni a nemzetpolitikát. Ebből nyilván okult a Magyar Szövetség elnöke és elnöksége és a tagsága is. Itt arról van szó, amit már tudunk, hogy a határon túli magyarok ügye átkerül a művelődési minisztérium.
0: Ahó, úgy tűnik, eltűnt az interjú alanyunk. Halló, halló, halljuk egymást? Jóska? Nem? Akkor egy kis zene, és már hívjuk is vissza az emberünket.

7 óra 28 perc, kedves hallgatóink, egy kisebb technikai hiba miatt, amit reményeink szerint már sikerült eltávolítanunk, nem tudtuk végig csinálni a 7.15-ös szokásos interjúnkat Szilvási József újságíróval, melyben az elmúlt hét belpolitikai összefoglalóját szoktuk végigvinni. Viszont 8 óra 30 perckor ezt a beszélgetést újraindítjuk, illetve újra felhívjuk kollégánkat, és akkor majd hallhatják. Tehát fél 9-kor Szilvási József feljövünk.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják május 4-én, a tűzoltók napján, hétfőn. Összeállt Magyar Péter leendő kormánya. Ezzel véget ért 16 év NER rendszere. De mit látni, ha nem sokára hivatalosan is helyet foglaló új magyar kormányból? Erről lesz szó nem sokára. Most régiós hírek jönnek a mikrofonnál. Gazsik Viktória.
2: Közel 76 ezer eurós veszteséggel zárta a tavalyi évet a Léva közelében lévő Margita Ilona fürdőt üzemeltető cég. A bevétel elérte a 436.623 eurót, a kiadások 512.192 eurót tettek ki. A tárgyi eszközök értékcsökkenése 72.598 euró, tájékoztatott Ján Lecek, a Városi Vállalat ügyvezető igazgatója. A szezon június 15-én kezdődött és augusztus végéig tartott. Nagyon változékony volt az időjárás nyáron, sok volt a csapadék, a trópusi napok száma tavaly 21 volt, szemben az előző nyárral, amikor 47 forró napunk volt, közölte Lacek, és hozzátette, érdekes megvizsgálni a trópusi éjszakák számát is. A tavalyi szezonban pontosan nulla ilyen meleg nyári éjszaka volt, viszonylag hidegek voltak az éjszakák is. Az időjárás hatással volt a látogatottságra, amely 2011 óta tavaly volt a legalacsonyabb. A 2025-ös szezonban 26.954 látogatója volt a fürdőnek, éves összevetésben csak nem a felére csökkent a látogatottság. A szlovák vasutak visszavonták a Rimaszombat környéki vasúti biztosító berendezések korszerűsítésére kiírt pályázatot. A beruházás értéke meghaladta volna a 19,5 millió eurót, a projektet azonban pénzhiány miatt leállították. A fejlesztés érintette volna a Rimaszombat és Felett közötti vasútvonalat is, ahol jelenleg még telefonos rendszerrel irányítják a forgalmat. A tervek szerint modern állomási és pályabiztosító berendezéseket építettek volna, valamint több mint 10 vasúti átjárót is korszerűsítettek volna. A vasútársaság szóvivője szerint a projekt társfinanszírozását végül nem sikerült biztosítani az uniós helyreállítási alapból. 9 könnyen megsérültek abban a vasárnap reggeli autóbuszbalesetben, amely a zólyomi járásbeli Dobrányival községben történt. A jármű Horvátországból Lengyelország felé tartott fakultatív kirándulásra, amikor letért az útról és felborult. A rendőrség tájékoztatása szerint a buszon magyar, lengyel, ukrán és szlovák utasok utaztak. A sérülteket kórházba szállították, egyiküket, egy 27 éves lengyel nőt mentőhelikopter vitte a Besztercebányai kórházba.
0: Időjárás.
2: Meleg napos idő várható ma, a hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, a mérsékelt déli szél fúj, amelyet erős széllökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset okoz fennakadást a D1-esen Szenc után Pozsony felé, 4 autó ütközött össze. Csak a bal sáv járható, másfél órás torlódás alakult ki. Szenc felé kerülve 3/4 órával hosszabbodik a menetidő. Baleset történt Nyitra elején is, nagy lapás felől, rendőrök irányítják a forgalmat és 25 percet várakozhatnak. További torlódásokra számíthatnak a nagyvárosok bevezető szakaszain is. Vezessenek figyelemmel, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 7 óra 37 perc. Összeállt Magyar Péter leendő kormánya. 16 minisztérium önálló oktatási és egészségügyi tárca, külön külügy, külön szociális ügyek, külön környezetvédelem. A névsor alapján nem egyszerű kormányváltásra készül a TISZA, hanem államszerkezeti fordulatra is. A kérdés csak az, hogy ebből mi lesz a gyakorlatban? Szakértői kormány alakul, vagy Magyar Péter személyes bizalmi kabinetje? Rendszerváltás jön, vagy egy új központi hatalom? És meddig tart a választási eufória, ha közben egészségügyet, oktatást, közlekedést, költségvetést és Brüsszellel való jó viszont is egyszerre kell rendbe tartani? Magyari Péter, a Válasz Online újságírója a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Mi ez a lényegi pont, amiben ez az új kormány szerkezete más, mint a Fideszi, mint a Fidesz kormányi volt, és hát valóban látnie azt a sokat emlegetett rendszerváltás kifejezés megvalósulását, vagy annak jegyeit?
1: Nagyon fontos változás lesz, ami még pont nem látszik, hiszen még nem állt fel az új kormány, de Magyar Péter azt ígérte a kampány idején nagyon határozottan, és ez benne van a TISZA választási programjában is, hogy bizonyos miniszterek vétójogot kapnak a kormányüléseken. Ez egy teljesen új találás lesz, és azt jelenti majd, hogy egyes miniszterek erősebbek lesznek, és egyes miniszterek erősebbek lesznek a többi miniszternél is. Bizonyos értelemben az látszik a kormány szerkezetén, hogy lesz egy visszatérés a 2010 előtti időkbe, megszűnnek a csúcsminisztériumok, viszont megerősödik a bürokrácia vezetése tekintetében a miniszterelnökség, ahol én úgy hallottam, hogy úgynevezett tükörreferatúrák fognak létrejönni, tehát a miniszterelnökségen a teljes kormány modellje ott lesz piciben a bürokráciában, és ilyet már láttál, tehát ilyen már volt Magyarországon, de ez is egy fontos hát mondjuk azt, hogy visszatérés az 1990-es rendszerváltás hagyományaihoz. És igen, azt lehet mondani, hogy politikailag mindenképpen rendszerváltást ígért továbbra is a kormány, olyan emberek kerülnek kormányra, akik ebben az ügyben elkötelezettek, tehát ilyen értelemben szerintem a program még maradt, és aztán, hogy ez gyakorlatilag mivel töltődik fel, hát ezt majd mehet közben tudjuk csak értékelni.
0: A felálló kabinetben több olyan szereplő is van, például Kármán András, Orbán Anita, Vitézi Dávid, vagy ugye Russzin Szendi Romulus, akik hát korábban komoly pozícióban dolgoztak az Orbán kormányok idején. Na most ez most mi előny, mert mondjuk belülről ismerik a rendszer, tudják, hogy honnan megyünk, vagy mennek, hova, vagy hova tartanak, és így mondjuk nem tudom, nem lépnek kétszer ugyanabba a folyóba, vagy amolyan politikai kockázat, mert hát így nehezebb hitelesen rendszerváltásról beszélni.
1: Igen, ez nagyon fontos kérdés, és erről van a legtöbb vita talán a magyar társadalomban most éppen itt van. Én azt gondolom, hogy ezek azért mind olyan szereplők, akik, hát hogy mondjam, nem szépen váltak el a Fidesztől. Tehát a részei voltak leginkább egyébként a 2010-14 közötti Fidesz kormánynak valamilyen módon, vagy valamilyen pozícióban. Mindannyian úgy hagyták ott azt a rendszert, hogy csalódottak voltak, adott esetben összevesztek. Közülképpen még a Vitézi, aki a legtovább húzta a Fidesz környékén, sőt, hát ő még 2024-es főpolgármester választáskor is, ha nem is hivatalosan a Fidesz jelöltje volt, de hát a Fidesz végül is visszalépett a javára. De utána ő is nagyon élesen támadta Lázár Jánost. Szóval mindezzel csak azt akarom mondani, hogy kulturálisan biztos, hogy Magyar Péternek ez a közege. Tehát ő maga is ugye a Fideszből indult, Fidesz tag volt. Fidesznek köszönhetően voltak állami vállalatok élén jó erős pozíciói. Tehát ő alapvetően ennek a csalódott fideszes közegnek a része ebből a körből jön, és az, hogy hozzá hasonló gondolkodású emberek így megjelennek a kormányba, ez inkább arra utal, hogy mi az otthonos közeg neki, mi az a kulturális közeg, ahonnan embereket tud választani, mint az, hogy ez mit jelent a múlthoz képest, tehát hogy ez ismétlése a múltnak, vagy valami új.
0: Na és akkor ugye ebből lehetne következtetni arra a kérdésre, hogy hát de akkor meg lehet-e valódi elszámolás, amit meg aztán tényleg régóta ígérnek, sőt talán egy részben ezzel is nyerték meg a választásokat, ennek hangsúlyozásával mindenképpen, de innen tovább is rugóznék egy másik személyre, aki ennek a kormánynak a tagja, Ruf Bálint. Az ő szerepe mennyire kulcsfontosságú, lehet-e ő az új kormány valódi, amolyan politikai motorja a háttérben. Egy politikai tanácsadóról van szó, aki később politikai elemző lett, és hát akinek a kinevezése meglepte a közvéleményt.
1: Igen. Hát érdekes a két kérdés, ami itt felmerült az előbb, ez tulajdonképpen ugye úgy kezdődött, hogy lehet-e itt valódi elszámolás, igen. És azt mondom, hogy igen, és ennek az egyik fontos garanciája lesz szerintem Ruf Bálint, aki alapvetően azért mégiscsak politikai tanácsadó. Tehát az ő, én azt gondolom, és ezt most csak tippelem persze, mert hiszen még nem látom az új kormány működését, hogy a kormányzás motorjának lenni, az az ő részéről részben egy szakmai feladat, különböző minisztériumokat kell folyamatosan tolni, hogy csinálják. Én azt gondolnám, hogy ez leginkább államtitkári szinten fog napi feladat lenni, és a Bálintnak pont az elszámoltatás hajtása, vezetése, és nem csak az elmúlt évek elszámoltatásai, hanem a rendszerváltás a kettővel, vagy hárommal, vagy már nem tudom, hogy számolunk ezelőtt a rendszerváltás tisztázása és a feladata lesz, hiszen itt az ügynökakták, az 1990 előtt keletkezett ügynökakták nyilvánosságra hozatala is fontos ígéret. Én egy kicsit nekem az az érzés, hogy Bálint egy ilyen történelmi igazságtételi bizottságszerű mandátumot is kap, és ez lesz az ő fő politikai tevékenysége. És ez egyben garancia arra, hogy lesz elszámoltatás szerintem.
0: Most nézzük hát az éles, vagy egyre élesebbnek látszódó kritikákat a felálló kabinettel szemben. Át is ugornám azt a részt, amelyben megemlíteném, hogy a belügyminisztériumot, amely hát itt mondjuk Szlovákiában mindig a top első, igazából a top első tárca szokott lenni egy felálló kormány esetében. Szóval ott a belügyminisztériumot egy sportszer forgalmazó cégnek a vezetője fogja irányítani, zéró ilyen belügyi vagy rendfenntartói tapasztalattal, és ugornék oda, hogy a nepotizmus vágya merül fel már most, amíg hivatalosan be sem iktatott kormánynál, az igazságügyi tárca vezetője, a leendő miniszterelnök sógora. Na most ez azért elég könnyű célpont az ellenzékben lévő Fidesz számára, meg mondjuk a Mi Hazánknak. Menthető-e ez az együttállás? Megmaradhat-e a szakmai hozzáállás képzete, vagy hát ez a jelölés túl nagy kockázat volt a tisztaság oltárán, mondjuk így?
1: Igen, ez egy valóban egy nagyon éles kérdés, és nem csak az ellenzék részéről, de még a tisztelt támogatók részéről is megjelentek az utóbbival, az igazságügyi miniszter jelölésével kapcsolatban éles kritikák. Ugye a védekezésről két dolgot szoktak mondani. Az egyik az, hogy nem sógorból lett miniszter, hanem politikus társból lett sógor. Tehát a mostani Meletei Barna ott volt a tisztel nulladik napjától, tehát ő volt az, aki intézte a bírósági papírokat, amikor a pártot bejegyezték, amikor először indult választáson, és valahogy így Magyar Péter környezetéből került Magyar Péter testvére környezetébe, és ebből lett aztán házasság. Ez az egyik, amit szoktak mondani, hogy előbb volt Tiszás, mint családtag. A másik, amit szoktak mondani, hogy hát azért a dolog nem teljesen egyedülálló, Antal József is a saját sógorát nevezte ki kormánytagnak. Kierszenki Géza, az a külügyminiszter, az az ő sógora volt, és probléma nélkül lehozták így családi kormányként a rendszerváltást. Tehát van erre működő példa, de hát az Egyesült Államokban ez a Kennedy családban is előfordult, hogy az elnök testvére volt igazságügyminiszter. Nem példátlan, ezt akartam mondani, nem is feltétlenül néz ki jól első hallásra. Valószínűleg ezt azért erkölcsileg túl fogja élni a Tisza kormány, azt hiszem, hogy a lelkesedés a Tisza felé sokkal nagyobb, mint az ezzel kapcsolatos kifogást emlegető hang. Igazából olyan drámai problémát ez egyelőre nem okozott. A másik, a Pósfai kinevezés belügyminiszternek, hát ez sokkal izgalmasabb szerintem, és tényleg ez egy nagyon nagy kérdés, hogy valaki, aki kívülről jön, és nem ismeri belülről a fegyveres testületeket, ráadásul hozzá fog tartozni az alkotmányvédelmi hivatal, tehát a titkos szolgálat is, az a titkos szolgálat, amelyik egyébként a Tisza ellen végzett akciókat a kampány idején. Szóval ez egy nagyon izgalmas kívás. Pusfira azt szokták tartani egyébként, hogy jó vezető, szeretni szokták az emberei. Kérdés az, hogy tényleg egy ilyen szervezőkészség, menedzserkészség az elég lesz-e. Hát nekem ez lesz a legizgalmasabb kérdése rövid távon az új kormány hatékonyságának.
0: Hát konspirálni pont ilyen részleteknél szoktak, nem? Hogy ahova gyenge embert ültet valaki, az azért van, mert vagy relatíve, vagy föltételezhetően gyenge embert, az azért van, mert ő maga akar majd nagyobb rálátást mutatni a munka során, arra az adott tárcára.
1: Ez lehetséges, ez abszolút lehetséges. Ugyanakkor a Pósfai én nem annyira gondolnám gyenge embernek, tehát ugye a Tisza legbelsőbb köréből való, nagyon bíznak benne és ismerik őt a szigetek, tehát politikailag ő erősebb a legtöbb miniszternél, tulajdonképpen nem nagyon van rajta, és Tar Zoltánon és Tanács Zoltánon kívül, tehát hármukon kívül olyan miniszter, aki belülről a Tiszából jön. Az összes többi pártlogika szempontjából gyengébb miniszter náluk.
0: Magyar Péter egyszerre beszél megbékélésről és kemény intézményi tisztogatásról. Hogyan lehet összeegyeztetni ezt a kettőt?
1: Hát a politikai retorikában lehet a legkönnyebben összeegyeztetni. Hogyha megpróbáljuk ezt szó szerinti értelemben lefordítani, akkor ez azt jelentheti, hogy bizonyos vezetőknek mindenképpen menniük kell, és a vezetői kör egy része számíthat akár az igazságszolgáltatás érkezésére is, tehát feljelentésekre. Ugyanakkor azt szerette hozzátenni a kampányba, hogy ez maximum 3000 embert érinthet. Ez a megszabadulunk tőlük kör, és mindenki más, akár támogatója volt a Fidesznek, akár részese volt a hatalmi gépezetnek alsóbb szinten, annak nem lesz mitől tartania. És szerintem ezt a kettősséget akarja kommunikálni. Egyrészt a saját szavazóid mindenképpen azt szeretnék látni, hogy visszaéléseknek lesz következménye, másrészt pedig az is célja, hogy a társadalom nyugodt maradjon, és különböző hivatalok és intézmények azok együttműködőek legyenek az átadás átvétel során. Tehát egyszerre kell mondjuk azt, hogy energiát mutatni, és visszafogottságot is mutatni ezen a téren, és ezen egyensúlyoz.
0: Mi lesz az első 100 nap úgymond igazi mércéje? Az, hogy kit váltanak le, vagy milyen törvényeket módosítanak, vagy az, hogy az emberek éreznek-e valamit a hétköznapokban?
1: Hát igen, ezek mind számítani fognak, hogyha egy ilyen kicsit szakpolitikai, de az ország szempontjából nagyon fontos sorskérdést említsek. Szerintem az első 100 napban el kell dönnie, hogy ebből a Next Generation EU keretből mennyit tud elhozni Magyarország. Ugye itt augusztus 31-ig lehet hozzáférni ez a pénzhez, és azt is lehet tudni, hogy ebből a keretből eddig egyetlen centet sem tudott elhozni az Orbán kormány, és 27 szupermérföldkört követ kell teljesíteni egyetlen ahhoz, hogy ez a keret kinyíljon. 100 nap alatt ennek már látszania kell. Hogyha itt az látszik, hogy egy jelentős összeget a magyar kormány fel tud szabadítani, akkor azt kell mondjam, hogy az első és legfontosabb, időben első és legfontosabb feladatát képes volt teljesíteni.
0: És hát ne feledkezzünk meg az ultimátumról, aminek a lejártaig 27 nap maradt, ha jól számolom, amit Magyar Péter legfőbb közjogi méltóságnak és még más nagyon magas hivatali beosztású embereknek címzett.
1: Így van, egy csomó hivatal vezetőjétől lemondást vár. Én arra tippelnék, hogy a többség azt le fog mondani.
0: Igen?
1: Azért, mert a kétharmados parlamenti felhatalmazással bárkit el lehet mozdítani valójában. Úgyhogy szerintem csak az áll bele itt a küzdelemben, aki nagyon látványosan mutatni akarja a lojalitását Orbán Viktor felé, de hát egyelőre nem lehet tudni, hogy mi lesz a Fidesz-szel, a tisztújító kongresszus lesz júniusban, és az előtti határidőt adott meg a Magyar Péter a távozásra, tehát még csak azt se tudják megcsinálni, megvárják, hogy mi az üzenet a Fideszből.
0: És a köztársasági elnök ön szerint lemond?
1: Ha fogadnom kéne, akkor én arra hajlok, hogy igen.
0: Ó. Oh.
1: Nem meglátjuk. Lehet, hogy tévedtem. És akkor a következő beszélgetésünkön lesz fejemre olvashatja.
0: Úgy lesz. Összeállt Magyarország új kormánya, a Tisza kormány. A részletekről Magyari Péterrel, a Válasz Online újságíróval beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Nagyon köszönöm. Minden jót.

Megérkezett a friss zöldségek szezonja. Hogyan használhatjuk ki igazán a szezonadta lehetőségeket a konyhában, és mire érdemes figyelni vásárláskor? Egyre többen fordulnak a befektetések felé, hiszen nem érdemes a megtakarításainkat a szekrényben vagy egy folyószámlán pihentetni. De mik a leggyakoribb tévhitek, és milyen hibákat követnek el az emberek a befektetéseikkel kapcsolatban? Hogyan hódította meg a félvilágot Jodok Cselló, a fiatal svájci cselló művésszel közelgő pozsonyi koncertje előtt zenéről, természetről és a digitális világról beszélgetünk. Fica János vagyok, várom Önöket hétfőn a Nappaliban, reggel 9 és dél között itt a Pátria Rádióban.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, önök a Pátria Rádiót hallgatják 2020. május 4-én, hétfőn, Mónika és Florian napján. Úgy tűnik, az amerikai elnökkel nem éri meg összerúgni a port. A Pentagon bejelentése szerint az Egyesült Államok kb. 5000 katonát von ki Németországból a következő 6-12 hónapban. A közvetlen előzmény a Trump-Merz vita. Friedrich Merz bírálta az amerikai-iráni stratégiát, és ez innentől kezdve már nem csak Németországról szól, hanem arról, hogy Trump a biztonsági garanciákat is politikai nyomásgyakorlási eszközként kezeli. Mindjárt jönnek a részletek, most hírek, a mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Elutazott az Európai Politikai Közösség csúcs találkozójára a kormányfő, ahol az ukrán elnökkel is tárgyal. Amerikai művelet indul a Hormuzi szorosban ragadt hajók kimentésére. Meleg, napos idő várható ma 28 fokos csúccsal. Következnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök ma hajnalban Örményország fővárosába, Jerevánba utazott az Európai Politikai Közösség 8. csúcs találkozójára. A tanácskozás fő témája Európa jövője, valamint az egység és a stabilitás erősítése. A szlovák kormányfő a rendezvényen találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is. Fico közölte, bár több kérdésben eltér a két ország álláspontja, Szlovákia és Ukrajna egyaránt érdekelt a jó kapcsolatok fenntartásában. Hozzátette, Szlovákia továbbra is támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozási törekvéseit, és szerinte a háború lezárásáról szóló megállapodás nem jöhet létre az ukrán fél beleegyezése nélkül. A szlovák kormányhivatal tájékoztatása szerint a találkozón Európa csak nem teljes politikai vezetése jelen lesz. Andrej Babis cseh kormányfő már tegnap egyeztetett az ukrán féllel. Ez volt az első személyes találkozójuk azóta, hogy Babis ismét elfoglalt a kormányfői posztot. A cseh miniszterelnök a megbeszélés előtt csak annyit mondott, fontosnak tartja a találkozót, a részletekről pedig később kíván nyilatkozni. Tibor Gaspar, a szlovák parlament alelnöke szerint nincs ambíciója átvenni a Smer párt vezetését Robert Ficótól. A politikus a Jói 24 Politika 24 című műsorában úgy fogalmazott, hogy a pártban már megjelent egy fiatalabb generáció, és idővel új vezetőt kell kinevelni. Szerinte több politikus is szóba jöhet, köztük miniszterek és jelenlegi pártvezetők. Gaspar beszélt a kormánykoalíció nehéz működéséről is, és a stabilitás fontosságát hangsúlyozta. Emellett megerősítette, hogy részt vesz az Očistec, azaz tisztító tűzügy bírósági tárgyalásain, ahol ártatlannak tartja magát. Hozzátette továbbá, hogy a héten Oroszországba utazik a kormányfővel. Friedrich Merz német kancellár szerint Németország továbbra is kész együttműködni az Amerikai Egyesült Államokkal és Donald Trumppal annak ellenére, hogy több kérdésben eltér a két ország álláspontja. A kancellár hangsúlyozta, a transzatlanti kapcsolatok és a NATO partnerség továbbra is kulcsfontosságú Németország számára. Merz elismerte, hogy az amerikai elnökkel nem minden kérdésben értenek egyet, de ez nem változtat a stratégiai együttműködés jelentőségén. Közben az Egyesült Államok mintegy 5000 katonát vonna ki Németországból, ami tovább erősíti a vitákat a védelmi együttműködés jövőjéről. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok haditengerészete mától kísérni kezdi a Hormuzi szorosban rekedt hajókat. A Szabadság projekt nevű művelet célja, hogy biztonságosan kijutassák azokat a kereskedelmi hajókat, amelyek a közel-keleti konfliktus miatt kialakult tengeri blokád következtében vesztegelnek a térségben. Az amerikai központi parancsnokság szerint a misszióban rombolók, több mint 100 légieszköz, drónok és mintegy 15 000 katona vesz részt. Trump szerint a hajók legénysége is súlyos élelmiszer és ellátmány hiánnyal küzdenek. Az amerikai elnök hangsúlyozta, az akció csak olyan országok hajóira vonatkozik, amelyek nem részesei a közel-keleti háborúnak. A Hormuzi szoroson a háború előtt a világ olaj és cseh folyósított gázszállításának mintegy ötöde haladt át. Irán külügyminisztériuma közben közölte, hogy az Egyesült Államok megküldte válaszát Teherán legújabb 14 pontos béketervére, amely a közel-keleti háború lezárását célozza. Az iráni fél jelenleg elemzi az amerikai reakciót.
0: Időjárás.
2: Meleg napos idő várható ma, a hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Mérsékelt déli szél fúj, amelyet erős széllökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset okoz fennakadást a D1-esen Szenc után Pozsony felé, négy autó ütközött össze, csak a bal sáv járható, másfél órás torlódás alakult ki, Szenc felé kerülve 3/4 órával hosszabbodik a menetidő. Baleset történt Nyitra elején is, nagy tapás felül itt rendőrök irányítják a forgalmat és 25 percet várakozhatnak, illetve az R7-esen Somorja után a főváros felé. További torlódásokra számíthatnak a nagyvárosok bevezető szakaszain is, vezessenek figyelemmel, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Reklám.
3: Szeretné, ha otthon a patyolat tiszta lenne? Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon történt vásárlásai után, és szerezzen be Kärcher takarítógépeket jelentős kedvezménnyel. Matracporszívó, szőnyegtisztító, ablaktisztító vagy robotporszívó gondoskodik otthona méreható tisztaságáról. Az akció május 17-éig vagy a készlet erejéig tart.

0: Szigárdi Lászlóra.
1: A bennmaradásért küzdő komáromiak értékes 2-1-es győzelmet arattak Trencsénben az élvonalbeli labdarúgó bajnokság alsóházi rájátszásának 8. fordulójában, és így megszakadt a 6 meccs óta tartó nyeretlenségi sorozatuk. A KFC Kis Filip góljával szerzett vezetést a 60. percben. Felettébb izgalmas volt a hajrá. A hazaiak a 90. percben egyenlített. A lilák 3 pontot érő gólját Gambajar Gambold lőtte a 93. percben. Az utolsó előtti 11. osztályozós helyen tanyázó komáromiak 2 ponttal előzik meg a sereghajtó eperjesieket. A felsőházban a nagyszombatiak 3-0-ra nyertek a Podbrezová vendégeként. Mint ismert, a Szlován szombaton este sorozatban 8-szor, összességében pedig 16-szor lett bajnok. A tabellán a pozsonyiak 10 ponttal vezetnek a Dac előtt. A második labdarúgóliga 28. fordulójának vasárnapi eredményei Petržalka Banská Bystrica 1-3 és Žilina B. Malženice 1-1. A már élvonalba jutott Besztercze bányaiak 17 ponttal vezetnek az osztályozós helyen álló zólyomiak előtt. A somorjaiak a 11. helyen várják az utolsó előtti kört. A címvédő és a második helyen tanyázó Ferencváros a Megyeri úton 11.000 néző előtt 5-0 arányban leiskolázta a nagy rivális Újpestet a labdarúgó NB1 utolsó előtti 32. fordulójának vasárnapi rangadóján, így az utolsó körben dől el a bajnoki cím sorsa. A második félidőre feljavuló Paks 5-2-re verte a vendég Debrecent. A tabellán a Győr 1 ponttal vezet a Fradi előtt. A 2 hét múlva sorra kerülő zárókörben az FTC a Zalaegerszeget fogadja, a Győr pedig Kisvárdára látogat. Egy tegnapi eredmény a labdarúgó MB2-ből, Szeged Honvéd 0-0. A Vasas után a kispestiek is feljutottak az élvonalba. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei Manchester United Liverpool 3-2, a címvédő vendégek első gólját Szoboszlai Dominik lőtte, Espanyol Real Madrid 0-2, Mönchengladbach Dortmund 1-0, Sassuolo Milán 2-0, Juventus Verona 1-1, Internazionale Parma 2-0, Pozsonyhradec 3-1 és Sparta Jablonec 2-0. A szlovákiai korong válogatott az Ondrej Nepel a téli stadionban 5-2-re legyőzte a lett csapatot. A két együttes pénteki, szintén pozsonyi összecsapását a lettek nyerték 5-1-re. A Nagy Mihályiak odahaza 23-22-re legyőzték a dunaszerdehelyeket a női kézilabda bajnokság felsőházi rájátszásának 3. fordulójában. A női kézilabda magyar kupa tatabányai döntőjében Győr Debrecen 37-26, a 3. helyért Ferencváros Moson-Magyaróvár 34-30. A komáromiak Pozsonyban 3-1-re kikaptak a címvédő Szlovántól a férfi röplabda extraliga döntő 3. mérkőzésén, és összesítésben már csak 2-1-re vezetnek az egyik fél 3. sikeréig tartó sorozatban. A 4. meccs csütörtökön 19 órától Komáromban lesz. A magyar női vízilabda válogatott 15-9-re kikapott az olimpiai bajnok spanyoloktól, így csoport harmadikként az 5. helyért folytatja szereplését a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező tornáján. A VB pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es Miami nagy díjat. A 2. helyen a címvédő brit Lando Norris végzett a McLarennel, a 3. pedig csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri lett. Antonelli így 20 pontra növelte előnyét a 2. helyen álló csapattársával, az ezúttal 4. Russell-lel szemben.

0: 8 óra 17 perc. Donald Trump újra elővette egyik régi fenyegetését, amerikai katonákat vonna ki Németországból. A Pentagon most 5000 fős csökkentést jelentett be. Közvetlenül azután, hogy Friedrich Merz német kancellár élesen bírálta az Egyesült Államok iráni politikáját. Első látásra ez Washington és Berlin vitája, valójában azonban sokkal nagyobb kérdésről van szó. Mennyire kiszámítható ma az amerikai biztonsági garancia Európában, és vajon mit olvas ki ebből Oroszország? Erről beszélgetünk Bendarzsevszki Antonnal, posztszovjet térségi szakértővel, az Oekonomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatójával. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Ugye Németországban nagyjából 35-36 ezer amerikai katona állomásozik, ha jól mondom az adatokat, vagyis az 5000 fős kivonás körülbelül a kontingens, hát ilyen hetede. Európában viszont az amerikai jelenlét azért, hát tágabb értelemben 80-100 ezer fő között mozoghat. Most először talán azt érdemes tisztázni, hogy miért van ennyi amerikai katona Európában, ránézésre legalábbis soknak tűnik. Mondanám, hogy ahhoz képest, hogy Európában nincs háború, de hát ugye ez most már igaz. De hogy, és ha tisztáztuk ezt, akkor ott a kérdés, hogy mit jelent ez az 5000 fős kivonás, ami hát akkor valósul meg, hogyha majd megvalósult.
1: Igen, nimennek az adatok, tehát nagyjából egy 80 és 100 ezer fő közé tehető az Európában állomásozó amerikai katonáknak a létszáma. Hát ez a második világháború után alakult így ki. A háború nyugati megnyerésé segítő amerikai katonák aztán Európában maradtak, és a hidegháború során, a szovjet-amerikai ellenállás során jelentős katonai erőket állomásoztattak Európa számos országában, és nukleáris fegyvereket is tartottak, és tartanak ma is Európa számos országában. Ugye Németországban, Olaszországban és a Benelux államokban is vannak elhelyezett amerikai nukleáris fegyverek. Ezek jelentik együttesen, tehát az amerikai katonák jelenléte, a NATO, mint védőernyő, és a nukleáris fegyvereknek a jelenléte együttesen jelentenek egy védőernyőt, ami Európa számára, hát mindenképpen ugye védelem, külső beavatkozással szemben, Amerika számára viszont a geopolitikai erejének az egyik hát kivetülés, az egyik legnagyobb jele, hogy világszerte vannak katonái, több száz katonai bázisuk van világszerte, ugye többek között Európában is, és számokra ez a nagyhatalmi státusznak az egyik fontos szimbólum, a számunkra pedig védelem. De ugye jelentősen csökkent a katonáknak a létszáma, tehát ez a 80-100 ezer fő soknak tűnik, de a második világháború után több mint 250 ezer amerikai katona volt Európában, elsősorban Nyugat-Európában, és de még a 80-as években is, hát a Szovjetunió összeomlása előtt, 200 ezer, több mint 200 ezer amerikai katona volt, ez a létszám csökkent az elmúlt három évtizedben több mint a felére, ugye 100 ezer.

0: 36 ezer fő után a következő amerikai bázisokon, például Olaszországban ott 10 ezer katona van, vagy Lengyelországban, ott az elmúlt években növelték a létszámot, de ott is mintegy 10 ezer amerikai katona szolgál, és hát vannak említettem Benelux államokban, van Romániában amerikai bázis, de Németországban messze a legnagyobb.
1: Ugye az van, hogy a német bázisa Amerikának az azért is fontos, mert így hát ez amolyan köztes hely, vagy kikötő mondjuk így Amerikának, ahhoz, hogy be tudjon avatkozni a világ tőle azért távolabb eső részeken, mint például a Közel-Keleten. De most az, hogy innen mondjuk kivisznek 5000 katonát, ez mit jelent ebben az olvasatban az amerikaiaknak? Mit jelent a német számára, és mit mondjuk egy NATO kötőjel európai vonatkozásban?
0: Én azt mondanám, két részre szedném a kérdést. Az egyik ezt a konkrét létszámot, hogy mi a helyzet az 5000 fővel. Uh-huh. Ez inkább egy szimbolika, inkább egy politikai lépés, egyfajta nyomásgyakorlás. Ugye Donald Trump, hát most éppen ugye a Friedrich Merz iráni háborúra vonatkozó kijelentései miatt lett mérges, de előtte is bírálta Németországot, az első elnöksége alatt 9 kötőjel 12 ezer fős kivonást jelentett be Németországból, tehát ez azt jelentette volna, hát azért a volna, mert ez ugye nem valósult meg, tehát hogy azt jelentette volna, hogy a harmadát elvitte volna az ott állomásozó katonáknak, ez már egy jelentős visszavágás, de abból se lesz semmi, tehát végül az Egyesült Államok annyira elnyújtotta ezt a kivonási folyamatot, hogy végül nem valósult meg. Aztán az amerikai kongresszusban van egy olyan rendelet, ami szabályozza, hogy elnöki hatáskörben maximálisan 75 ezer főre csökkenthető az Európában szolgáló katonáknak a száma, tehát valószínűleg azért ennyi azért csak 5 ezeret jelentett be Trump, mert a kongresszusban ehhez még nem kellene engedélyt kérni, és eddig menne át ez a dolog. Tehát azért 80 és 100 ezer fő közé teszik a számot, mert nem állandó. Tehát, hogy vannak rotációk, éppen bizonyos egységek éppen elmennek, akkor kevesebben lesznek, aztán más egységek visszajönnek, akkor megint megnőszik a szám. Tehát minden esetre én azt gondolom, hogy ez inkább egy politikai nyomásgyakorlás, hogy most éppen 5000 katonát vonnak el. Nagy részt, tehát nem lesz akkora jelentőségű, hogyha végül megvalósul, mintha ennél jóval nagyobb erőket vonnának el, és az sem biztos, hogy végül meg fog valósulni, tehát lehetséges, hogy a Donald Trump vámokkal is fenyeget, hogy bejelent vámokat, hogy majd nem tudom, júniustól vagy júliustól életbe fognak lépni, aztán néhány héttel később pedig vagy meggondolja magát, vagy megegyeznek közben, és akkor végül nem lépnek életbe ezek a vámok. Tehát ugyanez lehetséges az amerikai katonai kontingense is, mert ahogy ön is mondta, ez egy alapvetően mindkét fél számára kölcsönösen előnyös dolog. Németország is sokat profitál abból, hogy amerikai katonák vannak, bár ugye vannak ilyen kritikus hangok, hogy a kommentárokban lehet ilyeneket találkozni, hogy Európa amerikai megszállás alatt van, a németek, nem tudom, szuverenitását korlátozzák a több tízezer amerikai katona, ez nem így van. Ez a németeknek eddig lehetőséget adott arra, hogy kevesebbet költsenek a haderejükre, kihasználva az amerikai védelmet. Ráadásul van egy jelentős technológiai transfer, tehát így, hogy ott vannak az amerikai katonák, közösen gyakorlatoznak, közösen dolgoznak együtt. Ez ugye a német haderő számára jelent egy fontos technológiai előnyt. Bizonyos amerikai technológiákat előbb kapják meg, mint mások. És egyébként ez rengeteg munkaerő, tehát rengeteg munkalehetőség, hiszen az ott állomás az amerikai katonák, azoknak a regionális német városoknak fontos munkaforrást jelentenek. Tehát el kell látni ezeket a katonákat, van egy sor logisztikai kérdés, ami kapcsolódik hozzá. Az Egyesült Államoknak pedig, és akkor itt válaszolok a kérdés a második felére, ez egy a hegemon helyzetének az egyik

0: szimbóluma az, hogy az Egyesült Államok jelen van a világ számos országában, afrikai országokban, Közel-Keleten, Ázsiában, Európában. Ez egyrészt szimbólum, ezzel az Egyesült Államok képes eljátszani ezt a világcsendőr szerepet, amit az elmúlt évtizedekben folytattak. Tehát ha valami történik valahol, legyen szó Afganisztánról, vagy legyen szó, amit mondjak, Nigériáról, akkor az Egyesült Államok gyakorlatilag órák leforgása alatt ott tud lenni, és bele tud avatkozni. Ez ugye önmagában egy visszatartó erő. Tehát ha én tudom, hogy az Egyesült Államok eljöhet, és nem tudom, megbüntethet, lebombázhat, akkor lehet, hogy meg se teszem azt, amit esetleg megtenném. Szóval az Egyesült Államok számára az egy erőkivetítési hely, és ezért kétlem azt, hogy az Egyesült Államok egyébként a politikai lépéseken túl jelentősen mondjuk csökkenteni az európai kontingensét. Egyszerűen geopolitikailag ez nekik nem éri meg.
1: Az Egyesült Államok kivonja katonái egy részét Németországból. A részletekről Bender Zsevszky Antonnal, posztszovjetérségi szakértővel, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátia Rádiót hallgatják. A régi barátok nélkül új társak hiányában a magyar párt kizárta az együttműködésből a Smert és a Republikát, de nem keres újakat. Merre tovább Magyar Szövetség? Tovább göngyölödik a legnagyobb ellenzéki párt vezetője, rokonainak szubvenciós ügye, és furcsa páros Rikárd Szulik és az S100-ből kidobott Cigányi Ková új pártot keres. A 4/8-asi technikai hiba miatt nem sokára jövő a hét elejé hír összefoglalókkal és Szilvás József újságíróval. Most viszont még a régiós hírek jönnek a mikrofonnál, Gazsik Viktória.
2: A szlovák vasutak visszavonták a Rimaszombat környéki vasúti biztosító berendezések korszerűsítésére kiírt pályázatot. A beruházás értéke meghaladta volna a 19,5 millió eurót. A projektet azonban pénzhiány miatt leállították. A vasúttársaság szóvivője szerint a projekt társfinanszírozását végül nem sikerült biztosítani az uniós helyreállítási alapból. A fejlesztés érintette volna a Rimaszombat és Feled közötti vasútvonalat is, ahol jelenleg még telefonos rendszerrel irányítják a forgalmat. A tervek szerint modern állomási és pályabiztosító berendezéseket építettek volna ki, valamint több mint 10 vasúti átjárót is korszerűsítettek volna. Tovább fejlesztik a tornaljai tengerszemstrandfürdőt, a város egy új élménymedencét épít több mint 900 ezer euróból, emellett megújul a korábbi kemping is, ahol új mobilházakat helyeznek el. A strandot 2 éve nyitották újra, miután hosszabb ideig rossz műszaki állapot miatt zárva tartott. Jelenleg már a nyári szezon előkészítése zajlik, rendbe tették a zöld területeket, tisztítják a nagy medencét és felújítják a vízellátó rendszert is. Az új relaxációs medence a korábbi úszómedence helyére kerül, meleg vízzel és különféle vízi attrakciókkal. Az építkezés várhatóan júliusban kezdődik, a medencét pedig 2027 nyarán vehetik birtokba a látogatók. Kiállítás nyílt a Surányi zsinagógában, amely fotókon mutatja be a jövőbeni Surányi Industrial Park területén zajló régészeti feltárás eredményeit. Az MH Invest állami vállalat szerint eddig több mint 100 hektárt vizsgáltak át. A kutatás során 8 régészeti lelőhelyet azonosítottak, amelyek a kőkorszaktól a középkorig terjedő időszakokat ölelnek fel. A legjelentősebb egy nagy kiterjedésű temető, ahol több történelmi kultúra nyomai keverednek. A feltárás 2025 márciusában kezdődött és jelenleg is zajlik.
0: Időjárás.
2: Meleg napos idő várható ma, a hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, mérsékelt déli szél fúj, amelyet erős széllökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset okoz fennakadást a D1-esen Szenc után Pozsony felé, 4 autó ütközött össze, csak a bal sáv járható, másfél órás torlódás alakult ki, Szenc felé kerülve 1 órával, Sárfő és Bazin felé pedig szintén 1 órával hosszabbodik a menetidő. További torlódásokra számíthatnak a nagyvárosok környékén, 20 percet várakozhatnak Pozsonyban a Racsi-Aszkán a központ felé, Vágsején a főúton és Kassán az Eperjesi úton a központ irányába. Komárom elején csalók Közaranyos felől és Kassa-Sacaváros részében Csécs felől, pedig 4 órás a torlódás. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

És ha majd ránk rakódott hosszú út porából, messze fénylő tövis koronát, az idő göngyölekként a fejünkre varázsol, ne lesd el a gyerek mosolyát.

0: 8 óra 38 perc. Egyedül a pusztában. A magyar párt kizárta a Smert és a Republikát az együttműködésből, és új társakat pedig úgy tűnik nem keres. Az újra gobajodó rokoni szálak. A progresszív Szlovákia elnöke édesanyjának szubvenciós ügye ismét fellángolni látszik. És furcsa páros, a veterán Richard Sulik és a külön utaskodó Jana Bito Cigonyikova ismét nekivágna a parlamenti választásoknak. Az elmúlt hét közéleti politikai fejleményei közül válogatunk Szilvási József újságíróval. A 4-8-asi technikai hiba miatt most 8:30. Jó reggelt, szervusz, még egyszer.
1: Jó reggelt kívánok, ismét köszöntöm tisztelettel a hallgatókat, és téged is üdvözöllek.
0: Hát merre tovább Magyar Szövetség?
1: El kell mondani azt, hogy egy tágabb horizontot vázoljak fel, azt, hogy ugye 3 hét telt el a magyarországi választások óta, és Európa, elsősorban az európai közvélemény, de a politikusok figyelmesen lankad, két ok miatt kíváncsiak arra, hogy a hamarosan felálló Magyar Péter kormánya vajon milyen politikát folytat majd az Unióban, Ukrajnával, Oroszországgal, az Egyesült Államokkal szemben, ami mindenképpen nagy kérdőjel bizonyos mértékig. A másik, ami bennünket, határon túli magyar nemzeti közösség tagjait leginkább érdekel, hogy milyen lesz a Magyar Péter kabinettjének a szomszédság politikája, és hát a kisebbségieket, a határon túli kisebbségieket érintő nemzetpolitikája. Bizonyos eligazodást már felkínált Magyar Péter, amikor fogadta a 3 határon túli magyar pártnak a elnökeit, tehát Kelemen Hunort, az RMDS elnökét, azután a VMS elnökét, Pásztor Bálintot, és a harmadik alkalom, illetve harmadszor pedig fogadta Gubik Lászlót, a Magyar Szövetség vezetőjét, és kiderült az, hogy ugye már korábban tudtuk, hogy elsősorban a RMDS, de bizony a VMS tagsága, meg a főleg a vezetői mindenki nagy mértékben támogatták Orbán Viktor kampányát, bizonyos mértékig Szlovákiában is ez volt a helyzet. Ezért volt jelzésértékű, amit Magyar Péter mondott Kelemen Hunornak, amikor először találkoztak, mégpedig azt mondta, hogy spondját rá, ami történt, az történt, felejtsük el. Ugyanakkor felképzelődött, hogy ezután a RMDL, de végül is a többi határon túli magyar párt ne foglalkozzon a magyarországi belpolitikával, és ne tegye le a garast valamelyik párt mellett. Ez az egyik, ami történt. A másik pedig az, hogy kinevezték, illetve jelölték Tar Zoltánt a művelődési tárca élére, aki az egyik alapító tagja a Tiszának, és Tar Zoltán elmondta azt is, hogy a határon túli magyarok témaköre ezentúl a művelődési minisztérium alá tart, fennhatósága alá tartozik, és mondta azt, hogy a támogatásokat is áttekintik, és nyilván figyelembe veszik azt, amit Gubik László javasolt, hogy a határon túli magyaroknál ne a politikai elkötelező lojalitás legyen a mérvadó, hanem a teljesítmény és a szakmaiság, ami nagyon jó lenne, mert ugye tudjuk, hogy mennyi minden gyanús ügyekben és társaságok meg cégek kaptak támogatást az elmúlt években, tehát ez a teljesítmény központú az mindenképpen egy jó szempont lehet. A másik, amit Tar Zoltán mondott, az egy figyelmeztető, hogy 10 év azra visszamenőleg ellenőrizni fogják a támogatásokat. Ennyi a Magyar Szövetséggel kapcsolatos határon túli politika. A másik az, hogy múlt héten Gubik László bejelentette, hogy illetve másfél év múlva sorra kerülő választásokon milyen pártakkal zárja ki az együttműködés, és itt a Smert nevezte meg, és a másikat a Republikát. Tehát ez világos. A másik pedig az, hogy a továbbiakban kifejtette azt is, hogy nyilván együtt fognak működni bizonyos szinten a többi szlovákiai párttal, de nem mindegyikkel, és a mérvadó itt az, hogy a Magyar Szövetségnek az ismert 13 pontját, amelyik a nemzetpolitikát és a regionális politikát foglalja magába, tehát ezt a 13 pont közül mennyit fog támogatni az illetékes érintett szlovák párt. Tehát itt a tárgyalások megkezdődhetnek, és meglátjuk, milyen eredménnyel zárulnak. Egyelőre mindenképpen pozitívnak tartom, hogy állásfoglalt a Magyar Szövetség, hogy kivel igen, és kivel esetleg. és ez eldől majd a következő hónapokban.
0: A Progresszív Szlovákia vezetőinek rokonai körül ismét parázslik a levegő. Elképzelhető itt még elnökváltás is? Mit gondolsz?
1: Hát sok minden elképzelhető. Bevezetőben el kell mondani, hogy Robert Fico ugye több mint 3 évtizede van a szlovákiai közéletben, és azóta ilyen mesterkedő, nagy mesteri szinten képviseli azt a mások politikai lejáratását, elsősorban a politika ellenfeleinek a lejáratását, és ehhez bizony elég gyanús törvénysértővel bűzlő módszert is figyelembe vesz. Így történt az, amikor Andrej Kiskát, a volt államfőt adócsalónak nevezte, és kérdés az, hogy hogy jutott hozzá az adózás, a volt államfőnek az adózási titkaihoz, illetve ami itt képviselt, aztán utólag kiderült, hogy valóban hibát követett el a volt államfő, mert az elnöki kampányát hozzávágta a cégének a költségvetéséhez, amit mindenképpen törvénysértő. Most ilyen fordult elő most legújabban, először csak úgy jelezgette Robert Fico, hogy bizony Mikhail Simecska családjában, az édesanyjában, már elsősorban különböző törvénysértések merültek fel. Mostanra kiderült, hogy ez valóban így van. Arról van szó, hogy Marta Simecskovának, tehát a PS elnökének az édesanyja, a édesanyjának van egy cége, mégpedig a Projekt Fórum nevű társaság, amely különböző rendezvényeket szervez, ilyen közéleti politikai rendezvényeket szervezett Szlovákiában, és ehhez támogatásokat kért és kapott. A gond az, hogy ugyanazt a kérvényt és ugyanazt a számlát több minisztériumban is elküldte, ahonnan kaptak pénzt, mert nem tudták, hogy a másik tárcánál is kértek támogatást, ami mindenképpen törvénysértés gyanúját merül fel. Kérdés az, hogy erről mennyit tudott a PS elnöke, és számon kérhetően nála az, hogy a édesanyja valószínűleg a kolléganőjével, Andrea Kukovával, aki a könyvelését végezte ennek a Projekt Fórum cégnek, tehát mennyit tudott erről, és milyen köze van ehhez. Egyelőre úgy tűnt, hogy semmi köze nincs, tehát a gyermeket nem lehet számon kérni a szüleinek akár a törvénysértése miatt is. Most azonban kiderült, hogy Mikhail Simecska kölcsön adott ennek a cégnek 5000 eurót, amit visszakapott nemrég. Tehát most arról van szó, hogy jól lenne igazolni a PS elnökének, hogy valóban küldött 5000 euró támogatást, és amit most visszakapott. A probléma mindenképpen az, hogy Robert Fico igyekszik lejáratni a legfőbb politikai ellenfelét és a legfőbb politikai ellenfelét és a pártot, mégpedig a Progresszív Szlovákiát, és ennek érdekében bevetette ezt a általad csodafegyvernek tartott gyanúsítgatást, és most minden felszólalásában, minden beszédében, legutóbb május 1-én Nyitrabánon, Bánoszi Nagybebravóban elmondta, hogy salókra és élősködőkre nem lehet építeni az országot, tehát hatalmas támadást intézett a Progresszív Szlovákia ellen. A kérdésedre válaszolva, Mikhail Simecskának kell eldöntenie, hogy marad-e továbbra is pártelnök, illetve a PS vezetőségének. Rövidesen kiderül, hogy ez a ügy mekkora gondot és mekkora problémát okoz a Progresszív Szlovákiának, vajon továbbra is maradnak-e a támogatóik, mint idáig, vagy csökken a támogatásuk. Ennek megfelelően kell minél előbb Mikhail Simecskának lépnie, vagy lemond, vagy pedig igazolja, hogy semmi köze nincs édesanyjának a említett törvénysértéséhez, és akkor döntenie kell, mert másfél év az nem nagy idő, és ugye fel kell készülni a PS-nek is a következő parlamenti választásokra.
0: Na és mi lesz Richard Sulikkal, akinél már azt gondolhattuk, hogy ott hagyja a politikát?
1: Igen, a szlovákiai belpolitikában mindig nagy a zsivaj lárma. Most elsősorban ugye elsőképpen azt figyeltük, hogy Ján Ferencsákot kirúgták a LASZ-ból, és különböző más gondjai is vannak, elsősorban ugye egy Kézmárkon, ahol polgármester incidens, meg keverzete állítólag meg is ütötték. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy Janá Viktor Cigányikovát pedig kirúgták a SAS-ből, tehát a Szabadság és Szolidaritás pártjából. előzőleg még Branislav Göring úgy is így akarott rendet teremteni, hogy a pártnak, ennek a liberális pártnak a közgyűlésén elérte, hogy Richard Sulikot ne lehessen a leendő választási listára tenni, amivel meglehetősen szűkítették a politikai mozgáskörét. Ha már úgy volt, hogy Sulik már visszalép a közéletből, de most bejelentette, hogy még egy keveset pihen a nyáron, aztán ősszel nekidurálják magukat, és jön a Viktor Cigányékonál, és vagy keresnek valamilyen párt, nem hiszem, hogy új pártot alapítanálok, mert másfél évre kevés, hogy felkusson ez a politikai tömörülés, ezért sokan azt mondják, hogy Boris Kollász Merodina nevű pártjához, amely ugyebár kiesett a parlamentből, oda csatlakoznának, amit Richard Sulik nem zárt ide, azt mondta, hogy nem ez az egyetlen megoldás. A tény az, hogy meglátjuk, mi a helyzet, ősszel világosabban fogunk látni, hogy van-e politikai jövője Richard Suliknak és Jana Bittó Cigányikovának.
0: Hételei hírösszefoglalónkat hallották Szilvás József újságíróval, a rádiónk állandó kommentátorával. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, kellemes napot mindenkinek.

8:53 perc, ennyi fért napindító magazinunkba, kedves hallgatóink. A 9 óra hírek után a nappalival folytatódik az adás. Fica János várja majd önöket. A mai reggel szerkesztője Bábel Ivett volt, a műszaki munkatárs Kubányi Péter. Kálmán Norbertet hallották. Köszönöm, hogy velünk ébredtek.

0: 9 óra van. Nappali. Fica Jánossal. Az erő legyen önökkel. Május 4-e van, a nemzetközi Star Wars, vagyis Csillagok háborúja nap. Az ünnep a híres May the Force be with you, vagyis az erő legyen veled. Jedi köszönésre épül, amely angolul hangzásában emlékeztet május 4-ére, ezért tartják a mai napon. Bízom benne, hogy élvezetes volt a hosszú hétvége, sikerült feltöltődniük, és most újult erővel vágnak neki a hétnek és az új hónapnak ezen a szép tavaszi délelőttön. A mai műsorunk igazán izgalmasnak ígérkezik, egy svájci csellista sztárral készült beszélgetést is hallhatnak, de szó lesz még befektetésekről és a tavaszi zöldségek konyhai felhasználásáról is. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő 3 órában. Gazsik Viktória hírei után jövünk vissza.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: A héten szavazhat a parlament a külföldi levélszavazás módosításáról. Nyilvános meghallgatás indul a Bondi Beach-i terrortámadás ügyében. Meleg napos idő várható ma 28 fokos csúccsal. Következnek a részletek. Folytatódik a parlament 49. ülése, amely eredetileg már múlt hét csütörtökön véget ért volna, azonban még mindig több napirendi pont maradt nyitva. A képviselők többek között környezetvédelmi és közbeszerzési törvénymódosításokról tárgyalnak, utóbbi gyorsított eljárásban is zajlik. A hét egyik kiemelt témája a külföldről történő szavazás módosítása, amelyről várhatóan szavaznak is. Emellett zárt ülésen hírszerzési jelentéseket is tárgyalnak. A programban szerepelnek még kormányzati és ellenzéki javaslatok, valamint több korábban elhalasztott törvény is. Tibor Gaspar, a szlovák parlament alelnöke szerint nincs ambíciója átvenni a Smer párt vezetését Robert Ficótól. A politikus a Jói 24 Politika 24 című műsorában úgy fogalmazott, hogy a pártban már megjelent egy fiatalabb generáció, és idővel új vezetőt kell kinevelni. Szerinte több politikus is szóba jöhet, köztük miniszterek és jelenlegi pártvezetők. Gaspar beszélt a kormánykoalíció nehéz működéséről is, és a stabilitás fontosságát hangsúlyozta. Hozzátette azt is, hogy a héten Oroszországba utazik a kormányfővel. A szlovákiai tűzoltó és mentőszolgálat közlése szerint a múlt héten összesen 800 alkalommal kellett beavatkozniuk. A legtöbb eset tűzesetekhez kapcsolódott, 427 beavatkozás történt, ezek közül a legtöbbet a kassai kerületben jegyezték. Második leggyakoribb oka a műszaki mentés volt 201 esettel, főként az eperjesi kerületben. Közúti baleseteknél 145 alkalommal segítettek a tűzoltók, leggyakrabban a zsolnai kerületben. Veszélyes anyagok miatt 27 beavatkozás történt, ezek többsége a trencséni kerületben volt. Nyilvános vizsgálatot kezdett az Ausztrál Szövetségi Bizottság a Sydney Bondi Beach-en történt tavaly decemberi lövöldözés ügyében, amelyben 15 ember vesztette életét. A meghallgatásokon a zsidó közösség tagjai az antiszemitizmus erősödéséről számoltak be, amely szerintük különösen a közel-keleti háború kitörése óta fokozódott. A bizottság több ezer bejelentést kapott a gyűlöletcselekményekről. A vizsgálat kitér arra is, hogy a hatóságok időben kaptak-e figyelmet a támadás veszélyéről. Az ügyet két férfi követte el egy hanukai rendezvény idején, a támadást a hatóságok terrortámadásnak minősítették. Drón csapódott be Moszkva egyik nyugati modern városrészében egy magas lakóépületbe, közölte a város polgármestere. Az orosz hatóságok szerint senki sem sérült meg, a támadás felelősét nem nevezték meg. A drón a 36. emeleten több helységet is megrongált, és törmelékek zuhantak az utcán parkoló autókra. Az incidens néhány nappal a győzelem napja előtti katonai ünnepségek előtt történt. Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka folyamán összesen 117 ukrán drón semmisítettek meg különböző régiókban. A háború 2022 óta tart, és mindkét fél rendszeresen hajt végre dróncsapásokat. Rövid sporthíreinket Zsigárdi Lászlótól hallják.
1: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 vasárnapi eredményei: Podbrezová Tanava 0-3, Trencsin Komárno 1-2, illetve Újpest Ferencváros 0-5 és Paks Debrecen 5-2. Előkészületi jégkorong mérkőzésen Szlovákia Lettország 5-2. A VB pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es Miami nagy díjat.
3: Időjárás.
2: Meleg napos idő várható ma, a hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, mérsékelt déli szél fúj, amelyet erős széllökések is kísérhetnek.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset okoz fennakadást a D1-esen Szenc után Pozsony felé, 4 autó ütközött össze, csak a bal sáv járható. Másfél órás tollódás alakult ki, Szenc felé kerülve 40 perccel, Sárfő és Bazin felé pedig fél órával hosszabbodik a menetidő. További tollódásra számíthatnak Vágseje elején Vágtornóc felől 10 percet, Kassa-Sata város részében Csécs felől pedig 4 órát várakozhatnak. Szerencsés utat kívánunk!
3: Zöld hullám. 0800 900 800.

Köszöntöm Önöket ismét a hét első nappaliában. Hallgassák meg mai műsorunk tartalmát. Megérkezett a május, vele együtt pedig a friss, roppanó zöldségek is a piacokra és a konyháinkba. Ilyenkor végre előtérbe kerülnek a könnyedebb bízek, a saláták, az újhagyma, a retek, vagy éppen a zsenge spenót. De mit kezdjünk velük a klasszikus vajas kenyéren túl? Hogyan használhatjuk ki igazán a szezon adta lehetőségeket, és mire érdemes figyelni vásárláskor? Erről beszélgetünk ma Kosár Lajos gasztrobloggerrel, 9:30-kor kezdődő gasztro rovatunkban. 10 óra után pénzügyi témákkal folytatjuk. Egyre többen fordulnak ugyanis a befektetések felé, hiszen ma már jól tudjuk, nem érdemes a megtakarításainkat a szekrényben vagy egy folyószámlán pihentetni. Ráadásul ma már számtalan lehetőség közül választhatunk, és különböző applikációk segítségével, akár a mobiltelefonunkról is könnyedén kezelhetjük pénzügyeinket. De mik a leggyakoribb hibák és tévhitek, amelyeket még mindig elkövetnek az emberek? Ezekre a kérdésekre ad választ Szalai Árpád közgazdász és befektetési tanácsadó műsorunk második órájában. És az utolsó órában egy igazi cselló virtuóz lesz a vendégünk, hamarosan ugyanis Pozsonyban lép fel a svájci sztár Jodok Cselló. A fiatal művész karizmatikus előadásaival és a zenéhez való friss, újszerű hozzáállásával gyorsan meghódította az online teret, és nem csak Európa szerte ismert előadóvá, hanem közösségi média sztárrá is vált. Jodok Cselló nemrégiben ellátogatott hozzánk ide a stúdióba, ahol zenéről, természetről és a digitális világról is beszélgettünk. Az interjút 11:45-től hallhatják itt, a Pátria Rádióban. Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló 3 órában. Mai munkatársaim Kubányi Péter hangmérnök és Puha József zenei szerkesztő, az ő nevükben is számítok megtisztelő figyelmükre. Maradjanak velünk!

Május 4-e van, nem csupán a csillagok háborúja nap, hanem Florián és Mónika névnapja is egyben. A Florián férfi név, a latin Florianus rövidülése, jelentése virágos, virágzó. A Mónika viszont vitatott eredetű név, leginkább valószínű, hogy kartágói pun eredetű és jelentése istennő. Viszont mások szerint görög eredetű, jelentése magányos, megint mások szerint viszont latin név, intő, figyelmeztető, tanító jelentéssel. Egyes források indogermán névként említik, megmentő jelentéssel. Bárhogy is legyen, mi nagyon boldog névnapot kívánunk nekik.

9 óra 20 perc van, önök a Pátria Rádiót hallgatják, a mai nap eseménynaptára következik. Ma van a tűzoltók napja. Az ünnep Szent Flórián nevéhez kötődik, aki a hagyomány szerint egyetlen vödör vízzel oltott el egy hatalmas tüzet, ezért vált a tűzoltók védőszentjévé. Emléknapját május 4-én tartják, mert ezen a napon szenvedett mártír halált a 4. században, és ehhez igazodva alakult ki a tűzoltók nemzetközi ünnepe is. Ezen a napon a tűzoltók munkáját és helytállását ismerik el, rendezvényekkel, bemutatókkal és kitüntetésekkel tisztelegnek azok előtt, akik nap mint nap mások életét és biztonságát védik. ...1541-ben ezen a napon megkezdődött Buda ostroma. A támadást az Oszmán Birodalom indította, és a hadjárat végül

véghez vezetett. 1849. május 4-én a forradalom és szabadságharc során a Görgei Artúr által vezetett honvéd haderő megkezdte Budavárának ostromát. A hadművelet a tavaszi hadjárat csúcspontja volt, amely végül a vár visszafoglalásához vezetett, és jelentős katonai, valamint szimbolikus sikert hozott a magyar fél számára. 1942-ben a II. Világháború során a Korall-tengeri csata fordulópontot hozott a Csendes-óceáni hadszíntéren ezen a napon, amikor az amerikai haditengerészet megállította a japán előrenyomulást. Bár a veszteségek mindkét oldalon jelentősek voltak, stratégiai értelemben az Egyesült Államok győzelme volt, mert sikerült megakadályozni Japán további terjeszkedését. 1979-ben ezen a napon Margaret Thatcher az Egyesült Királyság első női miniszterelnökeként letette hivatali esküjét és megalakította konzervatív kormányát. Hatalomra kerülése új gazdaságpolitikai irányt hozott Angliában, a thatcherizmus jegyében privatizációval, piacpárti reformokkal és erőteljes politikai vezetői stílussal. május 4-én született Kangxi császár, a Qing dinasztia egyik legjelentősebb uralkodója és Kína leghosszabb ideig regnáló császára. Uralkodása alatt megszilárdította a birodalom egységét, támogatta a tudományt és a kultúrát, valamint hosszú távon stabil alapokra helyezte a dinasztia hatalmát. 1655-ben ezen a napon született Bartolomeo Cristofori, akit a zongora feltalálójaként tartanak számon. Újítása lehetővé tette a hangok dinamikus, erősség szerinti megszólaltatását, ami forradalmasította a billentyűs hangszerek világát. 101 éve született Buzánszky Jenő, magyar válogatott labdarúgó, az aranycsapat hátvédje. 1952-ben olimpiai bajnoki címet nyert, és 54-ben világbajnoki döntőt játszott. Megbízható, kemény, ugyanakkor technikás védőként ismerték, pályafutása után pedig a magyar futball egyik meghatározó, tisztelt alakja maradt. 1928-ban ezen a napon született Hankis Elemér, Széchenyi díjas magyar irodalomtörténész és filozófus. A 20. század egyik legjelentősebb magyar értelmiségie volt, aki a modern társadalom működését, az értékek válságát és az egyén helyzetét vizsgálta közérthető, mégis mély elemzéseiben. Legfontosabb művei közé tartozik a Diagnózisok, az Emberi kaland és a Félelmek és szimbólumok, amelyek máig alapművek a magyar társadalomtudományban. 97 éve született Audrey Hepburn, amerikai-holland származású Oscar-díjas színésznő. Pályáját balerinaként kezdte, majd a filmvásznon vált világsztárrá, eleganciájával és természetes játékával új nőideál teremtve Hollywoodban. Audrey Hepburn legismertebb filmjei közé tartozik a Római vakáció, az Álom luxus kivitelben, a Sabrina és a My Fair Lady, melyekkel örökre beírta magát a filmtörténetbe. Későbbi éveiben az UNICEF jószolgálati nagyköveteként dolgozott, humanitárius munkájáért világszerte elismerték. 1993-ban, 63 éves korában hunyt el Svájcban, vastagbélrák következtében. ben ezen a napon hunyt el Milan Rastislav Štefánik, cseh csillagász, francia tábornok, Csehszlovákia egyik alapítója. Tudósként a csillagászat területén ért el nemzetközi sikereket, majd az első világháború idején kulcsszerepet játszott a csehszlovák légiók megszervezésében. Diplomáciai és katonai tevékenységével jelentősen hozzájárult Csehszlovákia létrejöttéhez, így a közép-európai történelem egyik meghatározó alakja lett. 1980-ban ezen a napon halt meg Josip Broz Tito, horvát származású politikus, kommunista partizánvezér, a szocialista Jugoszlávia egykori elnöke, több mint 3 évtizeden át vezette az országot, sajátos, a szovjet blokktól független politikai iránt kialakítva, amely hosszú időre meghatározta a térség stabilitását.

Ma ünnepli 88. születésnapját Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető, szakíró, a magyar zenei ismeretterjesztés közismert alakja. A televízióban hosszú éveken át vezette a Zenebutik című műsort, emellett rádiósként is aktívan népszerűsítette a komoly zenét, közérthető és lelkes stílusával sokakhoz közel hozva azt. Ma lett 86 éves Robin Cook, az orvosi krimieivel vált világhírűvé. Regényeiben például a Kóma vagy a Járvány című könyvekkel a modern orvostudomány etikai kérdéseit és veszélyeit dolgozta fel feszült, izgalmas történetekben. Ma ünnepli 82. születésnapját Huszti Péter, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, Színi Akadémiai rektor, színigazgató, rendező, a Színház és Filmművészeti Egyetem doktora, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A magyar színházi élet meghatározó alakja, aki számos klasszikus és modern darabban nyújtott emlékezetes alakítást. Emellett filmekben és tévéjátékokban is szerepelt, például az Egri csillag és több irodalmi adaptáció feldolgozásaiban. És ma lett 34 éves Brass Bence, magyar színművész, énekes, a Csillag születik második szériájának versenyzője. Az ő egyik dalát küldjük mindenkinek, aki ma ünnepel.

0: Itt a május, vele együtt pedig megérkeztek a friss, roppanós zöldségek is a piacokra és a konyháinkba. Ilyenkor végre elfelejthetjük a nehéz téli fogásokat, és előtérbe kerül a saláta, az újhagyma, a retek, vagy éppen a zsenge spenót és a spárga. De mit kezdjünk velük a klasszikus vajas kenyéren túl? Hogyan használhatjuk ki igazán a szezon ízeit, és mire érdemes figyelni vásárláskor? Erről beszélgetünk mai gasztro rovatunkban, Kosár Lajos gasztrobloggerrel, állandó vendégünkkel. Szia Luigi!
1: Jó napot kívánok, szia!
0: Nos, mi mindennek van most a szezonja? Kihattam-e valamit a felsorolásban? Mely zöldségekkel tudjuk most felfrissíteni a konyhánkat, vagy a főzést?
1: Ó, hát még nagyon sok minden van, azon kívül, amit említettél, tehát említetted a spenótot, de ilyenkor jönnek a salátafélék, tehát az összes saláta és káposzta családba tartozó növények, zöldségnövényeink, tehát ilyen a fejes saláta, a madár saláta, ilyen a mizuna is például, amit kevesen is
0: mizuna.
1: A mizuna, igen, amit mustárspenótnak, vagy sárgányfogó salátának
0: úgy már
1: is
0: ismerem a nevét, igen.
1: Úgy ide tartozik természetesen a rukola, ami ugye nagyon-nagyon fontos lesz majd az ételrendünkben. Utána van, most van még a mángold, amit kevesen, hogy mondjam, használnak, pedig utóbbi időben nagyon jó, hogy mondjam, megjelent a piacon. Ahogy említettem, a káposztafélékről már megvan a friss káposzta, a fejes káposzta, a kelkáposzta, a kínai saláta, akkor megemlíthetjük a káposztafélék között még a karfiolt, ugye, amit már most is megkaphatunk, sőt a brokkolit is. Tehát valóban annyi mindenféle van még, és még nem említettük a különböző friss fűszernövényeket, aminek ugye most van szintén a szezonja, tehát a kapormárnő, akkor említetted a friss fokhagymát, aminek ugye a levelét is használhatjuk, viszont ilyenkor már még a lestján is, még és utána, amit említettél, tehát a retekfélék, a sárgarépa, tehát a gyökeres növények.
0: Hát elég sok zöldség már megjelent, hát a piacokon vagy a kertünkben. Ugye ezeknek az a lényege, hogy rendkívül egészségesek. Melyikről mit érdemes tudni? Most elég sok zöldséget felsoroltál, de melyik közülük a legegészségesebb? Hát gondolom, mindegyik, mert zöld.
1: Igen. Nehéz, éppen így összevetettem. Alapjában jön majdnem mindegyiknek az az előnye, hogy mivel tavaszi, és valamilyen úton, módon, tehát tartalmaz nagyon sok klorofilt. Ezt tudjuk, ez az a zöld dolog bennük, és gazdag a krosban. Másik, ami nagyon sok bennük, tehát a C-vitamin. Valóban minden ilyen zöldben benne van a C-vitamin. Az, hogy a tápértéke melyiknek magasabb, tehát ez vitatott, mert van, amelyikben például a fejes salátában kevesen tudják, hogy nagyon sok B-vitamin van, méz, foszfor és vas, viszont a rukola az pedig teljesen olyan tápvitamin, hogy mondjam, hogy még a nehéz húsok mellé is ezt adják, ugyanis valóban segíti az emésztést, és ez valóban, úgyhogy itt felsorolni, hogy B1, B2, B6, C, E, K, tehát a kálium, tehát ez nagyon, de mondom, ez majdnem mindegyikben benne van, szóval ez a jellemző rájuk, ezért is, hogy úgy mondjam, szükség van tavasszal ezekre a vitaminbevitelekre, anélkül természetesen, hogy úgy mondjam, különböző gyógyszereket, illetve vitaminbogyókat tegyünk.
0: És hogyan érdemes őket tárolni, hogy például frissek maradjanak, és bennük maradjanak ezek a tápanyagok?
1: Hát ami a tárolást illeti, általában tudjuk, hogy ezeket általában meg kell mosni, mert mindent meg kell mosni, kicsit le kell szárítani, le kell, hogy mondjam, papírtörülővel szárítani. Utána valóban a hűtő szekrényben, manapság már a zöldségboxban, akár nedves papírba téve elállnak egy hetet is. Tehát érdekes, hogy a jégsalátát...
0: Nedves papírba érdemes tenni?
1: Igen, hát ne száradjon ki, tehát attól függ, hogy milyen típusú hűtőszekrényünk van. Általában az igazság, hogy a modernebbeknél a box, tehát a zöldségbox, ami ugye alul van, az már olyan, hogy nedvesítő is, tehát ott is elállna, de azért jobb a biztonság kedvéért. Ugyanez vonatkozik, amit említettél, a spárgára például, ami szintén egy hétig így eltartható, tehát mielőtt felhasználnánk. Úgyhogy ebből a szempontból a hűtőszekrény nagyon jó segítő. De a legjobb, hogyha valóban frissen készítjük el, valamilyen úton-módon, általában mindig salátákról beszélünk, és a salátákból salátákat készítünk, tehát kevert salátákat. Amit említettem, nagyon jó bekeverni különböző féle fajtát az ízük miatt. Kevesen használják pedig, mert nagyon rég itt van a piacon, például az olaszok imádják, ilyen a vörös cikória, vagyis a radicchio, az a lila valami, ami úgy néz ki, mint a kínai kel, és hasonló az endívia is például, amit nagyon kevesen használnak, mert hogy túl, hogy mondjam, kesernyés az íze. Valóban olyan kesernyés anyagot tart, ami segíti az emésztést. Ezért kell bekeverni más salátával, ami kiegyenlíti ezt az ízt. Általában mindig, ahogy mondtam, 5 ízfajtát használunk, tehát ízesítjük. Tehát teszünk bele valami savanyút, tehát citromlevet, teszünk bele valami olajat. A legjobb, hogyha szűzolajat használunk, akár legyen az olívaolaj, legyen az dióolaj, sőt, néha már a mákolajat is tehetünk rá, bár annak túl egzotikus, de dióolajat említettem, utána készítenek olajat, ugye lenmagolajunk van, tehát különböző olajakat. A sónál azért vigyázzunk egy kicsit, ugyanis a saláták, a só kiszívja belőlük a vizet, tehát, hogy mondjam, összenyomorulnak a levelek, tehát ilyen lagymatagok lesznek, tehát ne sózzuk csak az utolsó pillanatban ízlés szerint. Tehát, ha nem forrázott levet készítünk, mert ugye van a döglött saláta is, amit kevesen ismerik, de itt délen...
0: Az micsoda?
1: Hát az a leforrázott fejes saláta, tehát készítünk egy páclét, ami ilyen enyhén savanyú, sós, édes páclé, de forrón, és ezzel leöntjük a friss fejes salátát, és állni hagyjuk kihűlni. És ilyenkor a levelek valóban olyan, hogy mi úgy hívtuk, hogy döglött, mert annyira, hogy mondjam...
0: Hát olyan lesz, mint a rongy, olyan nem válik, mint a rongy.
1: De van, aki így eszi.
0: Valaki
1: például,
0: azt szereti.
1: Pontosan.
0: Valaki az ázottat szereti.
1: Igen, mi imádtuk például frissen csak belemártani a leveleket ebbe a hideg, nem meleg, hanem a hideg lébe, ebbe a páclébe. Ehhez például valóban most szezon szerint általában mindig tojásos nokedlit ettünk, ami ugye ikonikus a magyar konyhában.
0: Abszolút a salátával. Igen.
1: Tehát valóban fantasztikus finom, de mondom, még tehetünk bele mézet, cukor helyett, a sót említettem, utána tehát volt már édes, sós, savanyú, keserű, ami a saláta adja, úgyhogy mindenképp ezt így kombináljuk, de tehetünk bele például a rukolához, én nagyon sokszor például most eper szezon is van, tehát eperet is lassan bele érkezik, lehet rakni, nem? És fantasztikus finom balzsamecettel, akár kevés mézzel, és nagyon finom, egészséges saláta. De visszatérve a nem saláta, még mondjuk rá spárgát, elmondhatjuk, hogy a spárgának most van szezonja, nagyon-nagyon egészséges valóban, a zöld spárgát szinte nem is kell tisztítani, tehát valóban csak az alsó fél centit levágni, meghámozni már nem is kell, használható akár frissen, salátákba, én általában például ilyen francia leveles tésztából készült kis, tehát sós tortát készítek, tehát túróval, mascarponeval, sajttal, tetejére a spárgát, és az egész meg van sütve, úgyhogy valóban nagyon finom. De mindezek, ezek érdekes, hogy sokból készíthetünk, meg is főzhetjük őket, tehát
0: igen, ezt akartam, hogy nem csak nyersen használhatjuk, ugye, mint salátaként, vagy egy vajas kenyér mellé, mint ahogy említettem itt a bevezetőben. Hogyan lehet őket megfőzni, hogy hát kreatív módon minél izgalmasabban felhasználjuk?
1: Hát általában nagyon sokan ismerik, illetve de nem szeretik a spenótlevest, mint olyat, vagy magát a párolt spenótot. Tehát valóban spenót, illetve parajt készítettünk. Ugyanez vonatkozik a sóskára, de sokan készítenek például a salátákból is ilyen, hogy mondjam, szószt, illetve főzeléket a magyaroknál. Főzelék formájában már nem mindent el lehet készíteni. Érdekes még a hónapos retket is. Tehát a hónapos retekből is
0: retek
1: igen.
0: Főzelék?
1: Igen, van, hogy melegen, egészen más az írhatás, amennyiben tudjuk, hogy a retek általában enyhén csipős, enyhén mustáros ízű. A főzés során, tehát valóban enyhébb íze lesz, és valóban édes ki, és fantasztikus finom. Ide tartozik még, ahogy említettem, a brokkoli, a karfiol és a karalábé is. Ilyenkor érdekes, hogy amíg nem volt teljesen megérve, illetve nem voltak a friss fejes káposzták, addig a nagymamánk például általában, mivel már karalábé volt, tehát a káposztás cikedlit, tehát a káposztás kockát is karalábéból készítette, fantasztikus, finom, le kell reszelni, meg kell dinsztelni hagymán, kevés cukorral meg kell karamellizálni, hozzáadni a tésztát, szinte megtévesztően ugyanolyan, még jobb íze is van. De mondom, ilyenkor töltött karalábé, karalábé ragút készíthetünk lestjánnal, vagy pedig tárkonnyal, tejszínes behabarással. Tehát valóban felhasználható akár, hogy ez vonatkozik a mángoldra is például. A mángoldot például általában a spenót helyett, illetve a sóska helyett használjuk, ugyanúgy használjuk fel, vagy szintén a nagy leveleket, ha kivágjuk a köztes erezetét, akkor belerakhatunk akár darált hús, tehát ilyen töltött káposzta leveleket készíthetünk, az úgynevezett balkáni szarmát is így készíthetjük el. De mondom, a karfiolból például, főleg a cukorbetegeknél, illetve a lisztérzékenyeknél készíthetünk, hogy úgy mondjam, karfiol rist, mint olyat, tehát lereszeljük, rist helyet használjuk, készíthetünk belőle pizza alapot, tehát valóban papírra, sütőpapírra ráreszeljük a karfiolt, egyengetjük kevés olajjal, megölocsoljuk, és erre rárakjuk a feltéteket, és beteszik a sütőbe, megsütjük, fantasztikus, finom. Dúsíthatjuk természetesen, ugyanez vonatkozik a brokkolira. A brokkolinál azért vigyázni kell, ha kuktában főzzük, azért megtartja még a tápértékét, ha lehet, valóban pároljuk, és nagyon kevés ideig pároljuk ezeket a dolgokat. Amit mondtam a főzésnél, tehát a keményebb tartású, mint a karfiol, mint a karalábé, azt mégiscsak lehet tovább főzni, az megtartja a vitamin tartalmát, de mondom, a brokkolinál untig elég valóban csak blanzsírozni, tehát beledobni pár percre forró vízbe, utána pedig jeges vízbe lehűteni, hogy roppanós legyen. Ezt is bármire használhatjuk. Készíthetünk belőle brokkoliból brokkoli krémet például, tehát amit kenhetünk, tehát nem nyersre tesszük, hanem egyszerűen bekeverjük, bekeverhetjük valamilyen reszelt sajttal, illetve ömlesztett sajttal, akár túróval, jogurttal, fokhagymával ízesítve turmixoljuk, és kapunk egy enyhe, zöld, szép brokkoli krémet, amit gyerekek is ehetnek, a brokkolit meg lehet sütni, tehát gratinálni lehet, úgyhogy...
0: Tudsz-e mondani valamilyen gyors 10 perces receptet a rohanós hétköznapokra?
1: Hát említettem már ezt a kist, amit a spárgából készítünk, tehát ehhez nem is kell sok minden. A spárgát megvesszük, mint olyat, a zöld spárgát, ha akarjuk, akkor valóban pár percre forró vízbe szintén beleöntjük, hogy mégiscsak a felszínen levő baktériumok elpusztuljanak, rögtön lehűtjük, tehát ahogy említettem, csak az alsó végét vágjuk le, két, másfél centit, meg annyit se. Általában olyan spárgát vegyünk, amiben ha belenyomjuk a körmünket, könnyen, roppanósan belemegy, tehát amikor már nem megy bele, az már kicsit fáradtabb spárga, azt már inkább főzni kell. Amúgy múltkor készítettem nagyon egyszerű spárga krémlevest, ami szintén abból áll, hogy a spárgát megdínszeljük, felöntjük tejjel, vagy pedig a húslével, húsalaplével, zöldséglével, és átforraljuk, utána turmixoljuk, és sajttal tálaljuk. De visszatérve a kishez, tehát egy leveles tésztát, ami már készen kapható, ki se kell nyújtani, tehát azt csak kibontjuk, széterítjük, kicsit felhajtjuk az oldalait a papíron, és ezt elősütjük, tehát bedobjuk a sütőbe egy olyan 5-10 percre, amíg megsül, utána erre a sült tésztára, ami még félig megvan már sülve, erre tesszük majd rá a kikevert, a tojással kikevert mascarpone-t, vagy ricottát, vagy akár egyszerű túrót, mint olyat, tehetünk hozzá sajtot, fűszerezzük, ezt rákenjük a tésztára, ennek a tetejére rárakjuk a spárgákat, elhelyezzük szépen, és kevés mozzarellával vagy parmezánnal megszórjuk, és visszatesszük még 10 percre, 15 percre a sütőbe, hogy átsüljön ez a töltelék, és utána fantasztikus lepényt kapunk, mint olyat. Úgyhogy ez az egyik, de múltkor például a karfiolból is készíthetők steakek, tehát, hogy úgy mondjam, szeletek, mert ugye a steak az azt jelenti, hogy egy szelet, tehát egy darab.
0: Tehát nem feltétlenül hússal kell összekötni a steak. kifejezést.
1: Tehát megvesszük a karfiolt, szintén sütőpapírra, és ez is diétás, tehát sütőpapírra rátesszük, készítettünk egy olyan pácot, hogy akár indiai, tehát különböző garam masszala, vagy pedig más girosz fűszerkeverékből, olajjal, kevés citromlével készítünk egy ilyen pácot. Ezzel a páccal a karfiolt, ha lehet, olyan 2 centis, 1,5 centis szeletekre vágjuk, tehát megpróbáljuk egészbe levágni. Ezeket a szeleteket rátesszük a sütőpapírra, megkenjük ecsettel ezzel a páccal, és benyomjuk a sütőbe, megsütjük. Fantasztikus, finom, egészséges, vegetariánus, sőt, még vegán is, tehát valóban nem kell mindig húst tennünk ilyen esetben, tehát salátát is készíthetünk hozzá, különböző salátákból, úgyhogy...
0: Főleg ilyenkor tavaszkor, amikor már melegedik az idő, jobb is az ilyen könnyebb ételeket elkezdeni fogyasztani. Mit kezdünk egyébként a zöldségek maradékaival, a levelekkel, a szárakkal? Vannak olyanok, amelyek még felhasználhatóak a konyhában?
1: Természetesen, például a brokkolinál sokan például csak a rózsáit, hogy úgy mondjam, használják, és a szárát azt kidobják. Például ez is megtisztítható, enyhén meg lehet hámozni, és utána szintén, ahogy mondtam, ragut lehet belőle készíteni, tehát felkockázzuk, hamis gulyást készíthetünk belőle, de utána szintén tovább főzhetjük, utána, ha már puhára főt, akkor abba a főzőlébe visszatesszük például a rózsákat, és akkor átturmixoljuk, ebből lesz a brokkoli krémleves, tehát valóban. A maradékok, ahogy mondod, annyira, hogy mondjam, frissek most a sárgarépa is, meg bármi is, például hát a karalábét mondjuk rá valóban meg kell hámozni, de karalábét is, ha meghámozzuk, kiváljuk a belsejét, megtöltjük akár sajtos, túrós töltelékkel, vagy pedig hústöltelékkel, szintén pár percre benyomjuk a sütőbe, és megsütjük. Érdekes, hogy a karfiolról is a belső leveleket is ki szokták dobni, ezeket is meg lehet sütni, ki lehet rántani, ki lehet a káposztát is, például a külső leveleket máshol kirántják, például Kínában a kínai kelt, vagy pedig a bordás kelt is így használják, tehát a külső leveleket, amit úgy gondoljuk, hogy mi már nem olyan frissek, nem friss, nem olyan roppanósak, meg mégiscsak a külső leveleket általában leszokták tépni, és kiszokták dobni.
0: És az igaz, hogy a retek levele is ehető?
1: Igen, sőt, még a sárgarépának is a szára ehető, tehát az is még frissen ehető, természetesen meg kell mosni, és ha lehet, akkor ne permetezzük. A sárgarépát is ne hámozzuk meg ilyen esetben, tehát sok új zöldséget fölösleges meghámozni, elég, hogyha durva zöldség kefével letisztítjuk, tehát beáztatjuk, letisztítjuk, ez vonatkozik a gyökérre, ez vonatkozik az édes gyökérre, ez vonatkozik alapjában, hogy majdnem minden olyanra, amit általában megszoktak pucolni, sőt, most van már ugye új krumpli is, és az új krumplit se kell meghámozni, ez az vétek volna meghámozni, tehát valóban héjába főzzük, héjával készítjük, természetesen megmossuk, ahogy mondani szokás, megsikáljuk, lesikáljuk róla a különböző a földet és a piszkot. Úgyhogy szerintem nem kell sok hulladékot készíteni, ha pedig már hámozzuk, ezt már egyszer mondtam, tehát akár hámozzuk a céklát, most van ugyanis a friss cékla is, ugye, mert a cékla az egész éves, de most, ami még friss, akkor jó. Sőt, most van már a fekete retek is, ami nagyon finom, frissen. Igaz, hogy elég erős, de az erősségét el lehet venni egy kevés citromos, olajos páccal, tehát valóban vékonyra gyalulni, és ezzel így behinteni, és utána fantasztikus jó saláta. Tehát ha lehámozzuk is a tisztát, tehát először megmossuk, utána lehámozzuk, és ha a héja marad, akkor azt enyhén megsózzuk, és betesszük sütőpapírra téve a csőbe, tehát a sütőbe, és megszárítjuk, és kapunk zöldséges chipset, amit ha belegondolunk, most láttam pár üzletben méreg drágán árusítják, igaz, hogy túl van sózva, tehát még, de most szintén divatba jött, hogy nem, ugye nem burgonyaszirmot, meg nem burgonyacsipszeket esznek az emberek sokan, hanem ezt a zöldségcsipszeket, ami valóban finom, de nem mondom, nem csak a héjából lehet elkészíteni, le lehet őket enyhén, vékonyan gyalulni, tehát a mandolinon gyalun, és így megsütni, úgyhogy lehet sütni, lehet főzni, lehet frissen elkészíteni.
0: Lehet salátát készíteni. Akár, milyen öntetet érdemes, vagy javasolnál salátaként?
1: Úgy említettem, hogy legyen benne mind a négy íz, mint olyan, tehát az enyhén sós, a savas, tehát a savanyú, akkor a Hát sokkal, például nagyon kevesen tudják, hogy citrom léhelye, tehát lime, tehát a zöld citromlevét is használhatjuk, az egy kicsit kesernyésebb, de sokan például narancslevet is használhatunk, mézzel keverve, egy kevés vahéjjal, tehát valóban néhány saláta elbírja ezt az ízt is. Attól függ, hogy az embernek milyen ízekre van kedve, hogy úgy mondjam, de mondom, ilyenkor például, hogy említettem most a fahéjat, a fahéj például nagyon jó antioxidáns, tehát olyan, hogy antibakteriális is. Igaz, hogy egy kicsit csipős, tehát olyan ízt ad, meg ugye sok ember azt hiszi, hogy csak a süteménybe kerülhet bele a fahéj, amúgy az nem igaz, úgyhogy...
0: Vagy az almához.
1: Vagy például, de az se rossz, igen, valóban, de abban még szegfűszeget is teszünk néha. Úgyhogy valóban ezek a fűszereknek az alkalmazása, és mondom főleg, utána szórhatunk rá friss fűszernövényt, tehát a kaprot. A kaprot nagyon sokan már említettük, hogy nem szereti, pedig a kapor egy fantasztikus, jó ízhatást ad különböző salátáknak, tehát a fejes salátának is, a kínai salátának is. Ahogy említettem, a rukolát, azt kombinálhatjuk sajtokkal is, gyümölcsökkel is, valóban nagyon finom, annak ellenére, hogy szintén enyhén tormás ízhatása van, tehát tormás ízt ad.
0: Van olyan zöldség, amit édességként is valahogy felhasználhatunk?
1: Hát alapjába véve a mángoldot, és most még van ugye már a rebarbara is, de hát a mángoldot mindenképp használhatjuk, mint rebarbarát, mert annak is olyan vastag a erezete, illetve a szára része, hogy amit vághatunk, de mángoldot magát is. Hát édesen, én mondjuk el nem vagyok híve az édes sóska főzeléknek, amit nagyon sokan szeretnek, én inkább spenót főzeléket készítek, hát elméletileg a sóska főzelék is édes, de ugye említettem, főleg a rukola olyan, ami társítható, tehát ahogy említettem, az eperrel, akár néha sajt, dió, hát most nincs szezonja a baracknak, de ha van behozott, tehát vásárolunk akár nektárint, vagy pedig barackot, akkor azt is felszeletelhetjük hozzá.
0: Nos, hát nagyon kreatív módon felhasználhatóak a friss tavaszi zöldségek, melyeknek most már eljött a szezonja. Köszönöm szépen Luigi-nak, hogy hát ugye ezzel a szóviccelények nem beszélt nekünk zöldségeket, hanem hasznos tanácsokat adott itt a stúdióban és a hallgatóinknak. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Kosár Lajos, Luigi gasztrobloggert hallották.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: 10 óra van. Nappali. Fica Jánossal. Köszöntöm Önöket ismét, befektetési tanácsokkal folytatjuk műsorunkat, majd egy svájci cselló művésszel is hallhatnak interjút az előttünk álló két órában. Ha tehetik, maradjanak velünk, déli 12 óráig itt leszünk Önökkel, most a szó Gazsik Viktória hírszerkesztőjé.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: A héten szavazhat a parlament a külföldi levélszavazás módosításáról. Elutazott az Európai Politikai Közösség csúcs találkozójára a kormányfő, ahol az ukrán elnökkel is tárgyal. Meleg napos idő várható ma 28 fokos csúccsal. Következnek a részletek. Folytatódik a parlament 49. ülése, amely eredetileg már múlt hét csütörtökön véget ért volna, azonban még mindig több napirendi pont maradt nyitva. A képviselők többek között környezetvédelmi és közbeszerzési törvénymódosításokról tárgyalnak, utóbbi gyorsított eljárásban is zajlik. A hét egyik kiemelt témája a külföldről történő szavazás módosítása, amelyről várhatóan szavaznak is. Emellett zárt ülésen hírszerzési jelentéseket is tárgyalnak. A programban szerepelnek még kormányzati és ellenzéki javaslatok, valamint több korábban elhalasztott törvény is. Robert Fico miniszterelnök ma hajnalban Örményország fővárosába, Jerevánba utazott az Európai Politikai Közösség 8. csúcs találkozójára. A tanácskozás fő témája Európa jövője, valamint az egység és a stabilitás erősítése. A szlovák kormányfő a rendezvényen találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel is. Fico közölte, hogy bár több kérdésben eltér a két ország álláspontja, Szlovákia és Ukrajna egyaránt érdekelt a jó kapcsolatok fenntartásában. Hozzátette, Szlovákia továbbra is támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozási törekvéseit, és szerinte a háború lezárásáról szóló megállapodás nem jöhet létre az ukrán fél beleegyezése nélkül. A szlovák kormányhivatal tájékoztatása szerint a találkozón Európa csak nem teljes politikai vezetése jelen lesz. Andrej Babis cseh kormányfő már tegnap egyeztetett az ukrán féllel. Ez volt az első személyes találkozójuk azóta, hogy Babis ismét elfoglalta a kormányfői posztot. A cseh miniszterelnök a megbeszélés előtt csak annyit mondott, fontosnak tartja a találkozót, a részletekről pedig később kíván nyilatkozni. Irán figyelmeztetést adott ki, amelyben közölte, támadás érheti az amerikai haditengerészet hajóit, ha belépnek a Hormuzi szoros térségébe. Teherán szerint minden külföldi katonai jelenlét, különösen az Egyesült Államok részéről célponttá válhat. Az iráni fegyveres erők hangsúlyozták, hogy a térségben áthaladó hajók biztonsága csak velük való egyeztetéssel biztosítható. Donald Trump amerikai elnök korábban bejelentette a Szabadság projektet, amelynek célja a térségben rekedkedni kereskedelmi hajók kivezetése. Az USA szerint a művelet humanitárius jellegű, és több ezer katona, hadihajók és repülők is részt vehetnek benne. A Hormuzi szoros a közel-keleti konfliktus miatt gyakorlatilag járhatatlanná vált, pedig korábban a világ olaj- és gázszállításának jelentős része haladt át rajta. Nyilvános vizsgálatot kezdett az Ausztrál Szövetségi Bizottság a Sydney Bondi Beach-en történt tavaly decemberi lövöldözés ügyében, amelyben 15 ember vesztette életét. A meghallgatásokon a zsidó közösség tagjai az antiszemitizmus erősödéséről számoltak be, amely szerintük különösen a közel-keleti háború kitörése óta fokozódott. A bizottság több ezer bejelentést kapott a gyűlöletcselekményekről. A vizsgálat kitér arra is, hogy a hatóságok időben kaptak-e figyelmeztetést és a támadás veszélyéről. Az ügyet két férfi követte el egy hanukai rendezvény idején, a támadást a hatóságok terrortámadásnak minősítették. Rövid sporthíreinket Zsigárdi Lászlótól hallják.
3: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 vasárnapi eredményei: Podbrezová Tanava 0-3, Trencsin Komárno 1-2, illetve Újpest Ferencváros 0-5 és Paks Debrecen 5-2. Előkészületi jégkorong mérkőzésen Szlovákia Lettország 5-2. A VB pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte A Forma 1-es Miami nagy díjat.
1: Időjárás.
2: Meleg napos idő várható ma, a hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, mérsékelt déli szél fúj, amelyet erős széllökések is kísérhetnek.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Rozsnyó és Pesüt között mindkét irányban. Tavaszi karbantartás miatt ma reggel lezárták a felsővisnyói alagutat Rózsahegy irányába, az állat két hétig eltart. Szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

10 óra múlt 9 és fél perccel. Önök a Pátria Rádiót hallgatják, ez itt a hétindító nappali. Az előttünk álló órában pénzügyi témákkal foglalkozunk. Egyre többen fordulnak ugyanis a befektetések felé, hiszen ma már jól tudjuk, nem érdemes a megtakarításainkat a szekrényben vagy egy folyószámlán pihentetni. Ráadásul ma már számtalan lehetőség közül választhatunk, és különböző applikációk segítségével, akár a mobiltelefonunkról is könnyedén kezelhetjük a pénzügyeinket, befektethetünk. De mik a leggyakoribb hibák és tévhitek, amelyeket még mindig elkövetnek az emberek? Ezekre a kérdésekre ad nekünk választ még ebben az órában Szalai Árpád közgazdász és befektetési tanácsadó. Műsorunk utolsó órájában pedig egy igazi cselló virtuóz lesz a vendégünk. Hamarosan Pozsonyban lép fel a svájci sztár Jodok Cselló, a fiatal művész karizmatikus előadásaival és a zenéhez való friss, újszerű hozzáállásával gyorsan meghódította az online teret, és nem csak Európa szerte ismert előadóvá, hanem közösségi médiasztárrá is vált. A Jodok Csellóval készült interjút 4:12-től hallhatják itt a Pátria Rádióban. Tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!

0: Nekem örökké repcsorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örökké repcsorog a véremben.
1: Adria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása.

0: Egyre több ember hisz a befektetésekben. Van, aki online applikációkon keresztül fekteti be a pénzét, és a tőzsdében hisz. Van, aki ingatlanokba fekteti a pénzét, van, aki kriptovalutába. Van, aki pénzügyi tanácsadókon vagy befektetési tanácsadókon keresztül, és van olyan is, aki pénzügyi intézményeken keresztül intézi ezeket a dolgokat, hiszen a mai világban a pénzünket megtartani, úgymond párnába tenni, vagy ülni rajta, már egyre többen tudják, hogy felesleges, és érdemes forgatni. Éppen ezért Szalai Árpád közgazdásszal, befektetési tanácsadóval ma arról beszélgetünk, hogy hogyan érdemes ezeket a befektetéseket, vagy a befektetett pénzünket kezelni, mik azok a buktatók, esetleges hibák, vagy éppen tévhitek, ami a befektetésekkel kapcsolatban az emberek fejében ott mozog. Szervusz, Árpi!
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Szia, sziasztok!
0: Kicsit az elején azért még mondjuk el a beszélgetés elején, hogy mi az a legnagyobb, vagy mik azok a legnagyobb tévhitek, amik azért még mindig ott mozognak az emberek fejében a befektetésekkel, a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatban.
1: De mai beszélgetést megpróbáljuk úgy pozícionálni, hogy azokra a tévhitekre, mítoszokra fogunk alapozni, illetve azokról fogunk beszélni, amik a nyugati társadalmak, ahol a befektetés mind olyan már régóta az emberek életében jelenlévő tevékenység, tehát egy alap dolog, hogy fektetnek be pénzügyi piacokon, és náluk milyen problémák azok, illetve milyen tévhitek azok, amik megjelentek. Tehát a Visual Capitalistnak van egy jó ábrája erről, a 20 leggyakoribb befektetési hiba. Ezekből fogunk szemezgetni, és ezekről fogunk picit beszélgetni.
0: Amerikai befektetési mintákat, mítoszokat most gyűjtöttél össze. Nálunk mi a helyzet a befektetésekkel kapcsolatban? Mi az általános nézet jelenleg?
1: Azért is vesszük ezt a kutatást, vagy ezt a 20 befektetési mítoszt, mert nálunk egy hétköznapi embernél, aki beszeretné fektetni a pénzét, még ezek a problémák, vagy ezek a kérdések annyira nem merülnek föl, de előbb-utóbb, hogyha telik az idő, és az ember már a pénzét befekteti, és a befektetési pályafutása elkezdődik, vagy a önmaga befektetési történelme elkezdődik, akkor nagy valószínűséggel fogunk találkozni azokkal a kihívásokkal, hibákkal, buktatókkal, amik a nyugati társadalmakban, ahol már a befektetés egy alapértelmezett dolog, ott megjelentek. Tehát azért is ezzel picit előre megyünk, és véleményem szerint ezzel tudjuk segíteni azt az itteni hallgatóságot, vagy társadalmat, akik a befektetések iránt érdeklődnek, mert rávilágítunk olyan problémákra, és kibeszéljük őket, amik itt is jelen lesznek néhány év múlva azoknak az embereknek az életébe, akik ezzel most kezdenek el találkozni, vagy belefolyni.
0: A legtöbben talán ott követik el az első hibát a befektetett pénzükkel kapcsolatban, hogy a

0: adott, és ha ezt kis befektetési, rendszeres befektetéssel kezdi, akkor a 7-8-9%-os hozam az nem nagyon fogja az első néhány évben megdobni az ő befektetett pénzét. Mert ugye itt most egy olyan példáról beszélünk, hogy rendszeresen fektetünk be például 100 eurót, akkor annak milyen lesz majd a hozam, ami a várható hozam. És hogyha a realitás talaján maradunk, ugye ez a 7-10%-os átlaghozamot nézzük, akkor annak lesz valamilyen végeredménye, tehát most nem tudok pontos számot mondani, de majd számolunk mindjárt. De lényeg az, hogy ez a mítosz ez azt vizsgálja, hogy ha túl nagy a elvárás, és az emberek elkezdenek spekulálni, tehát nem tartanak ki a saját stratégiájuk mellett, hogy akkor tegyük fel egy index alapba, én havonta beleteszem azt a 100 eurót, hanem elkezdenek nagyobb hozamok után kutatni, és nagyobb hozamot hajhászni. De kutatásokból tudjuk, hogy a nagyobb hozam 1-2%-os többlethozam eléréséhez aránytalanul sokkal több tudásra és befektetési magabiztosságra van szükség, de legfőképp tudásra, ami egy ilyen Warren Buffett, Peter Lynch szintű vagyonkezelőknek lehet, hogy működött, de nem hasonlíthatjuk magunkat hozzájuk.
1: Ez mit jelent a gyakorlatban? Ez azt jelenti, hogy profinak, szakértőnek kéne ahhoz lennünk, hogy ezt a szintet el tudjuk érni, és mondjuk munkaszerűleg kéne ezt űznünk főállásban ahhoz, hogy azt a hozamot el tudjuk érni?
0: Jó a kérdés, amerre elindultál, és azt akartam ezzel mondani, hogy aránytalanul sokkal több tudást, energiát igényel az a pénzügyi piacokon, hogy a piacokat meg tudjuk verni 1-2%-kal. Tehát ezek az emberek, ugye a magas tudású, nagy múlttal rendelkező befektetők képesek erre, hogy hosszú távon, tehát nem 1-2 évről beszélünk most itt, hogy megverte például 23-ba vagy 24-be a piacot, vagy 2018-ba, tök mindegy, hogy egy évig mi sikerült, mert az sikerülhet bárkinek. Itt lényeg az, hogy konzisztensen hosszú távon megverni a piacot 1-2%-kal, az egy nagyon-nagyon nehéz műfaj, a világon csak tényleg néhány embernek, néhány nagy szakértőnek működött, aki egész életét erre föltette. Na és hogyha ezt próbálja meg a hétköznapi ember hajhászni, hogy a 7-10%-os hozam mellett, amit a egyszerű index alapok vagy a széles piac ígér neki, ő elkezdi hajhászni, ha tegyük fel a 10-11%-ot, mert neki nem elég a 9, akkor ez olyan kockázatok vagy olyan buktatók elé irányítsa saját magát, hogy aránytalanul nagy kockázatot vállal, bizonyos időszakokba tegyük föl, és sokkal hamarabb bekövetkezhet a kudarc megélése, és ebből következőleg ugye a befektetésnek mint olyan, mint tevékenységnek a abszolút úgymond elutasítása vagy mellőzés. És erre mondanék egy egyszerű példát, tehát arra, hogy ha 20 éven keresztül például havi 100 eurót befektetünk 11%-os hozam mellett, átlag hozam mellett, akkor annak a végeredménye az 81 ezer euró 20 év után. És ez a 11% ez már picikét úgy elrugaszkodott, tehát azt szoktuk mondani, hogy 7-10%, amivel lehet számolni, tehát itt csak 11%, de 11%-ot csinálni már nem lenne szakmailag javasolt, mert ez már egy ilyen felülteljesítése a hosszú távú hozamoknak, és lényeg az, hogy ehhez már kell egy komoly szakértelem, hogy ezt meg tudjuk csinálni. De sokkal egyszerűbb lenne ebből a szempontból nem 100 euróval befektetni havonta, hanem 125-tel, tehát hogy 125-tel csináljuk ugyanilyen időhorizonton 20 éven keresztül ezt a szokásunkat, akkor ugyanúgy kijövünk 80-81 ezer euróra. És a kettő között a különbség csak 25 euró, és a 125 eurónál úgy számoltam, hogy 9%-os éves átlaghozam, ugyanazt tudja nekünk nyújtani végeredménybe, mint a 11%-os, ami már egy viszonylag magas, egy kiemelkedő hozam, amihez kell egy bizonyos szakértelem, hogy ezt hosszú távon tudjuk konzisztensen csinálni. Tehát itt a spekuláció, szeretnék ugye megverni a piacot, ezzel a tevékenységgel ugye önmagukat kormányozzák bele extra kockázatokba, mindössze a 1-2% többlethozam ér. Tehát nem ezt kéne csinálni, hanem azt kéne csinálni, hogy akkor a 100 euró helyett hozzárakok 25-öt tegyük föl havont, és ugyanott vagyok, ugyanúgy mehet passzívan,

0: végeredménye meg ugyanaz lesz.
1: A gyors elvárások mellett van egy másik negatívum is, ami gyakran megesik az emberekkel, az pedig az, hogy elkezdenek pánikolni attól, hogy mégsem jött annyi, mint amennyit én hirtelen szerettem volna, akkor gyorsan vegyük ki, gyorsan szüntessük meg, mégsem volt jó ötlet. Ez sokszor előfordul akkor is, hogyha valamilyen pénzügyi intézmény, bank, befektetési alapjaiba tettük be a pénzünket, tehát jön ez a visszaesésnél a pánikolás, az ijegység. Ez azért van, mert nem tanultuk még meg, hogy hogyan kezeljük ezeket az időszakokat, ezeket a hullámvölgyeket, vagy igazából ez egy természetes emberi ösztön, és ezen túl kell jutni.
0: Hát alapvetően ugye pánikolás az egy olyan belejárója a laikusoknál, ez meg a kezdőknél ez benne van, de főleg akkor szokott lenni pánik, mikor már nagyobb tőke bent van a befektetési számlán, és akkor van egy nagyobb esés. Nem tudják, hogy mennyi a nagyobb. Tehát nem tudják sokszor azt, hogy mi a pénzügyi piacoknak milyen ingadozása velejárója. Tehát hogyha 2008-at nézzük, azóta szerintem nem volt normális pánikra ok, mert a Covid-ban is 34% volt az, amit a csúcstól zuhantak a piacok. Még az is azt mondom, hogy aki a pénzügyi piacon van már 5-10 éve, tehát a Covid előtt már bőven megcsinált annyi hozamot, hogyha most a csúcsról esik 34%-ot, akkor mindig bőven-bőven pluszba lesz. Tehát a pánikolás mind olyan, tehát mind jelenség, az mindig a befektető életének a első 5-6 évébe jelentős lehet, hogyha vannak esések, mert akkor még kialakul az, hogy mínuszokat lát. Tehát betett pénze az tényleg negatív tartományba kerül, de hogyha már túl vagyunk ezen a 5-6 éven, akkor még ha rendszeresen is fektetünk be, akkor egyre kisebb a valószínűsége annak, hogyha van egy esés, egy 10%-os esés, vagy 15%-os esés, hogy pánik helyzet alakuljon ki, és muszáj lépések legyenek, mert akkor is még zöld számokat fogunk látni. És hogyha tényleg egy következő nagy gazdasági összeomlás jön, ami tehát nyilván minden ember, minden befektető életébe kb. Kétszer következik be, amikor tényleg ok van pánikra, akkor se kéne pánikolni. Ugye, tehát ez a velejárója a pénzügyi piacoknak, hogy ingadoznak és mozog, de kérdésre válaszolva, tehát tudni kéne azt, hogy milyen százalékú esés az, aminé igazából pánikolni érdemes, csak hát ezeket nehéz, ugye, mert innen-onnan jönnek a hírek. Tehát, hogyha van egy esés a piacon, akkor manapság kinyitod a telefonodat, és rögtön jönnek a negatív hírek. Akkor felkapcsolod a tévét, ott is jönnek is a esés volt a számládon, a részvénypiaci portfóliódba, akkor ez nem csak úgy van, hogy esés van, és nem történt semmi. Tehát ez a negatív állapot, ez kialakulhat. Azért szoktuk azt mondani, hogy a legjobb az, hogyha nem nézzük a számlánkat, csak küldjük a rendszeres betétet, nem foglalkozunk ezzel a híroldali történésekkel, és akkor sokkal sikeresebb befektetők lehetünk.
1: Hajlamosak ilyenkor az emberek olcsóban eladni, amit korábban drágábban megvettek? Elkövetik ezt a hibát is?
0: Nálunk ez hál' Istennek annyira nem jellemző. Tehát az a néhány száz ember, akivel én kapcsolatban vagyok befektetés téren, velük a nulladik pillanatban vagy a megismerésnél ezeket azért át szokjuk jól beszélni, és ugye rendszeresen én hírlevelezek az ügyfelekkel, és próbálom őket edukálni közben is. Tehát ők véleményem szerint föl vannak azért jól készítve arra, hogyha van egy esés, egy 5% fölötti esés például, hogy mit kell akkor csinálni, és hogy akkor nem azon kell gondolkodni, hogy kievegyük meg ilyesmi, hanem inkább a betéteken kéne gondolkodni, és azon, hogy honnét összeszedni még egy kis pénzt, hogy tudjuk azt esést kihasználni, és tudjunk olcsóbban vásárolni. De úgy alapvetően, aki maga indul neki a befektetéseknél, ott nincs aki fogja a kezét ilyen döntések előtt, és maga lépi meg, akkor nyilván racionális döntésnek tűnik az, hogy hát esett 10%-ot, majd még fog többet, akkor én ezt most már kiveszem, és akkor várok, míg majd a legaljánál visszateszem. Tehát ezeket, hogyha ilyenbe belekormányozza magát az ember, az lehetetlenség, hogy jó befektetési végeredményt mutasson majd föl a időhorizontja végén.
1: nem jó, hogyha rövid távon gondolkodik a befektető, igaz?
0: Befektetési hiba, vagy tévhit, rövid távú a fókusz. Tehát igazából az a fókusz, hogy nincs fókusz, csak tegyünk be valami pénzt, aztán forgassuk meg szemlélet, ez a befektetésben nem szokott jól működni. Tehát hajlamosak a gyors pénzre összpontosítani ilyenkor az emberek vagy a befektetők. Ez igazából kontraproduktív, mert akkor tud ez jól működni, hogy az életem folytatom tovább, csinálom a munkát, nevelem a gyerekeim, és azt a befolyó pénzt ugye befektetem azzal a céllal rendszeresen, amit meghatároztam egy nulladik pillanatba. Nem csak azért, mert meg akarom forgatni, mert a szomszéd Janika is megvette a Tesla részvényt, és akkor nagyon eldurrant neki, és én is csinálom. Tehát ez egy nem jó hozzáállás, mert tehát mondok egy példát, hogyha csináltam például 1000 euróból 1500-at rövid idő alatt, egy 50%-os hozamot elértem, és nincsen semmilyen befektetési célom, nincsen semmilyen vagyontervem, akkor mit fog csinálni az 500 eurós többlettel? Azt fogom csinálni, hogy ott van az 1500 euró ismét, amit ugye hát valamit akarok vele tovább, és megint fogom keresni a ilyen következő Teslákat. De nyilván nem lehet megtalálni egyiket a másik után szépen folyamatosan, mert lehetetlenség, és belekormányozom magam megint csak egy olyan sztoriba, hogy ledarálom esetleg azt a 500 eurós hozamot is, vagy még a alap 1000 eurót is el tudom veszíteni, hogyha ilyen gyors hozamra fókusz nélkül próbálok összpontosítani. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy a beszélgetések során, hogy több fókusz is kell, tehát több pénzügyi, tehát befektetési cél is kell, mindig a leghosszabbat azt a nyilván nyugdíjat szoktuk kihozni, és az nagyon fontos, hogy ne rakjunk mindent egy kosárba a nyugdíj befektetésünk, vagy a nyugdíj számlánk tekintetében, mert még el fog kelleni küldeni a gyerekeket iskoláztatni, meg föl kell újítani a házat, lakást, egy 5-10 évente lehet, és ezek mind olyan pénzügyi kiadások, hogyha egy halmazba rakom a pénzt, ami a pénzügyi nyugdíjamat fogja jelenteni, és onnan fogom majd kiszedegetni a gyerek tanítatására, meg majd a új autóra tegyük föl 5-10-15 év múlva a pénzt, akkor nem lesz a nyugdíjra. Tehát
1: fontos, hogy legyenek pontosan meghatározott céljaink, hogyha elkezdjük befektetni a pénzünket, hogy azt miért csináljuk, hogyan és mire fog kelleni, és mire fogjuk költeni?
0: Igen, ezeket elején jó bekeretezni, mert ha ezek nem fognak megtörténni, és csak úszunk az árral, akkor az abban a jelenségben fogjuk találni magunkat 5-7-10 év múlva, hát, hogy van ott valami háttértőke, és jó lesz az majd valamire, és akkor hajlamos ember elkölteni egy földkörüli útra, vagy egy bármilyen drágább kirándulásra, vagy egy motorra, vagy valamilyen vágy kategóriára, tehát nem szükségletre, hanem vágyra, és ezzel veszélybe sodorja a hosszú távú céljait, tehát ez esetben a nyugdíjról beszéltünk, a nyugdíját. Tehát mondok erre megint csak egy konkrét példát, ahol 170 ezer eurós összeget szeretnénk összegyűjteni nyugdíjra, 30 év alatt 120 eurós betétre van szükségünk, ez egy 8%-os hozam, tehát nagyon nem rugaszkodtunk el a magas hozamok világába, tehát egy átlag 8%-os hozammal számolunk. Tehát a tizedik évben 14.400 eurónyi betétnél járunk, tehát ennyi lesz a betett pénzünk, és a számla méretünk az kb. 21.500 euró, tehát durván 50%-os hozam az, amit már elért a számlánk. Tehát tegyük föl, hogy elköltjük a pénzt egy ingatlan felújításra, új autóra, vagy bármi másra, tehát most veszünk egy jacuzzit, vagy infraszaunát, klasszikus finszaunával együtt, mert ugye hát volt ott már 21.000 eurónk, megtehetjük. Következménye ennek a dolognak, hogy már csak 20 évünk maradt a megcélzott nyugdíjat felépíteni, és 20 év alatt havi 120 euróval csak 68.000 eurót tudunk összegyűjteni. Tehát elvesztettünk ugye 10 évnyi megtakarítást, ugye hát hozammal együtt kivettük, elkötöttük, megvettük a jacuzzit, vagy nem tudom mit, lényegtelen, és a befektetési horizontunk már lerövidült ugye 30-ról 20 évre, és a 170 ezeres cél, ami kellett volna, tegyük föl a nyugdíjra nekünk, az nem lesz 170 ezer, hanem az csak 68 ezer euró lesz. tehát több mint 100 000 euróval átverjük magunkat.
1: Azért, mert kivettünk korábban valami másra a már meglévő pénzünket.
0: Így van, tehát a 10. évnél, ahogy mondtam, kivettük azt a 21.500 eurót, amit elköltöttünk egy autóra bármire. És 10 évet úgymond ezzel kidobtunk, és a kamatos kamatgépezetet ezzel úgy picit kiheréltük. Nem is gondolná az ember, hogy mekkora különbség tud ebből kijönni, de itt most ez egy 100 000 eurós különbség. Hogyha nincs fókuszunk, hogyha nincs meghatározva az, hogy például ez a pénz nyugdíjra kell 30 év múlva, akkor simán hozhatunk olyan döntést, hogy összegyűjtött ugye 10 év után egy 20 000 eurós összeg, akkor kivesszük, és nem teszünk ezzel rosszat, de azért nem teszünk rosszat, mert nem is volt leírva, nem is volt ez bekeretezve a fejünkbe, hogy ez a nyugdíj lóvé. És azért ezt úgy látjuk, hogy hát összejött a lóvé, oké, kivettem, elköltöttem, és ez nem jó hozzáállás. Tehát itt a fókusz nem volt meg, a fókusznak a hiánya miatt hoztam egy olyan döntést, ami azt a nem létező fókuszt csapta agyon.
1: Tisztában vannak-e nálunk az emberek a befektetések kockázataival, vagy éppen túl óvatosak a kockázatok miatt?
0: Kockázat jellemzően itt nálunk az emberek fejébe, tehát ez megint csak egy ilyen szubjektív dolog, és én tapasztalásom az úgy szokott megjelenni, hogy a veszteséggel egyenlő valami. Tehát a kockázat az egyenlő veszteség. Ami egy brutális tévhit, tehát ez nem így van. Tehát a kockázat az a kiszámíthatóságnak a hiánya. Egy olyan befektetés, ami mint egy államkötvény, hogy fizet 2-3%-os kamatot folyamatosan, azt azért mondjuk kockázatmentesnek, jó, nyilván mert állam van mögötte, másik meg az, hogy egy folyamatos kiszámítható hozama van, ez a 2-3%. A részvénypiaci befektetésnek pedig a hozama, vagy a részvényeknek a hozama az lehet, hogyha egyedi részvényről beszélünk, akkor az éven belül 50-60% is akár, de nem tudjuk. Ez a kockázat, ahogy nem tudjuk bekeretezni, hogy ez mennyi. Tehát ez nem a veszteséggel való egyenlőséget jelenteni, hanem azt, hogy nem tudjuk, hogy mennyi lesz a hozamunk, de potenciálisan sokkal nagyobb hozamra van esélyünk, mint egy fix hozamú befektetésre, azaz kockázatmentes befektetésre, és azért vállalunk mi kockázatot, mert kockázati prémiumot kaphatunk. A kockázati prémium az az, ami a kötvény hozam feletti hozam, tegyük fel, az a kockázati prémium. Hogyha a kockázatokról tágabb értelemben beszélünk, akkor a széles piaci portfóliónak igazából olyan túl nagy kockázatai nincsenek, tehát van benne egy ingadozás, egy átlagos piaci ingadozás, ami például most a Covid-nál egy 34%-os esés volt, világgazdasági válságnál ugye 50%-os esés, de az egy ilyen hosszabb időszakon keresztül ment ugye lefelé, nem azonnal ért el ezt 50%-ot, tehát ez kb. Majd 2 év. Kell hozzá egy tudás, egy rálátás, hogy ezeket a kockázatokat, mert ugye ingadozásról beszélünk, tehát a kockázatot kezelni tudjuk. Ha valaki ebbe beleáll, akkor lehet ebből siker, de nem jellemző az, hogy ezt a hétköznapi ember a munkája 3-4 gyereke mellett hatékonyan tudja csinálni.
1: Érdemes a figyelembe venni például a befektetések során az inflációt, tehát ugye változik a pénznek az értéke, és sokszor ezt talán figyelmen kívül hagyják a befektetők.
0: Alap gazdaságtani összefüggés, hogy az infláció felett kéne azért elérni hozamot, mert az a reál hozam, de a hétköznapi emberek az a tapasztalásom, hogy azt szeretik látni, hogy nominálisan pluszban van a pénzük, és az akkor már jó. Tehát ezért is elégszenek meg sokan, például a szlovák államkötvény, ami 3%-ot fizet ki, a inflációnk meg 4,2, ők gyakorlatilag reál hozamba mínuszban vannak, tehát a pénzük vásárlóerejét nem őrizték meg, de plusz számot látnak, tehát betettek 10 000 eurót, és akkor több jön ki. Ők ezt úgy könyvelik el, hogy plusz, hogy nyertünk, de vásárlóértéken nem nyertünk, és ez szerintem fontos lenne idáig fölnőni, hogy nem elég a kockázatmentes hozamot választani. Ma már főleg egy hosszú távú befektetési portfólióba a kockázatmentes hozam az ugye hát nagyon alacsony lesz, és ez gyakran itt inflációt se éri utol, úgyhogy ráhozamba érdemes gondolkodni, főleg akik fiatalabbak, 20-30-40 éveseknek nem nagyon lenne értelme telepakolni a portfóliót ezekkel a kockázatmentes dolgokkal, mert inflációt se fogjuk tudni vele megverni, és fontos erre figyelni szerintem, de az a tapasztalatom, hogy nem figyelnek amúgy erre emberek, lényeg az, hogy legyen valami kis plusz, és akkor már befektettünk, már jó döntést hoztunk, mert jobb, mint a bank, meg ilyesmi.
1: Számít-e, hogy mikor fektetjük be a pénzünket, mikor vásárolunk, mikor adjuk el, tehát az időzítés. Ugye sokan, itt már szó volt a pánikról, szó volt a média befolyásáról, hogy ez milyen hatással van azokra, akik például a pénzüket tudatosan kezelni szeretnék, vagy befektetni, de az időzítés ennek hatására valószínűleg nem mindegy, hogy mikor mi történik. Ezt hogyan lehet ezt szintén tudatosan kezelni?
0: Jellemzően az merül föl, hogy az ember hozzájut valamennyi pénzhez, tehát nem a rendszeres befektetését fogja beküldeni azt a havi 100-200 eurót, hanem például hozzájut egy nagyobb összeghez, 5-10-20 ezer euró, és akkor azzal ugye megfogalmazódik az a gondolat, hogy hát fölfelé megy a piac már 2 éve, megint a csúcson vagyunk, akkor nem lenne érdemes várni még egy esésre, és majd akkor jól betenni. Hát ugye ez az a probléma, hogy a piac az az idejének a túlnyomó részét a csúcs közelébe tölti. Tehát a idejének a túlnyomó részét, a több mint 50%-át a csúcsok közelébe tölti. Tehát ott oszcillál fölle. És ebből a szempontból ugye nem nagy értelme van várni esésre, hogyha tehát kicsik esélyeink ezt eltalálni, mert hogyha várunk, tegyük föl 1-2 évet, az idő alatt a piac, hogyha fölfelé halad, akkor simán lehet, hogy lemaradunk egy 10-15%-os emelkedésről, azért, mert vártunk a jó pillanatra, és be fogjuk denni megint csak majd a valamelyik csúcson akkor, és ha jön a esés, akkor, vagy ha esetleg eljött a esés, a 10-15%-os emelkedés után jön egy 5%-os esés, és ott tesszük be, akkor se vagyunk előbbre, mert sokkal jobb lett volna, ha betettük volna rögtön akkor. Tehát ez a piaci időzítés, ez, erre rengeteg kutatás van, nem működik. Nem működik, de azért nagyobb összegeknél emberek meg szokják próbálni, én nem is szokom őket ettől eltántorítani, én azt szoktam javasolni, hogy akkor várjunk és osszuk el a adott betétet 2 vagy 3 részre, várjunk köztük 1 évnél többet, nem igazán, várjunk 3-4 hónapot egyes betétek között, hogyha ez megnyugtatja az embernek a gondolatait vagy a lelkét, akkor legyen így. De egyébként, ha nekem bármilyen pénzem áll rendelkezésre, ami nagyobb összeg is, akkor én ezt azonnal befektetem, nem várok arra, hogy na majd most milyen esés lesz 1 év múlva, 1 év múlva, 2 hónap múlva.
1: Mit tanácsolsz inkább a befektetőknek? Önállóan kezeljék a pénzüket, és ugye ezt is már elmondtuk, hogy számtalan online szolgáltatás van, tehát hogy ezt önállóan érdemes csinálni, vagy inkább befektetési tanácsadón, vagy pénzügyi tanácsadón keresztül, és ha egyik vagy a másik, akkor mi, hogyan érdemes, vagy milyen hibát követnek el gyakran a befektetők?
0: Tehát nyilván furcsa lenne, hogy most én tanácsadóként azt mondanám, hogy mindenki menjen neki maga és csinálja úgy, ahogy ezt ő gondolja. Úgyhogy 2 a válaszom, mert tehát van vele tapasztalatom, hogy mikor olyanokkal ülök szembe, olyan ügyfelekkel, akik már elkezdték a saját úton történő befektetést, van ABCD brókereknél számlájuk, és akkor ők már fektetgetnek be, és ők általában nagyon kihúzott mellkassal és nagy magabiztossággal mutatják meg, hogy milyen jó teljesített a számlájuk. Csak hát ne felejtsük el, hogy elmúlt 7-10 évben emelkedő piacok vannak, gyakorlatilag minden emelkedő, és nem nehéz jó hozamokat elérni, de én ilyenkor azt szokom mondani, hogy hát ha együttműködés elkezdődik, akkor nem bántunk semmit, amit ő eddig ott létrehozott, hanem vigyük ezt párhuzamosan, és azonos kockázat mellett én is fogok egy portfóliót neki javasolni, tehát ez fontos, hogy azonos kockázat mellett, és megnézzük majd néhány év után, hogy akkor melyik neki a kifizetődőbb, melyik járt, tehát nem, hogy melyiknek van jobb hozama, nyilván ez is fontos, de itt azt is fontos nézni, hogy neki ez nem kerül gyakorlatilag semmilyen erőfeszítésbe, hogy azt a portfóliót, amit én kezelek neki, az nem kell neki figyelnie, nem kell azokat a cégeket különösebben utánkövetnie, míg a sajátját azt azért érdemes lenne, mert ha belevásárolt egyedi cégekbe, akkor ott az nagyon fontos, hogy után kövesse őket, hogy lássa a mozgásoknak a miértjeit. Úgyhogy valahogy így szoktam én ezt megközelíteni, hogy csináljuk párhuzamosan egy darabig, és utána majd eldönti. Tehát nem szokom lehúzni azt a adott tevékenységet, amit ő művel. De jellemzően az van, hogy túl nagy kockázatot vállalnak, mert néhány részvénybe raknak pénzt, és akkor az arántalanul magas kockázat ahhoz képest, hogyha befektetési alapokkal dolgozunk.
1: Ilyenkor hajlamos az ember érzelmileg is befektetni? Tehát, hogy ugye, hogy a félelem, vagy esetleg a kapzsiság is befolyásolja az embereket a befektetéseknél, tehát, hogy erre is érdemes odafigyelni, hogy ne érzelmek alapján történjen ez a befektetés, mert akkor végül csalódás lesz a vége?
0: Hát igen, a befektetés az 80% pszichológia, 20% tudás, és fontos, hogy a érzelmeket azt így kívül tudjuk hagyni, főleg akkor, mikor már az embernek jelentősebb pénzösszegről van szó, tehát ez is gyakori, hogy jönnek tehát tényleg nagy egóval rendelkező figurák, akik vagy fiatalok, hogy hú, milyen magas hozamot értek el, és akkor az összes befektetett pénz az 5-7 ezer euró a portfóliókon, tehát ezzel még lehet kaszinózni ilyen összegekkel, de mikor már egy ház összege, vagy tényleg több százezres portfólióval, ezt nem mered már megcsinálni, tehát itt pont azért fontos megint csak a résen lenni, és hát az érzelmeket is tudni félre tenni ilyen esetben.
1: Milyen hibák vannak még, amiket még elkövetnek gyakran a befektetők?
0: De befektetés sokan halogatják, ami a nyugdíjig hatalmas mértékű kihagyott kamatozási időszakot jelent. Egy érdekesség ezzel kapcsolatosan, hogy egy 35 évesen elkezdett befektetési portfólió értéke az 520 ezer dollár lehet. Ha valaki 10 évvel később, 45 évesen kezdi el, az értéke mindössze 245 ezer dollárra csökken a nyugdíjkorhatár eléréséig. Tehát minél korábban kezdi el az ember, annál jobb. Tehát a legjobb idő befektetése az ezelőtt 20 évvel volt, a második legjobb időszak a befektetése az meg ma van, ezt szoktam mondani. Úgyhogy óriási következménye van a halogatásnak, ebből is látjuk. Tehát kihagyunk egy 5-10 évet, amit egyébként simán már építhettünk volna valamilyen vagyont, akár a rendszeres megtakarítás, rendszeres befektetés segítségével, azt már nem fogja nekünk semmi visszaadni, vagy muszájok elé leszünk megint állítva, hogy muszáj nagyobb tőkét beletenni. Tehát nem lehet nulláról kezdeni. Mit tudom én, 40 évesen, ha valaki már nulláról fog kezdeni, akkor az viszonylag nagy összeg jelent havonta ahhoz, hogy ki tudjunk építeni egy olyan méltóságteljes méretű háttértőkét, amiből aztán majd nyugdíjon tudunk létezni.
1: Tehát ha össze kéne foglalni, hogy melyek a legnagyobb és leggyakoribb tévhitek, mítoszok és hibák a befektetésekkel kapcsolatban, akkor mit mondanál?
0: A túl magas elvárás, mikor ugye egy adott átlagból indulunk ki, és mi jóval ez fölött várunk el, tehát a 11-12 meg 15%-os átlaghozamot elérni, amire tényleg csak a világon egy-két nagyon neves befektető volt képes hosszú távon. Ha ilyet várunk el magunktól, az ugye szinte egyértelmű bukó lesz, és túl gyakori cselekvés, tehát a reagálás a piaci ingadozásokra, és akkor ennek következtében esetleg a pánikeladások, ez a majd visszaszállok, hogyha elindult fölfelé, vagy a legalját megveszem, ez is így jelen szokott lenni, és találkozok vele gyakran. És a harmadik, amit kiemelnék, és beszéltünk róla szélesebben, az az, hogy nincs fókusz, nincs meghatározva pontosan a cél, és pont ezért, mert nincs meghatározva a pontos cél, akkor azt adott össze gyűjtött összeget hozammal együtt én időközben foghatom magam, hiszen az enyém ott van a számlán, elkölthetem valamilyen vágy kategóriára, és ha vágy kategóriát kielégítjük, ami nem szükséglet, akkor viszont a szükséglet kategóriát sodorjuk veszélybe. Tehát ez szerintem talán a legfontosabb, hogyha megvannak adott célok, akkor jól tudunk ezen a úton végig menni, mert a gyerek tanítatását nem kell elvenni majd a nyugdíjra szánt tőkéből, vagy a új autó vásárlást nem kell a nyugdíjra szánt tőkéből elvenni, és akkor ezáltal kijöhetnek a céljaink. Hogyha vannak egyáltalán. Ez fontos.
1: Szalai Árpád közgazdásszal, befektetési tanácsadóval a leggyakoribb befektetésekkel kapcsolatos hibákról, tévhitekről és mítoszokról beszélgettünk. Úgyhogy Szalai Árpádnak köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseinkre.
0: Köszönöm szépen.

0: 11 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Különleges vendégünk volt nemrégiben itt a Pátria Rádió stúdiójában, ugyanis a svájci cselló művész és közösségi média sztár Jodok Cselló járt nálunk, aki hamarosan Pozsonyban ad koncertet. A vele készült beszélgetést hallhatják az előttünk álló órában. Ha tehetik, maradjanak velünk, most Gazsik Viktória hírei következnek.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Stefanikról emlékezett meg az államfő halálának 107. évfordulóján. Ausztria 3 orosz diplomatát utasított ki kémkedés gyanúja miatt. Meleg, napos idő várható ma 28 fokos csúccsal. Következnek a részletek. Peter Pellegrini államfő szerint Milan Rastislav Stefanik rövid életét olyan tettek töltötték meg, amelyek örökre beírták nevét a szlovák történelembe. Az elnök a tragikus repülőgép baleset 107. évfordulója alkalmából emlékezett meg Stefanikról. Kiemelte, hogy tudósként és csillagászként indult, a tudomány nyitotta meg számára az utat a világ felé. Pellegrini szerint kitartása és hazaszeretete tette lehetővé, hogy a Csehszlovák köztársaság létrejöttének egyik meghatározó alakja legyen. Richard Rasi parlamenti házelnök szerint Stefanik egész életét a szabadság és a szlovák nemzet jövőjének szolgálatába állította. Rasi hangsúlyozta, hogy bátorsága, hazaszeretete és Szlovákiába vetett hite ma is példát jelent a fiatalok és a jövő generációi számára. Milan Rastislav Stefanik 1919. május 4-én vesztette életét repülőgép szerencsétlenségben Pozsony közelében. Megtagadta a vallomástételt a Ján Kuciak újságíró meggyilkolásával és ügyészek elleni tervezett merényletekkel kapcsolatos ügyekben Tomás Szabó a Bazini Specializált Büntetőbíróság mai tárgyalásán. Szabó arra hivatkozott, hogy vallomásával saját maga ellen szolgáltathatna bizonyítékot. A férfi jelenleg 25 éves börtönbüntetését tölti Kuciak és menyasszonya Mártina Kusnyirová meggyilkolása miatt, valamint korábban beismerte részvételét az ügyészgyilkosságok előkészítésében is. A Kuciak gyilkosság ügyében már kétszer született ítélet, a legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezte, ezért az eljárás jelenleg harmadszor zajlik. A szlovákiai tűzoltó és mentőszolgálat közlése szerint a múlt héten összesen 800 alkalommal kellett beavatkozniuk. A legtöbb eset tűzesetekhez kapcsolódott, 427 beavatkozás történt, ezek közül a legtöbbet a Kassai kerületben jegyezték. A második leggyakoribb oka műszaki mentés volt 201 esettel, főként az eperjesi kerületben. Közúti baleseteknél 145 alkalommal segítettek a tűzoltók, leggyakrabban a zsolnai kerületben. Veszélyes anyagok miatt 27 beavatkozás történt, ezek többsége a trencséni kerületben volt. Karol Návrocki lengyel elnök tegnap létrehozta az új alkotmánytanácsát, amelynek feladata egy új alaptörvény előkészítése lesz. Az államfő szerint az 1997-es lengyel alkotmány már korszerűsítésre vagy teljes megújításra szorul, mivel azóta jelentősen megváltozott az ország helyzete, például az uniós és NATO tagság, valamint az ukrajnai háború miatt. Návrocki hangsúlyozta, hogy széles társadalmi és politikai párbeszédet szeretne az új alkotmányról. A kormány több tagja azonban figyelmeztetett, az alkotmány módosítása hosszú politikai konfliktushoz vezethet, ráadásul ehhez kétharmados parlamenti többségre lenne szükség, ami jelenleg nem látszik reálisnak Lengyelországban. Ausztria 3 orosz diplomatát utasított ki, mert a gyanú szerint a bécsi orosz diplomáciai épületek tetején elhelyezett antennarendszert képkedésre használhatták. Az osztrák külügyminiszter közölte, elfogadhatatlan, hogy diplomáciai mentességet hírszerzési tevékenységre használjanak fel. A 3 diplomata már elhagyta az országot. Az osztrák-orosz kapcsolatok jelentősen romlottak az ukrajnai háború kezdete óta, és 2020-tól ez már a 11. orosz diplomata kiutasítás Ausztriában. Az országot az elmúlt években több Oroszországhoz köthető kémkedési ügy is megrázta. Rövid sporthíreinket Zsigárdi Lászlótól hallják.
3: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 vasárnapi eredményei: Podbrezová Tanava 0-3, Trencsin Komárno 1-2, illetve Újpest Ferencváros 0-5 és Paks Debrecen 5-2. Előkészületi jégkorong mérkőzésen Szlovákia-Lettország 5-2. A VB pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es Miami nagy díjat.
0: Időjárás.
2: Meleg napos idő várható ma, a hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Mérsékelt déli szél fúj, amelyet erős széllökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Turód-Szentmárton előtt Zsolna felől a 18-as számú első osztályú úton. Rendőrök irányítják a forgalmat, fennakadást azonban nem jelentenek. 20 perces a torlódás Csaca és Zsolna között, valamint sebességet mérnek Pelsőc után Szalánc felé. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

Jodok Cselló, svájci cselló művész azzal vált híressé, hogy a klasszikus zenét a modern zenével ötvözi, hangulatos videókat készít egyedi helyszíneken, főként a természetben, jellemzően a svájci Alpokban, a koncertjei pedig élménydúsak és látványosak. Friss, újszerű hozzáállásával gyorsan meghódította az elmúlt évek során az online teret és a kontinens színpadait. Az ő története egy igazi modern sikertörténet, hiszen úgy vált művészből ismert előadóvá, hogy hatékonyan és izgalmasan használta ki a közösségi média által nyújtott lehetőségeket. Ráadásul a sikertörténetének magyar vonatkozása is van, hiszen a menedzsere és a teljes menedzsmentje magyarországi. Jodok Cselló hamarosan Pozsonyban ad koncertet, mi pedig itt a Pátria Rádió stúdiójában beszélgettünk vele, zenéről, természetről és a digitális világról, valamint ezek ötvözetéről, ami a munkásságában is megjelenik. Hamarosan ezt a beszélgetést hallhatják itt, addig is maradjanak velünk!

0: Hamarosan Pozsonyban lép fel a svájci cselló fenomén, Jodok Cselló. A fiatal művész karizmatikus fellépéseivel és a zenéhez való friss, újszerű hozzáállásával gyorsan meghódította az online teret, és nem csak Európa szerte ismert előadóvá, hanem közösségi média sztárrá is vált. Ráadásul június 5-én a pozsonyi Peugeot arénában lép fel. Ma viszont ellátogatott hozzánk a Pátria Rádió stúdiójába, hogy élőben beszélgethessünk vele zenéről, természetről és a digitális világról. Vendégünk tehát a stúdióban Jodok Cselló. Hello, hi, welcome to the studio.
1: Hello.
2: Üdvözletem, örülök, hogy itt lehetek.
0: Én magyarul fogom feltenni a kérdéseket, és angolul fog válaszolni a kérdésekre. Nem először jár Szlovákiában, néhány hónappal ezelőtt már járt Pozsony utcáin, illetve játszott Pozsony utcáin. Hogy tetszik Pozsony?
1: It's beautiful, you know, I've been here.
2: Gyönyörű. Tudod, már sokszor jártam itt. Amikor fiatalabb voltam, volt egy jó barátom a Luzerni Egyetemről. Pozsonyból származott, és megmutatta nekem az egész várost. Fociztunk is, és nyáron elmentünk Budmericébe, egy gyönyörű kastélyba. Szóval nagyon szeretem ezt a helyet. Nagyon kedves emberek, szép város. És igen, készítettünk egy nagyon sikeres, virális utcai videót egy helyi híres gitárossal. Azt hiszem David Bielek a neve, és a videónak körülbelül 7 millió megtekintése van. A Karib-tenger kalózai zenéjét adtuk elő a város közepén. Nagyon szeretem ezt a helyet, örülök, hogy újra itt lehetek.
1: I love it here, so happy to be here.
0: És várja már a koncertet?
1: I look very forward, because it's a...
2: Nagyon várom már, mert egy nagy show lesz. Ez a világkörutam része, és kifejezetten erre az estére, itt Pozsonyban, a Peugeot arénában tovább fejlesztettük a műsort. Lesz egy különleges vendégünk, és a végén egy nagy meglepetés is várható. Ezt most nem árulhatom el, mert akkor már nem lenne meglepetés. És igen, egy varázslattal és érzelemmel teli koncert lesz, olyan, mint egy tűzijáték.
0: Viszont ugye, hogyha elkanyarodunk Pozsonytól, akkor ön egy kicsit idillikusabb környezetben, mégpedig a svájci hegyekben egy farmon nőtt fel. Milyen volt a gyerekkora?
1: I grew up on a biological farm on 1000 meter in really.
2: Egy biogazdaságban nőttem fel, körülbelül 1000 méteres magasságban a svájci hegyekben, 18 tehénnel, macskákkal, kutyákkal, tyúkokkal, lovakkal, sok állattal. Földek és erdők vettek körül, minden zöld volt. A farmról egyetlen házat sem lehetett látni, így nagyon védett, idilli gyerekkorom volt. És a mai napig nagyon közel áll hozzám a természet. Az emberek ezt a videóimban is láthatják. Gyönyörű felvételeim vannak a svájci Alpokból, a Pleventében. Ezekkel a videókkal lettem ismert.
1: With these videos I became famous, yeah.
0: Mit jelent önnek a természet?
1: The nature is my roots, because I grew up there, and it's...
2: A természet a gyökerem, mert ott nőttem fel, és ez a legtisztább dolog, amilyet csak lehet az embernek, a természet. Svájcban friss, tiszta víz van, tiszta levegő, zöld erdők, kék tavak és fehér hegyek. Ez egy nagyon gazdag és gyönyörű természeti környezet. Szerintem fiatalon ezt nem értékeltem eléggé, mert amikor fiatal az ember, csak focizni akar, a barátaival lógni, játszani, és ez akkor természetesnek tűnik, egyszerűen adott. Aztán, ahogy idősebb leszel, elkezded felismerni, milyen hatalmas értéke van a természetnek, és a jó ételeknek, tiszta víznek, mindennek.

0: inspirál, a madarak dallamai, egy folyó hangja, sok minden. Szóval szerintem ez egyfajta szimfónia, zene, természet és a cello együtt.
1: Ezért van az, hogy mezítláb játszik, ez szintén a természet szeretetével köthető össze?
2: It was a funny story, should I tell you? So, of course, I...
0: Persze, amikor kisfiú voltam, egész nap mezítláb rohangáltam az erdőben, de igazából az első igazán virális Instagram videóm is mezítláb készült, mert a svájci hegyekben voltam, és előző éjjel esett az eső, így a cipőm sáros lett. Két lehetőségem volt, vagy sáros cipőben veszem fel a videót, vagy mezítláb. Így végül mezítláb csináltam meg, és a videó egyik napról a másikra elérte az 5 millió megtekintést. Aztán történt valami őrületes, ami teljesen megváltoztatta az életet. A világhírű James Bond színész Pierce Brosnan látta a videómat az Instagramon. Szerintem Los Angelesben ült a kanapén, görgette az Instagramot és rátalált a videómra. Ráadásul nem csak kedvelte, hanem meg is osztotta. Egyik napról a másikra 170 követőről 250 ezer követőre ugrottam, és utána minden platformon berobbant a csatornám, ma pedig világszerte 17,4 millió követőm van.
1: Ugye most éppen arról a videóról mesélt, ami az első virális videója volt, amivel egyik napról a másikra népszerűvé vált, de hogyan kezdődött ez a történet? Honnan jött az ötlet, hogy készítsen egy ilyen videót?
2: Earlier in my life, of course, I studied music.
0: Fiatal koromban 7 éven át tanultam zenét, az alapképzéstől egészen a mesterképzésig a Luzerni Egyetemen, ahol élek Svájcban. Ezután koncertzenészként dolgoztam. Aztán hirtelen jött a Covid, és megszűntek a koncertek. Időm lett más dolgokra, és mivel nagyon szenvedélyesen szerettem a zenét, elkezdtem videókat készíteni. Ezt összekapcsoltam a gyökereimmel, a természettel, hiszen Svájcban gyönyörű a környezet. Kezdetben csak YouTube-ra készítettem videókat, vízszintes formátumban, 16:9-ben, mint a televízió. Számomra a videó mindig vízszintes volt, mert a szemünk egymás mellett van, nem egymás fölött. Aztán a diákjaim oda jöttek hozzám egy óra után, és azt mondták, tudja tanár úr, amit a YouTube-on csinál, az rendben van, nézzük is a videóit, de a YouTube az időseknek való. Ha igazán virálisat akar, akkor vertikális videókat kell csinálni a Snapchaten, TikTokra és így tovább. Először csak nevettem és nem vettem túl komolyan, aztán elkezdtem gondolkodni rajta. A fiatalok tudják, mi működik, mi lesz virális, érzik a trendeket. Így elkezdtem vertikális videókat készíteni, és rájöttem, hogy csellistaként sokkal jobban működöm ebben a formátumban, mint a vízszintesben. Készítettem néhány tesztvideót, és azt hiszem a harmadik már is virális lett. Ez volt a Pierce Brosnan féle videó, és onnantól minden beindult. Őszintén szólva az egész a diákjai miatt történt. Két héttel később pedig felhívtak és megkérdezték, hol a mi jutalékunk? Hát látták, hogy már sok pénzt keresek vele. Persze, okosak. Nagyon okosak.
1: Ma már ugye több mint 17 millió követője van az interneten, vagyis ön nem csak egy zenész, hanem influencer is, hiszen nemrégiben Cannes-ban díjat kapott a World Influencer Award-on. Ön szerint hol van a határ a művészet és a tartalomgyártás között?
2: For me it's not connected because...
0: Számomra ez nem igazán kapcsolódik össze, mert a zene művészet, az influencer lét pedig inkább vállalkozás. De az én életemben ez a kettő egyre inkább összemosódik, és ez az, amit nem igazán szeretek ebben az egészben. Egyre inkább az üzleti irányba megy el, szerződéseket kell kötnöm, Zoom meetingeken kell részt vennem, minden nap van 2-3 órányi megbeszélésem különböző ügynökségekkel, a menedzsmentemmel, együttműködésekről, nagyköveti felkérésekről, márkákkal, például a Swatch Group-pal vagy a Tissot-val, akik finanszíroznak. Így a művészet néha háttérbe szorul, pedig nem kellene így lennie, de közben meg élnem kell. Szeretnék sok pénzt keresni, szeretnék még ismertebb lenni, ezért muszáj vállalkozóként is működnöm. Ez egy jó érzés, mert folyamatosan keresem az egyensúlyt, az élet egyensúlya, az egészséges életmód, a vállalkozói lét és a zenész művészeti lét között.
2: Healthy life, entrepreneur and musician artist.
1: És hogyha a művészetről beszélünk csupán, akkor ön hogyan találkozott először a cellóval, és egyáltalán mit jelent önnek a cselló?
2: I was 7 years old.
0: 7 éves voltam, és azon a farmon, ahol felnőttem, volt egy fiatal férfi, azt hiszem olyan 22 éves lehetett, tanár volt. kiégett, és szüksége volt rá, hogy kimenjen a természetbe megnyugodni, és kiszakadjon a hétköznapi kereskedelmi világból. Eljött a farmunkra, és segített apámnak a tehenekkel, a mezőn, az erdőben. Én pedig kisfiúként nagyon lenyűgözve figyeltem őt, nagyon sportos volt, jól focizott, és ismerte a világot. Nagyszerű történeteket mesélt. Ez a

0: srác hozott magával egy csellót is a farmra, és játszott rajta. Néha vasárnap reggel elővette a csellót, és Bach szonátákat játszott. Teljesen lenyűgözött a személyisége, olyan akartam lenni, mint ő, ezért kellett nekem is egy cselló. Nem csellózni akartam, hanem olyan akartam lenni, mint ő. A szüleim végül béreltek nekem egy kis csellót. Ez a fiatal férfi tanított engem az első évben, a farmunk lakásában, konkrétan a konyhában, amikor 7 éves voltam, és így kezdődött. Aztán elmentem a falusi zeneiskolába, később pedig a zenei egyetemre. Így alakult az útam, és most már több mint 30 éve tart a kapcsolatom a csellóval.
1: It's now my relation, my cello for over 30 years.
2: Ha jól tudom, ön még a tanulmányai alatt olyat tett, amit kevés klasszikus zenész mer megtenni, hogy saját kezűleg készítette el a saját csellóját. Honnan jött ez az ötlet, és egyáltalán hogyan lehet megtanulni csellót készíteni?
1: When I was 18 years old, I could play very well the cello.
0: Amikor 18 éves voltam, már nagyon jól tudtam csellózni, de fogalmam sem volt arról, hogy fizikailag hogyan keletkezik a hang a hangszerben. És ahogy mondta is, több ezer kiváló csellista van a világon, de a legtöbbjük valójában nem tudja pontosan, hogy ez hogyan működik. Ezért eldöntöttem, hogy egy év alatt megépítem a saját csellómat. Teljesen a nulláról kezdtem, és több mint 568 órát dolgoztam rajta. Vezettem egyfajta naplót is az egész folyamatról. Svájc fővárosában, Bernben volt egy profi hegedű készítő. Nem igazán segített közvetlenül, de adott eszközöket, és elmondta a lépéseket, hogyan kell csinálni. Tehát egy kicsit segített, mert az egy művészi mesterség, nagyon magas szintű kézműves munka, amit nem lehet csak úgy egyszerűen megtanulni. Mindenki azt mondta, hogy ezt nem tudom megcsinálni, nem olyan, mint egy gitár, azt sokkal könnyebb elkészíteni, mert egyszerűbb a formája, mint a csellónak, de én meg akartam csinálni, és végül csodálatosan szólt. Így az egész alapképzésemet az egyetemen a saját készítésű csellómon tudtam végigjátszani, ez hihetetlen volt. A mai napig megvan az a hangszerem, és időnként még használom is. Közben persze lett egy jobb csellóm is, egy nagyon drága, 300 éves hangszer, amit stúdiófelvételeken vagy klasszikus koncerteken használok, de a saját csellómat is megtartottam, és néha még játszom rajta.
1: I play on it.
2: És hány csellója van összesen?
1: I have 10 cellos. 4 of them are
0: 10 csellóm van. Ezek közül 4 elektromos cselló, amelyeket a koncertjeimen használok. A világ körüli turnémon is, amit majd itt Pozsonyban, a Peugeot Arénában is láthatnak június 5-én. Ezen a koncerten 3 különböző hangszeren játszom, emellett vannak tanuló csellóim is a diákjaim számára, illetve videokliphez használt hangszereim is, amelyek jól néznek ki, de nem szólnak jól, mert a videoklipekhez playbacket használnak. A hangot előre felveszik a stúdióban, aztán kimennek a természetbe, és később egy vágóprogramban összeillesztik a képpel. Ez így működik.
1: Editing software. That's how it works.
2: Elmondása szerint a zenéjén keresztül ön új megközelítést kínál a csellóhoz, hiszen a hagyományos technikákat a modern hangzással ötvözi, mint ahogy éppen erről beszélt, hiszen Bachtól a filmzenéken át egészen a Coldplayig ön újra definiálja a zenét az elmondása szerint. Mit lehet elmondani, hogy ön mit képvisel a zenéjével?
1: So my goal was always I want to do music.
0: Az én célom mindig az volt, hogy milliókhoz jusson el a zeném. És mit is kell adni a zenének? Mi az igazi haszna? Érzelmeket közvetít az emberek felé. És nekem ez minden. Mozarttal, Haydn-nal, Beethoven-nel, Rachmaninovval, vagy Schumann-nal, talán a világ népességének 3%-át, vagy inkább csak a 0,3%-át éred el. De a populári zenével akár a világ 90%-át is. Én pedig azt csinálom, hogy a klasszikus zenét, a csellót keverem a populári zenével. Így az emberek meghallgatják, hogy ez egy Michael Jackson dal, de mégis másképp szól, és kíváncsiak lesznek, hogyan csinálja ezt csellón. Én csak egy kis örömöt és boldogságot szeretnék adni az embereknek, akár csak néhány másodpercre naponta a videóimon keresztül, ez minden, amit szeretnék. A másik dolog pedig, hogy mindig is azt mondtam, olyan zenét akarok csinálni, amely képes saját magát finanszírozni. Ez kicsit bonyolultan hangzik, de azt jelenti, hogy a klasszikus zene önmagában nem igazán tudja eltartani magát. Nincs olyan szimfonikus zenekar a világon, amely teljesen önállóan működne, állami támogatásokból, szponzoroktól, mecénásoktól élnek. Én viszont független akarok lenni, és a popzenével ez sokkal jobban működik. Ráadásul szeretem is. Ez egy könnyebben befogadható zene az emberek számára. Mert a Mozart féle zene inkább egy szűkebb, akadémikus közeg zenéje, de természetesen mindennek megvan a maga helye.
1: But everything has its place, it's okay, of course.
2: Játszott ön már a királyi család előtt Katarban, együtt dolgozik az FC Barcelona labdarúgó csapattal is, és együtt zenélt már Teddy Swims-szel, vagy éppen az Il Divo-val. Mi volt az eddigi pályafutása legnagyobb kihívása?
1: FC Barcelona cooperation was incredible. I'm a huge Messi fan.
0: Barcelonai együttműködés elképesztő volt. Nagy Messi rajongó vagyok, Barcelona drukker. Csináltam egy videót Barca mezben, csak úgy, mert szeretem a klubot. 24 órán belül kaptam egy e-mailt a Barcelona hivatalos PR-jától. Így készült egy közös videó. Az én videóm felkerült az oldalukra 140 millió követő elé. Nagyonok mellé, mint Lamine Yamal vagy Lewandowski. Hát mi ez, ha nem őrület? Azt hittem, ettől majd rengeteg új követőt szerzek, de tudod, mi történt? Egy éjszaka alatt elvesztettem 35 ezer követőt a Real Madrid szurkolók miatt. Milliók követték közülük a csatornámat, és egyszerűen kikövettek. Akkor jöttem rá, mennyire óvatosnak kell lenni azzal, mit csinálsz és kikkel működsz együtt, de újra megtenném, mert a szívem a Barcelonáé. Egy másik őrült történet. Egy éve a Forte dei Marmiban voltam, Andrea Bocelli villájában. Meghívtak egy hétre. Felléptem a fiával, Matteo Bocellivel egy nagy koncerten. Aztán Andrea felesége meghívott, hogy forgassak egy klippet a privát strandklubjukban. Délután 3 körül vettük fel. Ezután felhívott a menedzserem, hogy aznap este Will Smith lép fel egy zárt körű bulin, 300 milliómos előtt Bocelli villájában, és kell egy előzenekar. Készen állok-e? Azt mondtam, mi van? Nem tudom, készen állok-e, mire ő ebben a szakmában nem lehet nem készen állni. Úgyhogy mondtam, rendben, kész vagyok. Milyen volt a buli? Őrület. Tényleg az, egy svájci farmról jövök 18 tején közül, és most Will Smith előtt játszom Bocelli villájában. Hát mi ez, ha nem abszurd? Kezet fogtunk egy pillanatra, és nem kaptam pofont. Ennek örülök. Komolyra fordítva, ezek hatalmas nyomással járó pillanatok, de elképesztően izgalmas találkozni olyan világsztárokkal, akiket eddig csak a képernyőn láttam. Rajtuk nőttem fel, rajongtam a filmjeikért, és most kapcsolatba kerülni velük, hát mondjuk úgy, érdekes, nagyon érdekes.
1: Yeah, it's interesting, let's say it like this.
2: És mi a legnagyobb zenei álma a jövőre nézve?
1: First of all, I want to transform my social media followers.
0: Először is szeretném a közösségi médiás követőimet valódi koncertközönséggé alakítani. Azt szeretném, hogy az emberek a képernyő elől eljöjjenek a koncertjeimre, a helyszínekre. Világszerte szeretnék koncerteket adni nagy helyszíneken, arénákban. Jelenleg színházakban játszom 1000-3000 fős közönség előtt. A cél viszont az, hogy 12-15 ezeres arénákban turnézzak világszerte, és jó úton haladunk. Nemzetközi menedzsmentem van, nagyon jó ügynökséggel dolgozunk, ugyanazzal, mint Ed Sheeran vagy Callum Scott. Lépésről lépésre építkezünk, és közben a legfontosabb cél az, hogy boldog, egészséges és alázatos maradjak. És hogy visszatérjek a kérdésére, a legnagyobb álmom az, hogy egyszer színpadon álljak a Coldplay-jel. Egy dal is elég lenne bárhol a világon. Ez a legnagyobb álmom.
1: That's my biggest dream.
2: És mire számíthat a júniusi koncerten Pozsonyban a közönség?
0: Ez eddig a legnagyobb koncertem, mert nagy helyszínről van szó. Egy kisebb aréna, de mégis hatalmas tér. Van egy fantasztikus, különleges vendégem, és kifejezetten erre az estére fejlesztettük tovább a műsort, így lesznek igazán menő ötletek és meglepetések is. Ahogy mondtam, ezeket most még nem árulhatom el. Valójában egyedül vagyok a színpadon, de rengeteg minden történik körülöttem. Fények, LED falak, ez nem egyszerű koncert, hanem egy igazi show. Négy nappal ezelőtt Prágában volt egy fantasztikus fellépésünk, a közönség őrületes volt, háromszor is állva tapsoltak. Azt hallottam, hogy a pozsonyi közönség még ennél is lelkesebb, úgyhogy nagyon várom az estét. Ez egy igazi látványos élmény lesz, úgyhogy csak annyit mondhatok, vegyék meg a jegyeket, és találkozunk ott.
1: Get your ticket, and we will see each other there.
2: Hamarosan Pozsonyban lép fel a svájci cselló fenomén Jodok Cselló, a fiatal, karizmatikus művész. A zenéhez való friss, újszerű hozzáállásával gyorsan meghódította az online teret, és nem csak Európa szerte vált ismert előadóvá, hanem közösségi médiás sztárrá is vált. Június 5-én a pozsonyi Peugeot Arénában lép fel, most viszont ellátogatott hozzánk ide a Pátria Rádió stúdiójába. Köszönöm, hogy beszélgetett velünk.
1: Köszönöm.

0: Aszteroidát neveztek el a volt olasz pápáról, sikeresen termesztettek burgonyát az űrben, és Tájföldön vette őrizetbe 10 éves lányt, aki 30 teknőst ragasztott a testéhez, csempészet céljával. Ezek lesznek a témák most induló színes híreinkben. Kazsik Viktória összeállítása következik.
1: Aszteroidát neveztek el a volt olasz származású pápa, 13. Leó szerint jelentette be a múlt héten a Vatikán. 13. Leó pápa eredeti neve alapján Giacchino Pecchinek nevezték el az égi testet. 13. Leó pápa 1878 és 1903 között töltött be pápai tisztséget. Ő írta az első enciklikát a Római Katolikus Egyházban, azaz az összes püspöknek címzett pápai levelet, és a munkások pápájaként vált híressé. Így nevezte nemrégiben a jelenlegi pápa, 14. Leó is. 13. Leó pápa alapította a vatikáni csillagvizsgálót, a róla elnevezett aszteroidát egyedítván is egy vatikáni csillagász fedezte fel. Nem ez az első alkalom, hogy egy aszteroida egy pápa nevét viselje. 16. Benedek és 13. Gergely pápa is rendelkezik róla elnevezett égi testtel. A NASA 70 éves űrhajósa Dom Pettit egy különleges kísérletet végzett a nemzetközi űrállomáson, sikeresen csíráztatott burgonyát mikrogravitációban. Az űrhajós egy rögtönzött mini üvegházat készített műanyagtasakból és növénylámpából, a burgonyát pedig tépőzárral rögzítette, hogy ne lebegjen el a súlytalanságban. A kísérlet sikeres lett, a burgonya hajtásokat növesztett az űrben. Érdekesség, hogy a hajtások a súlytalanság miatt furcsán viselkedtek, és néha felfelé kezdtek nőni, mert gravitáció hiány nehezebben találták meg a vizet. A kísérletet sokan Andy Weir a Marsi című regényéhez hasonlítják, amelyben a főhős burgonya termesztéssel próbál túlélni a Marson. A lila krumplit tréfásan Sputniknak nevezte el, a név egy szóvicc, amely az orosz Sputnik utitás, valamint az angol spat krumpli szavak összevonásából jött létre. A tudósok szerint az ilyen kísérletek fontosak lehetnek a jövőbeli hosszú űrutazások és marsi küldetések szempontjából, hiszen az űrhajósoknak egyszer saját élelmet is kell majd termeszteniük. Egy 19 éves tájvani lányt vettek őrizetbe egy tájföldi reptéren, aki 30 ritka teknőst próbált kicsempészni az országból úgy, hogy a testéhez ragasztotta őket. A fiatal nő gyanús mozgása miatt keltette fel a hatóságok figyelmét, és az ellenőrzés során kiderült, hogy a teknősöket ragasztószalaggal rögzítette, kis textilzsákokba csomagolva. A 30 állatból 29 még életben volt, egy azonban elpusztult. Az állatok csillagteknősök voltak, amelyek veszélyeztetett fajnak számítanak, és nagy a kereslet irántuk az illegális, egzotikus állatpiacon. A hatóságok szerint Tájföld továbbra is az egyik legfontosabb átszállási pont az illegális állatcsempészetben Ázsiában.

0: Pontosan 9 perc múlva déli 12 óra, lapajánlón következik a Vasárnap családi magazin legfrissebb számának tartalmát. Kuklis Katalin ismerteti önökkel.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Hernádi Judit. Miért szavazott április 12-én éppen a Balatonnál? Hogyan éli meg a jelenleg zajló politikai változásokat, és mit gondol Magyar Péterről? A színésznővel 70. születésnapja alkalmából Szabó G. László beszélgetett. A Vilkei Kovács Imrét 1943-ban küldték az ukrajnai frontra, ahol fogságba esett. Mezítláb tért haza falujába, saját anyja is alig ismerte fel. Később azonban fontos szerep jutott neki. Hogy pontosan mi, az kiderül abból az olvasói levélből, amely a II. Világháborúval kapcsolatos felhívásunkra érkezett. Hogyan lett Fekete István lelkes rajongójának magángyűjteményéből az író egyik legfontosabb emlékhelye? Miként látjuk ma Eszterházy Péter életművét, aki idén lett volna 75 éves? A Vasárnap új számában róluk is szó esik. Ismét jelentkezik a Koperta rovat, de ezeken kívül találnak még alapban recepteket, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, regényrészletet, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a Vasárnappal.

Kedves hallgatóink, véget ért a nappali 2026. május 4-én, Mónika és Flórián napján, a Tűzoltók világnapján, és nem utolsó sorban a Nemzetközi Csillagok háborúja napon. A mai műsorban elhangzott beszélgetéseket hamarosan a patria24.stvr.sk weboldalon is megtalálják. Munkatársaim a mai napon Kubányi Péter és Zsabka Levente hangmérnökök, Mezőszállási Márk szerkesztő, valamint Puha József zenei program felelős voltak. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Fica Jánost hallották. Legyen szép a napjuk!

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A Smer nem szüntetné meg a 13. nyugdíjat, de szóba került a célzott támogatás lehetősége. Dróntámadás érte Moszkva egy modern lakónegyedét. Megindult az amerikai szabadságprojekt, Irán azonban óva intett a beavatkozástól. Meleg, napos idő várható ma 28 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsit Viktória vagyok, következnek a részletek. Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter szerint a kormány biztosan nem szünteti meg a 13. nyugdíjat, annak ellenére sem, hogy ezt a lépést a hitelminősítők is bírálják. A Smer politikusa a párt sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a 13. nyugdíj a párt egyik legfontosabb szociális intézkedése. Ugyanakkor Tibor Gaspar parlamenti alelnök arról beszélt, hogy érdemes lenne megnyitni a vitát a szociális rendszer célzottabb átételéről. Példaként említette, hogy egy 2000 euró körüli nyugdíj esetében mérlegelni lehetne, szükség van-e a 13. nyugdíjra. Gaspar szerint még a nyugdíjas szervezetek részéről is elhangzott, hogy nem minden idős ember szorul rá erre a támogatásra. Boris Szuszko igazságügyi miniszter szerint az új polgári törvénykönyv már átment a kormány jogalkotási tanácsán és a gazdasági szociális tanács, és kifogások nélkül támogatta. A tervezetet szerdán terjesztik a kabinet elé. A miniszter úgy fogalmazott, az új szabályozás egyszerűbbé és átláthatóbbá teszi a jogi viszonyokat, különösen a vállalkozások számára. A változások egyik legfontosabb eleme, hogy az eddig különkezelt szerződéses szabályokat egységesen a polgári törvénykönyv tartalmazná. Megszűnne például a kettő szabályozás az adásviteli és vállalkozási szerződéseknél. A Munkáltatói Szövetség vezetője arra kérte a parlamentet, hogy a képviselők ne módosítsák átgondolatlanul a hosszú évek alatt előkészített jogszabályt. Szlovákiában a jövőben gyorsabban és egységesebben kerülhetnek tiltólistára az új pszichoaktív szerek. Erről szól az egészségügyi minisztérium törvénytervezete, amely jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll. A cél a közegészség védelme, a lakosság biztonságának növelése, valamint a tiltott laboratóriumok visszaszorítása. Az új szabályozás önálló jogi keretet hozna létre, amely gyorsabb reagálást tesz lehetővé a drogpiacon megjelenő új anyagokra. A tervezet szerint nem csak egyes szerek, hanem teljes anyagcsoportok is tiltás alá kerülhetnek, például a stimulánsok vagy a kannabiszhoz hasonló hatású vegyületek. Bevezetnék a gyanús anyag fogalmát is, amely már a gyanú szintjén lehetővé tenni a hatósági fellépést. A törvény 2027. januárjában léphet hatályba. Stabil a főügyész Maros Zsilinka állapota, miután tegnap kórházba szállították, a délután folyamán hazabocsátják, ahol további otthoni kezelés és megfigyelés vár rá, közölte a Pozsonyi Penta Hospitals kommunikációs szakembere. A főügyész 55 éves és 2020 decemberétől tölti be tisztségét, a hírt Matus Utajestok belügyminiszter is megerősítette. Elmondta, hogy üzenetet is váltott a főügyésszel, aki visszaigazolta, állapota rendben van és erősödik. Utajestok gyors felépülést kívánt neki, hangsúlyozva, hogy az egészség a legfontosabb. Drón csapódott be Moszkva egyik nyugati modern városrészében egy magas lakóépületbe, közölte a város polgármestere. Az orosz hatóságok szerint senki sem sérült meg, a támadás felelősét nem nevezték meg. A drón a 36. emeleten több helységet is megrongált, és törmelékek zuhantak az utcán parkoló autókra. Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka folyamán összesen 117 ukrán drónt semmisítettek meg különböző régiókban. Az incidens néhány nappal a győzelem napja előtti katonai ünnepségek előtt történt. A támadás után Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt nyilatkozta, hogy nem zárja ki annak lehetőségét, hogy ukrán drónok is megjelenhetnek a moszkvai katonai díszszemlén. A győzelem napja alkalmából rendezett katonai parádét pénteken tartják a Vöröstéren, amelyen Robert Fico szlovák miniszterelnök is részt vehet. Idén azonban először közel 20 év után és az ukrajnai háború kezdete óta először nem vonultatnak fel katonai technikát a rendezvényen. Az orosz védelmi minisztérium ezt a jelenlegi műveleti helyzettel indokolta. Irán figyelmeztetést adott ki, amelyben közölte, támadás érheti az amerikai haditengerészet hajóit, ha belépnek a hormuzi szoros térségébe. Teherán szerint minden külföldi katonai jelenlét, különösen az Amerikai Egyesült Államok részéről célponttá válhat. Az iráni fegyveres erők hangsúlyozták, hogy a térségben áthaladó hajók biztonsága csak velük való egyeztetéssel biztosítható. Donald Trump amerikai elnök korábban bejelentette a szabadság projektet, amelynek célja a térségben rekedt kereskedelmi hajók kivezetése. Az USA szerint a művelet humanitárius jellegű, és több ezer katona, hadihajók és repülők is részt vehetnek benne. A hormuzi szoros a közel-keleti konfliktus miatt gyakorlatilag járhatatlanná vált, pedig korábban a világ olaj- és gázszállításának jelentős része haladt át rajta. A dél-koreai hadsereg egyik egysége már 2024 első felében elkezdhetett készülni a rendkívüli állapot bevezetésére, jóval azelőtt, hogy az decemberben a volt elnök Yoon Suk-yeol kihirdette. Erről a különleges ügyészség nyomozására hivatkozva számolt be a Yonhap hírügynökség. A vizsgálat szerint a katonai elhárításnál már 2024 elején felmerültek a készülődés jelei, és egyes műveletek során akár a parlamentbe és a választási bizottsághoz is vezényelhettek volna a katonákat. A hatóságok szerint ez része lehetett a rendkívüli állapot bevezetéséhez kapcsolódó előkészületeknek. A parlament a 2024. december 3-án kihirdetett rendkívüli állapotot gyorsan visszavonta. Az elnököt pedig felfüggesztették, amit később az Alkotmánybíróság is megerősített. A volt elnököt később több bűncselekmény miatt elítélték, köztük hivatali hatalom akadályozása, hivatalos iratok meghamisítása és a rendkívüli állapot kihirdetésével kapcsolatos jogi lépések figyelmen kívül hagyása miatt.
0: Sport. Zsigárdi László.
2: Két mérkőzést rendeztek vasárnap az élvonalbeli labdarúgó bajnokság rájátszásának 8. fordulójában. Az alsóházban a bennmaradásért küzdő komáromiak értékes 2-1 arányú győzelmet arattak Trencsénben, és megszakadt a 6 meccs óta tartó nyeretlenségi sorozatuk. Az utolsó előtti 11. osztályozós helyen tanyázó KFC 2 ponttal előzi meg a sereghajtó eperjesieket. A felsőházban Podbre Zovátanava 0-3. A Slovan már szombaton este sorozatban 8-szor, összességében pedig 16-szor lett bajnok. A labdarúgó NB1 utolsó előtti 32. felvonásának vasárnapi eredményei Újpest-Ferencváros 0-5 és Paks-Debrecen 5-2. A Győr 1 ponttal vezet a Fradi előtt. A szlovák jégkorong válogatott az Ondrej Nepel a téli stadionban előkészületi mérkőzésen 5-2-re legyőzte a lett csapatot. A VB pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es Miami nagydíjat.
0: Időjárás.
1: Meleg napos idő várható ma, a hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, mérsékelt déli szél fúj, amelyet erős szélökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset okoz fennakadást Rozsnyón a Safárik utcában a városból kifelé a Kaufland áruháznál. Lassul a haladás az érintett szakaszon. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Könnyű zenei műsorunkban mai szerdán napjaink, holnap a múlt, csütörtökön a régmúlt terméséből válogatunk. Pénteken, május 8-án ünnepi összeállítással jelentkezünk. Szerda délután a 4 órai és vasárnap délelőtt a 10 órai híreket követően beszélgetünk. Ha tehetik, kérem, hallgassanak bennünket minden nap.

Az új énekessel, Gál Tiborral felálló Csík zenekar kezdte könnyűzenei műsorunkat a Közbeszólt az ég című dallal. A zenész 2025-től énekel és játszik hegedűn az együttesben Csík János helyén. Itt a Pátria Rádió. Zséda érkezik, a legutóbbi Kaleidoszkóp című stúdiólemezéről adja elő a Gyémánt ragyogás című szerzeményt, aminek szövegét Valla Attilával írta, a zenéjét Dobrádi Ákos és Moldvai Márk komponálta. Utána velünk lesz Kökény Dániel, az Ugyanaz a ház, az Anna and the Barbies, a Fotonok kacaja és a Bagosi Brothers Company a Zuhanás című zeneszámmal.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Zséda, Kökény Dániel, az Ann and the Barbies és a Bagosi Brothers Company egy-egy felvétele szólt. A Pátria Rádióban könnyű zenei összeállításunkat hallgatják napjaink slágereivel és slágeresies újdonságokkal. A folytatásban Allosonci Szabó fivérekkel, Szabó Vincével és Szabó Kristóf harkájjal felálló, hangszerezenét játszó Landax, Both Sides of the Coin című dala forog. Utána jön Horváth

leszek én, több egy puszta kőnél, amit észre sem veszek.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: A Landax, Charlie, Gubik Petra és az Arthur Rambo zenélt énekelt. Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei műsorunk. További perceinkben felcsendül az Akkor szép az erdő című örökzöld Vekonzé és Lorelli átdolgozásában, előadásában, majd a Follow the Flow hip-hop trió egyik tagja, BLR Rumli, Szalai Anna és Dorosmai Gergő, Elé Szuzi dúója, Focis Csaj, valamint a szőgyéni születésű Süli Tamás dobossal felálló Pontiák, Maradok még című zeneszáma forog.

0: Bekonzé és Loreli, BLR, az Elisuzi, valamint a Pontiák egy-egy felvételét játszottuk. Könnyűzenei összeállításunkban napjaink slágereiből és slágeresies újdonságokból válogattunk. Holnap a múltba megyünk. A Heaven Street 7 2002-es Kisfilmek a nagyvilágból című albumáról csemegézünk. Valamint elkezdjük az operett slágereket és kuplékat modern pop dance stílusban előadó Zserbó Trió 2006-os Dalok az Orfeumból című nagylemezének a felelevenítését.
1: Nagyon lehengerlő élmény volt látni azt, hogy az emberek ott milyen szenvedéllyel politizálnak, hogy bűn és bűnhődés kérdésében ennyire involválódnak. Ez megmutatta a politikának a szépségét, a szép oldalát számomra. Ráadásul egy olyan tematikában folyt le ez a vita, hogy a múltunkkal tudunk-e valamit kezdeni, vagy kell-e valamit kezdeni ahhoz, hogy a jövőt tudjuk építeni.
2: 1991-ben zajlott le a rendszerváltás utáni időszak egyik legfontosabb politikai tévévitája Kónya Imre és Pető Iván között, amelynek a történelmi igazságszolgáltatás volt a központi kérdése. Vida Kamilla költő, újságíró, a Partizán vezető szerkesztője második kötetének, a néhány hete megjelent demográfiai csúcsnak ez adja a gerincét. A következő szöveg közben e kötet kapcsán beszélgetek a szerzővel. Paszmár Lívia vagyok, és várom önöket kedden a 16 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
3: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A Smer nem szüntetné meg a 13. nyugdíjat, de szóba került a célzott támogatás lehetősége. Az európai országok megértették Donald Trump üzenetét, mondta a NATO főtitkár. Folytatódik a napsütéses, meleg és csapadékmentes időjárás, a maximum hőmérséklet 25 fok körül alakul. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Következnek a részletek. Vladislav Kamenyicki pénzügyminiszter szerint a kormány biztosan nem szünteti meg a 13. nyugdíjat, annak ellenére sem, hogy ezt a lépést a hitelminősítők is bírálják. A Smer politikusa a párt sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a 13. nyugdíj a párt egyik legfontosabb szociális intézkedése. Ugyanakkor Tibor Gaspar parlamenti alelnök arról beszélt, hogy érdemes lenne megnyitni a vitát a szociális rendszer célzottabbá tételéről. Példaként említette, hogy egy 2000 euró körüli nyugdíj esetében mérlegelni lehetne, hogy szükség van-e 13. havi nyugdíjra. Gaspar szerint még a nyugdíjas szervezetek részéről is elhangzott, hogy nem minden idős ember szorul rá erre a támogatásra. Boris Szuszka igazságügyi miniszter szerint az új polgári törvénykönyv már átment a kormány jogalkotási tanácsán, és a gazdasági szociális tanács is kifogások nélkül támogatta. A tervezetet szerdán terjesztik a kabinet elé. A miniszter úgy fogalmazott, az új szabályozás egyszerűbbé és átláthatóbbá teszi a jogi viszonyokat, különösen a vállalkozások számára. A változások egyik legfontosabb eleme, hogy az eddig külön kezelt szerződéses szabályokat egységesen a polgári törvénykönyv tartalmazná. Megszűnne például a kettős szabályozás az adásvételi és vállalkozási szerződéseknél. A Munkáltatói Szövetség vezetője arra kérte a parlamentet, hogy a képviselők ne módosítsák átgondolatlanul a hosszú évek alatt előkészített jogszabályt. Stabil a főügyész Maros Zsilinka állapota, miután vasárnap kórházba szállították. A délután folyamán hazabocsátják, ahol további otthoni kezelés és megfigyelés vár rá, közölte a pozsonyi Penta Hospitals kommunikációs szakembere. A főügyész 55 éves és 2020 decemberétől tölti be tisztségét. A hírt Matus Sutajestok belügyminiszter is megerősítette, elmondta, hogy üzenetet is váltott a főügyésszel, aki visszaigazolta, állapota rendben van és erősödik. Sutajestok gyors felépülést kívánt neki, hangsúlyozva, hogy az egészség a legfontosabb. Az európai nemzetek megértették Donald Trump amerikai elnök üzenetét és biztosítják a katonai bázisok használatáról szóló megállapodások végrehajtását, mondta Mark Rutte, NATO főtitkár Jerevánban az Európai Politikai Közösség örményországi csúcs találkozóját megelőzően. Azzal összefüggésben, hogy Donald Trump azzal vádolt meg néhány NATO tagállamot, hogy nem tesz eleget az Egyesült Államok támogatásáért az iráni háborúban, Rutte közölte, az európaiak meghallgatták az amerikai elnök üzenetét. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a találkozóra érkezve azt mondta, meglepetésként ért mindenkit az Egyesült Államok bejelentésének időzítése az 5000 amerikai katona tervezett németországi kivonásáról.
0: Időjárás.
1: Ma is folytatódik az előző napokhoz hasonló napsütéses, meleg és csapadékmentes időjárás. Időszakosan gyenge fátyolfelhőzet szűrheti a napsugarakat. A nyugati ország részben élénkebb, olykor erős lökésekkel is kísért déli szél támadhat, másút gyenge légmozgás ígérkezik. 25 fok közelébe várható a nappali maximum hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Pozsonyban, a Stromován, az arra közlekedőknek kisebb fennakadással, várakozással, forgalmi dugóval kell számolniuk, és még egy baleset Rozsnyón, a Safárikován, a városból kifelé haladva a Kauflandnál történt a baleset, a helyszínen a forgalom kezd lelassulni. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Az embernek semmilyen sincs, ami Istenhez hasonlóvá teheti, mint a jóság. A 330-ban Kapadókiában született Nassianzi Gergelsz filozófus, teológus, Konstantinápoly püspökének gondolatával köszöntöm tisztelettel a kedves hallgatókat. Mai témáink. A gonoszszolgának elengedik a megfizethetetlen adósságát, ő viszont nem könyörül annak, aki kevés összeggel tartozik neki. Mikos Anna Mária, a rimaszombati Tompa Mihály Református Iskola Központ intézeti lelkésze.
1: A megfizethetetlen adóssága miatt pánikoló szolgában önmagunkra ismerhetünk. A király nem más, mint az Atya Isten. A szolgatársak, az embertársaink, az életfogytig tartó börtön pedig az örök elvettetés helye. Jó, ha szembesülünk azzal, hogy bizony adósai vagyunk az Istennek.
0: Egyértelmű arculat és következetes értékközvetítés. Látogatóban a nagykaposi Kiskakas Református óvodában, amely 2022-ben nyitotta meg kapuját. Krausz Viktor esperes lelkész.
2: Folyamatosan nőtt a gyerek létszám. Mostan értük el azt az állapotot, hogy tele vagyunk, ami a két óvodai csoportot illeti. És ezért végtelenül hálásak vagyunk, mert az elmúlt években azért küzdöttünk azért, hogy ez így legyen.
0: Az óvodában a nevelés nem csak pedagógiai, hanem hitbeli alapokon is nyugszik. Takács Szimona és Gyüre Dóra.
3: A reggelt imádsággal és közös énekléssel kezdjük. Ezt egy reggeli áhítat követi, amikor vagy bibliai történetről mesélünk, vagy pedig megbeszélünk a gyerekekkel olyan helyzeteket, amik az óvodában adódnak, hogy hogyan tudnánk egymás segítségére lenni.
4: Ne csupán tanítsuk ezeket a keresztény értékeket, hanem a mindennapi viselkedésünkben is ezt tükrözzük. Akár egy bocsánatkéréssel, egy odafigyeléssel, egy kedves szóval. Úgyhogy a szeretetteljes tanítás az, amit szeretnénk a legeslegjobban erősíteni.
0: Kedves hallgatók, ezek a mai témáink, kérem tartsanak velem az elkövetkező közel 40 percben.

0: Egy szolga megfizethetetlen mennyiségű adósságot halmoz fel, de az ura megkönnyörül rajta és elengedi a tartozását. Majd ugyanez az ember nem irgalma szolgatársának, aki csupán egy csekély összeggel volt az adósa. Neki elengedték a tartozását, ő mégsem tette meg ugyanezt. A gonosz szolga példázatáról, illetve a történet végkicsengéséről és üzenetéről Mikos Anna Mária, a rimaszombati Tompa Mihály Református Iskola Központ intézeti lelkésze szól ige hirdetésében.
1: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, s az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Hálás szívvel állunk meg előtted, Istenünk. Köszönjük, hogy így a rádió segítségével is alkalmunk lehet arra, hogy hallgassuk igéd szavát, hogy vegyük a te éltető erődet, ami az örök életre táplál bennünket. Te látod, milyen helyzetben ér utolma bennünket a szavad, te látod, hogy milyen állapotban vagyunk, de add, Urunk, hogy akár ülünk, akár fekszünk, akár dolgaink után szaladunk, akár a betegágyon kívánjuk hallani drága üzenetedet, az lehessen valódi elcsendesedés. Segíts, hogy tudjunk most valóban neked adni ezt a kis időt, csitítsd el gondolatainkat, add, hogy most csak rád figyeljünk. Jézusért kérünk, légy velünk a te szent lelked által. Amen. Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom, a 18. részből, a 21. verstől a 35. versig terjedő szakaszt. A fejezet címe a gonosz szolga. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Mondom neked, nem hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki el akarta számoltatni a szolgáit. Amikor hozzákezdett, egy olyan embert vittek elé, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és úgy fizesse meg. A szolga ekkor leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban kiment az a szolga, találkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel irántam, és megadom majd neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe záratta őt, amíg meg nem fizeti a tartozását. Amikor szolgatársai látták ezt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? És ura haragjában átadta őt, hogy kínozzák, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő testvérének. A Bibliában található megbocsátásról szóló tartalmaknak talán legfontosabbikát olvastam fel. Jézus maga ad betekintést az atyának a megbocsátáshoz való hozzáállásába. Megtudhatjuk, milyen jelentősége van ennek a dolognak, hogy mennyire fontos ez az Istennek, és hogy álljunk hozzá egyáltalán. Adott a helyzet, a szolga elképzelhetetlenül sok pénzzel tartozik a királynak. Egy élet is kevés volna, sőt, az ő és a családja egész életében végzett munkája is kevés volna ahhoz, hogy vissza tudja azt fizetni. A szolga erre haladékért könyörög, mire a király elengedi a teljes adósságot. Kimenve aztán ez a szolga nem engedi el a szolgatársa adósságát, amivel neki tartozik, de még haladékot sem ad, pedig ez a szolga csak 100 munkanapnyi pénzzel tartozik neki. És a végén a gonosz szolga börtönbe kerül, és örökre ott is marad, mert a 10 000 talentum arany visszafizetése teljes képtelenség. Jól érthető, tanmesének is beillik, világos tanulsággal átadott kis történet. De mint tudjuk, a Biblia különlegessége, hogy több is van benne. Többet is tud adni nekünk, mint érdekes elméleteket, elbeszéléseket, vagy beszámolókat régen élt emberek életéből. A Biblia aktuális, és a ma élő embernek ugyanúgy szól, mint a régieknek. És ez a kis történet is többet elmond rólunk emberekről, mint gondolnánk. A megfizethetetlen adóssága miatt pánikoló szolgában önmagunkra ismerhetünk. A király nem más, mint az Atya Isten. A szolgatársak, az embertársaink, az életfogytig tartó börtön pedig az örök elvettetés helye. Jó, ha szembesülünk azzal, hogy bizony adósai vagyunk az Istennek. Naponta szomorítjuk, meglopjuk, hazudunk, ígéreteinkről elfeledkezünk. Napról napra csak szaporítjuk a bűnt. Ahogyan Pál apostol megírta, mindenki vétkezett, és hiával van Isten dicsőségének. Jó, ha ezt fel tudjuk fogni, hogy bizony vétkeztünk. Nem keveset, hanem sokat. Olyan sokat, hogy egy élet is kevés volna ahhoz, hogy ezt jóvá tegyük. Már ha tudnánk akár egy napot is megélni bűnök nélkül. Bűnös szokások, gondolatok, elejtett szavak, vagy éppen haraggal odadobott szavak nélkül. Tartozásunk Isten felé enyhén szólva is hatalmas, és ezzel szembesülnünk kell. De érdemes megállnunk még egy kis részletnél. Az adós szolga ugyanis nem kéri a tartozás elengedését. Vagyis nem azt kéri. Ő csak időt kér a királytól, türelmet. Azt mondja, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Talán nem mer ilyen nagyot kérni? Vagy talán hidegetni akarja a királyt, és csak húzza az időt? A király viszont nagyon nagyvonalú. A szolga helyett is ő lesz az őszinte. Amit a szolga nem tud kimondani, azt ő mondja ki. Tudod mit? Esélytelen, hogy ezt valaha visszaadod. Inkább elengedem az egészet. Mérhetetlen nagy szeretet van ebben. Talán bele sem gondolunk. A király magára vállalja ezt a nagy hiányt, nem követeli már, hogy a szolga fizesse ki, hanem elhordozza a veszteséget. Megadta, amire a szolgának szüksége volt, de többet adott, mint amit kért. Elképzelhetetlenül nagy ajándékot. És mi is, mindnyájan, akik ezt a tanítást ma hallgatjuk, megérthettünk ebből egy nagyon fontos dolgot. Isten kész megbocsátani. Kész elengedni minden tartozásunkat. És lehet, hogy mi sem merjük kérni, mert olyan nagy az elengedni való, olyan nagy a tartozás. Vagy lehet, hogy nem is hisszük, hogy lehet valódi változás az életünkben. Vagy lehet, hogy próbálnánk saját erőnkből javítani. Várj, Uram, majd összeszedem magam, majd leküzdöm ezt a bűnt. De ma is, számunkra is kész a lehetőség. Isten el akarja engedni a tartozásunkat. A történet viszont ezután furcsa fordulatot vesz. Úgy látszik, hogy a gonosz szolga szívében nem történt gyökeres változás. Nem ébredt a szívében hála, vagy legalábbis olyan mértékű hála, ami elfeledtette volna vele azt, hogy a szolgatása mennyivel tartozik ő neki. Elfogadta a kegyelmet, de nem vált a sajátjává, és nem adta tovább. Embertársához kegyetlen maradt, megcsúfolva ezzel a király ajándékozó szeretetét, ahogyan az ő tartozását elengedte. Kedves testvérek, ugyan hányan járjuk így életünk útjait? Óriási tartozásokat felhalmozva, bosszantva, szomorítva Istenünket, hallva a kegyelemről szóló tanítást, akár a húsvéti történetben, akár más alkalmakkor, örömmel is fogadva, hogy van kiút, talán kicsit bele is kényelmesedve ennek örömébe, de nem átélve ennek csodáját, és nem továbbadva, hanem ember emberének farkasa módjára, egymást űzve, legyűrve, egymással civakodva, marakodva harcolunk. Pedig a meg vagy meg nem bocsátásnak lényegi jelentősége van. A példázatbeli szolga nem ölt embert. Nem is követett el más látványos büntettet. A harag, a kegyetlenség pont elég volt ahhoz, hogy a sorsa végérvényesen rosszra forduljon. És kedves testvérek, talán mi sem látjuk veszélyesnek a haragot. De ez is éppen elég ahhoz, hogy elválasszon bennünket Istentől. Olyan szomorú, amikor idős emberekkel is, ha beszélgetek, elmondják, hogy ők ezt vagy azt, és több évtizedes dolgokat sorolnak, nem tudnak megbocsátani valakinek. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Imádkozzuk az úri imádságban. Vegyük hát komolyan, és vizsgáljuk meg magunkat. Vajon a mi Istenünk, aki nekünk kész megbocsátani, örül, ha ma látja szívünket? Mit talál ott, ha belenéz? Gondoljuk át ezeket a kérdéseket, ne féljünk önvizsgálatot gyakorolni, mert ez vezet el az Úrhoz, ez vezet oda az ő trónjához, és így a bűneinket letettük, és embertársainkkal is szeretettel bánunk, ez vezethet el az ő trónjához, majd pedig az ő országába. Imádkozzunk! Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igéd hiába. Őrizd meg, kérünk bennünket attól, hogy haraggal és gyűlölettel legyünk egymás iránt. Kérünk, tisztítsd meg szívünket, add, hogy legyen bátorságunk őszinték lenni önmagunkhoz, és bűnbánattal eléd hozni vétkeinket, terheinket, de még haragunkat is, akár ezen a mai napon is. Segíts szívből megbocsátani, így töltsd el szívünket a te szereteteddel, békességeddel. Ne engedd, Urunk, hogy bármi elválasszon tőled. Jézus nevében kérünk, hallgasd meg könyörgésünket. Amen.
0: A gonosz szolga példázata az isteni kegyelem elfogadásának, a megbocsátásnak és a felelősségvállalásnak az üzenete. Erről szólt Mikos Anna Mária, a Rimaszombati Tompa Mihály Református Iskola Központ intézeti lelkésze.

0: Nagykaposon a református templom, a parókia és az ifjúsági ház szomszédságában épült fel a Kárpát-medencei óvoda fejlesztési program keretében közel 1,1 millió eurós összköltséggel a református egyházközség Kiskakas óvodája és bölcsődéje. Az intézményt 2021. szeptemberének elején adták át. A bölcsőde már akkor, az óvoda pedig egy évvel később fogadta a gyerekeket. A megnövekedett érdeklődésnek köszönhetően az idei 2025-26-os iskolaévtől teljes létszámmal 40 gyermekkel működik. A legkisebbek nevelését biztosító magyar nevelési nyelvű óvoda és bölcsőde még az előző lelkipásztor Pándi Árpád idején valósult meg. A Kiskakas óvoda harmadik éve fogadja a helyi és környékbeli gyermekeket. Krausz Viktor Esperessel, az egyházközség lelkipásztorával nem csak a kezdetekről, hanem az üzemeltetés és az óvoda adta mindennapi kihívásokról is beszélgetünk.
1: Az önkormányzattal együttműködve, bizonyos adatokat elemezve arra következtetésre jutott a gyülekezet, és hát az önkormányzat is, hogy adott esetben szükség lehetne egy magyar óvodára, mivel sokkal több hely volt a szlovák óvodára itt a városban, mint a magyarban, viszont magyar gyerekből pedig több van, mint szlovák gyerekből. Éppen ennek okán döntött úgy a gyülekezet, hogy belevágnak ebbe az óvoda projektbe. Tehát tulajdonképpen ez volt az elindítója az egész gondolatnak, meg aztán a véghez vitelnek is.
0: Nagyon jó helyre épült az óvoda. Itt van a református templom, másik oldalon van a református parókia, ifjúsági központ, és közvetlen a szomszédságban pedig fölépülhetett az óvoda. Mivel ilyen lejtős helyen van, így nagyon érdekes óvodát tudtak megtervezni és megépíteni, és különféle szinteken kell közlekedni.
1: Így van, tehát előről egy szintes épületnek tűnik, de az ember, hogyha hátulról megnézi, akkor azt látja, hogy egyáltalán nem így van, hanem van emelet, és van földszint, és van egy nagyon jó kis játszóterasz ott az óvoda hátuljában kialakítva. Tehát tényleg így jó helyen, meg jó koncepcióban megépült óvodáról van szó, és hálásak is vagyunk érte.
0: Az az elképzelés, hogy ezáltal több gyerek kapjon magyar nyelvű óvodai oktatást, bevált ezzel a református magyar óvodával?
1: Én nagyon remélem, hogy igen. Biztos vagyok benne, hogy sok olyan gyereket irattak idebe, akik amúgy, mivel nem lett volna hely a magyar óvodában, ezért szlovák óvodában jártak volna. De azért azt hozzá kell tenni, és ezzel küzdünk és küzdünk, hogy a magyar gyermekek szülei, legalábbis egy részük még mindig a szlovák óvodát részesíti előnyben. Nem minősítem a dolgot, mert nem az én dolgom, de én úgy gondolom, hogy jobb helye van egy magyar gyereknek egy magyar óvodában. De az biztos, hogy hozzájárult ahhoz, hogy jó néhány gyerek magyar óvodába járhasson.
0: 2x20 csoportszobás óvoda nyílt. Ez azt jelenti, hogy 40 gyermekkel tudnak foglalkozni, vagy azért még van szabad hely, ahová el lehetne helyezni a gyerekeket?
1: Jelen pillanatban teltházzal működünk, tehát 40 gyerekünk van, és ezért végtelenül hálásak vagyunk, mert az elmúlt években azért küzdöttünk azért, hogy ez így legyen. Folyamatosan nő

0: Összes gyerekünk, ez 7 gyerek volt, elkezdte az óvit. Amikor megnyílt az óvoda, akkor azért a bölcsis osztállyal kezdtünk, még a minisztériumi engedélyek nem voltak elrendezve, tehát ott még az óvoda nem nyílhatott meg. Következő szeptembertől viszont már az óvoda is megnyílt. Folyamatosan működött a kettő egymás mellett, az óvoda és a bölcsőde, voltak gyerekek, de mivel a bölcsis gyerekek elérték az óvodai kort, és a szülők óvodába iratták őket, és nem lettek új jelentkezők, onnantól kezdve már nem tudtuk fenntartani a bölcsit, viszont azt hozzá kell tenni, hogy készek vagyunk arra, hogy bármikor újra nyissuk, tehát itt kettős a történet, tehát vagy bölcsődét nyitunk, és bölcsi fog működni az óviban, vagy hogyha arra lesz igény, akkor viszont egy újabb óvodás osztály tudunk abban a játszószobában, illetve a bölcsődében.
1: A gyülekezet hogyan viszonyul a kiskakas református óvodához? Van az a kapcsolódás?
0: Óvisok rendszeresen bejönnek a templomban, műsorokat tartanak, akár anyák napján, akár karácsonyról, de más alkalmakról is szó van. A templomban nyitjuk meg zanévet, a templomban zárjuk, tehát ezek már ilyen megszokott alkalmak. Nagyon sok szülő van, akik ugye tagjai gyülekezetnek, jönnek Isten tiszteletekre, vannak olyanok, akik nem nagy kaposiak, vagy éppen nem reformátusok, ők nem hozzánk járnak értelemszerűen, de a kapcsolat ott is megvan. Gyülekezettel, mert valahányszor jönnek a gyerekek fellépésre, jönnek velük a szülők is, tehát próbálkozunk élő kapcsolatot kialakítani egy gyülekezet és az óvoda között.
1: Amikor egy gyülekezet óvodát alapít, van olyan szándék is emögött, hogy egyfajta missziót is elindítson a szülők felé, vagy azon reformátusok felé, akik egy kicsit távolabb kerültek a gyülekezettől, hogy szorosabbra fűzzék ezt a kapcsolatot?
0: Szerintem mindenképpen van benne egy ilyen gondolat. Nem hiszem, hogy ez volt az alap gondolat, amikor elindították az óvodát, de nincs olyan, akinek ne fordulna meg a fejében az, hogy gyerekeken keresztül a szülőket is el lehet érni, és adott esetben nagyszülőket is, tehát családokat. Ez egy teljesen természetes gondolat, és teljesen természetes dolog, és igyekszünk is ennek kapcsán mindent megtenni. Igyekszünk a szülőkkel is jó viszonyt ápolni. Tehát igen, van egy ilyen gondolat, van egy ilyen szándék, van egy ilyen akarat, reméljük az Isten akarata is, és hogyha ez találkozik, akkor minden rendben van.
1: Milyen az egyházi jelenlét az óvodában?
0: Elég jelentős, ugyanis a gyülekezetünk több tagja szinte napról napra ott van az óvodában, ők vállaltak olyan munkát Isten dicsőségére természetesen, amivel megkönnyítik a gyülekezet anyagi helyzetét. Ami pedig a konkrét hitéleti dolgokat illeti, azért vannak heti rendszerességű találkozóink. Én hétfőnként szoktam bemenni a munkatársaknak áhítatot tartani, és csütörtökönként szoktam a gyerekekkel találkozni, akkor énekelünk, beszélgetünk, bibliai témával játszunk kicsit. Tehát ezek ilyen 20-25 perces foglalkozások, amit a gyerekek nagyon szeretnek. Én is nagyon élvezem, bár meg kell valami őszintén, hogy nagyon meg voltam tőle ijedve, mert alapvetően a nagyobb gyerekekkel találom meg könnyebben a hangot, de az óviban járó gyerekek nagy mértékben megkönnyítik a dolgomat, mert nagyon nyitottan állnak hozzá sok mindenhez.
1: Mi segít abban, hogy a gyerekek megszeressék önt?
0: Hát a szárazfa meg kis fémnek az ötvezete, gitárt viszek magammal, ezt nagyon élvezik, az éneklést is, aztán pedig az órákat rendszeresen úgy fejezzük be, hogy kiosztok mindenkinek egy-egy pengetőt, és akkor jönnek sorba és pengedgetik a gitárt, ezt is nagyon szeretik. De ezek mind olyan dolgok, amik segítenek abban, hogy a gyerekekhez egy kicsit közelebb kerüljünk. Nagyon sok kérdésük van, nagyon könnyen felveszik a ritmust, és nagyon könnyen befogadnak embereket, főleg, hogyha szeretettel fordul feléjük.
1: Érdeklik őket ezek a bibliai történetek, amelyekkel megismerteti őket?
0: Ugye általában a gyerekeket mindig azok a kérdések foglalkoztatják, amelyek ott vannak körülöttük. Nagyon sokszor előfordul az, hogy viszek egy történetet, vagy éppen egy gondolatot nekik az órára, vagy erre a foglalkozásra, és teljesen másoljuk adunk ki, mert más érdekli őket. De alapvetően meghallgatják azt, amit mondok, bekapcsolódnak, igyekszek kérdésekkel játékos formában közelíteni feléjük. Tehát a legtöbb esetben azért az a fő üzenet, amit viszek magammal, az át szokott jönni.
1: Mennyire terheli meg az egyházközségnek a költségvetését az óvoda, illetve fönn tudja tartani magát az óvoda, hiszen 40 gyermek van, kapnak állami hozzájárulást, de elég-e az?
0: Korábban, amíg nem volt meg a teljes létszám, elég jelentős összegeket kellett az üzemeltetésbe még beletenni azért, hogy fent tudjuk tartani az óvodát, és korábban még a bölcsődét. elég komoly terheket rótt a gyülekezetre. Azért azt gyorsan hozzáteszem, hogy számomra is egy ilyen kellemes

0: élmény volt, amikor az egyik presbiteri gyűlésen pénztárosunk ugye beszámolt a kiadásokról, bevételekről, és különvette az óvodára és a bölcsire kifizetett összegeket, és jelentős összeg jött ki. Akkor a presbiterek azt mondták, hogy nem az volt, hogy ez mekkora összeg, valamit kellene ezzel kezdeni, hanem azt mondták, hogy minden fillér megéri, mert a jövőnkbe fektetjük bele. Tehát a gyülekezetnek, a presbitériumnak a hozzáállás az óvodához maximális, és maximálisan pozitív. Tehát ez egy nagyon jó dolog. De egy előre láthatólag jelentősen csökkennie kellene az összegnek, amit a gyülekezet most ráfordít az óvodára.
1: Nem bánta meg a gyülekezet, hogy óvodát alapított?
0: Biztos vagyok benne, hogy mindenkiben felmerül az a gondolat, hogy mi mindenre lehetett volna azt a forrást, ami az óvoda leköt fordítani, de mindenki arra következtetésre jut, legalábbis akivel beszélgettem, presbiterekkel, hogy kell az óvoda, szükség van rá, gyerekek jól érzik magukat, és egy olyan világ vesz körül bennünket, ahol egyre kevésbé fontos Isten ügye, a vallásos hitbeli nevelés, és egyre kisebb időt is fordítanak erre az emberek. Nagyon fontos az, hogy a gyerekek szívébe, kiskorba belecsepegtessük azt a hitet, amit bele tudunk csepegtetni, mert csak így van lehetőség arra, hogyha felnőnek, akkor majd ragaszkodjanak hitükhöz, egyházukhoz, tehát hogy gyülekezeteink legyenek. Ezt mindenki belátja, és tudják nagyon jó, hogy ez egy olyan, tényleg, ahogy megfogalmazták azon a presbiteri gyűlésen, a jövőnkbe való befektetés, aminek minden fillére meg fog majd térülni. Nem biztos, hogy anyagilag, de lelkileg egészen biztos.

0: Az imádkozás az egyik fő jellemzője az egyházi óvodának. Étkezés előtt és után, lefekvés előtt, születésnap alkalmával mindig összeteszik a kezüket, és elmondják a betanult vagy a saját maguk által megfogalmazott imát. Ha valaki szomorú vagy beteg, érte külön is imádkoznak, közösen a csoporttal. Így tanulják meg a gyerekek, hogy a hit, az ima és a szeretet mindennapi része lehet az életüknek. Többek között erről mesél Gyüre Dóra és Takács Szimona óvodapedagógusok, Kovács Anikó takarítónő pedig a mindennapi munkájába ad betekintést. Gyüre Dóra.
1: Kiskakas óvoda mellett sétáltunk sokat a kisfiammal, még annak idején, amikor épült az óvoda, és már akkor motoszkált a fejemben, hogy egy szép új intézmény, ráadásul református, jó lenne majd egyszer itt dolgozni. Korábban alapiskolában dolgoztam, és az óvoda az egy kihívás volt. Pozsonyból ide költöztünk Nagykaposra, amikor a kisfiam megszületett, és aztán, amikor óvodába került, akkor annak jöttem az ideje, hogy én is munkát keresek. Egy évig dolgoztam a bölcsődében, mint bölcsődevezető, és ott közben készítettük az óvodának az elindítását, aztán úgy adta a jó Isten, hogy az óvoda indításakor én lettem megbízva az óvodának a vezetésével.
0: Milyen kihívásokkal kell szembenézni egy egyházi fenntartás óvodában, vagyis mitől más?
1: Azt, amit egy állami óvodában tudnia kell egy gyereknek, azt itt is tudnia kell, és hát ugyanolyan kihívásokkal, szakmai kihívásokkal találkozunk, mint más óvodákban, meg ugyanazok a feladatok, meg felelősségek várnak ránk, de az, ami a többletet adja, az az óvodának a szellemisége, az, hogy egyházi, hogy református, és hogy a gyerekek nem csak a mindennapi készségeket tudják itt elsajátítani, hanem kiépítenek egy élő kapcsolatot az Istennel.
0: És ezt hogyan, milyen módon tudják átadni a gyerekeknek?
1: Példát mutatunk a gyerekeknek a saját életünkkel, a saját viselkedésünkkel. Nem tananyagot adunk át nekik, hanem egy olyan élményt, ahol hallhatják, láthatják, hogy hogyan kell türelmesen várni, egymást segíteni, egymás sikereinek örülni, imádkozni egymást. Másért, hogyha épp arra van szükség.
0: Az imádkozást említette, ez milyen formában jelenik meg itt az óvodában, illetve milyen alkalmakkor?
1: A reggelt imádsággal és közös énekléssel kezdjük. Ezt egy reggeli áhítat követi, amikor vagy bibliai történetről mesélünk, vagy pedig megbeszélünk a gyerekekkel olyan helyzeteket, amik az óvodában adódnak és esetleg problémásak, hogy hogyan tudnánk egymás segítségére lenni, hogyan tudnánk úgy viselkedni egymással, hogy mindenkinek jó legyen. Ezen kívül imádkozni szoktunk evés előtt és után, valamint elalvásnál is, és az esperes úr is hetente egyszer átjön a gyerekekhez hittant tartani, amikor szintén imádkoznak és együtt énekelnek, és ő is egy bibliai történetet mesél el a gyerekeknek.
0: A gyerekek mennyire fogékonyak erre?
1: A gyerekek nagyon nyitottak erre. Van, aki már otthonról is hozza ezt a mintát, de nem mindenki, és azok is, akiknek nincs meg ez a minta otthon, ugyanolyan nyitottsággal állnak ehhez a dologhoz, ugyanolyan szívesen imádkoznak, és sokszor előjön ilyen mindennapi helyzetekben az, hogy már szinte bennük van, annyira megtanulták, hogy mi az, amire figyelniük kell, kihez fordulhatnak. Említettem is, hogy egymásért imádkozni, ha például valaki megüti magát, vagy otthon marad betegség miatt, akkor imádkoznak azért, hogy meggyógyuljon, vagy rendbe jöjjön.
0: Teljesen spontán van, hogy nem kell őket elfigyelmeztetni?
1: Ebben a nagy csoportban spontán, mert kis csoportban megtanulták, úgyhogy az az odafigyelés, amit akkor belefektettünk, az most már meglátszik, hogy magától jön a gyerekeknél ez. Pozitív visszajelzés az számomra, amikor kérik a szülők, hogy küldjem el azt a dalt, amit tanultunk, vagy elküldik, ahogy otthon a gyerek imádkozza az itt tanult imádságot, és látom, hogy örülnek neki. És a gyerekek haza is viszik magukkal azt, amit itt tanulnak, és ez mindenképpen jó.
0: Van-e valamilyen specialitásuk az óvónőknek?
1: Az, amiben erősek vagyunk, az az ének, a néptánc. Nagyon szeretünk mesét mondani, kreatív alkotó tevékenységeket tartani a gyerekeknek. Hangszeren is tudunk játszani, és hát részt vettünk különféle képzéseken, például bábos képzésen, abból kettőn is, az egyik egyházi bábjáték, a másik pedig hagyományőrző bábjáték volt. Másfajta továbbképzéseken is, mint mondjuk robotika, és népi játék és néptánc foglalkozás képzésen is, úgyhogy mindent, amit itt tanultunk és tapasztaltunk, azt felhasználjuk a mindennapos tevékenységeknél. Működik a csoportunkban egy ilyen jutalmazó rendszer, amivel megpróbáljuk erősíteni a helyes viselkedést a gyerekeknél, és ezt a lélek gyümölcseire alapoztuk. Erre építettük készítettük, és a gyerekek jó pontokat gyűjthetnek például azért, hogy segítőkészek, figyelmesek vagy szorgalmasak. És ez az egész rendszer őket nem versenyzésre ösztönzi, hanem arra, hogy észrevegyék magukban, meg visszajelzést kapjanak arról, hogy mikor viselkednek Istennek tetsző módon.
0: És igyekeznek, hogy jó pontokat szerezzenek?
1: Nagyon igyekeznek, mert egy kis jutalom is jár érte, hogy a bizonyos számú jó pontot összegyűjtenek. Jól fogadják, mert igazából nem versenyeznek, hanem tényleg örülnek neki, és keresik azokat a lehetőségeket, amikor begyűjthetik ezeket a pontokat, és kérdezik, hogy mit kell még megcsinálnom, vagy miben segíthetek, úgyhogy tényleg odafigyelnek rá, hogy mi az, ami pluszt adhatnak ezáltal. És valahogy így megerősödik bennük az is, hogy mire kell koncentrálni, mik azok tényleg a lélek gyümölcsei, amiket fontos, hogy a szemünk előtt tartsunk.
2: Kovács Anikó vagyok, innen Nagykaposról, a takarítónéni. Kezdetektől itt vagyok, ahogy a bölcsi nyitott. Nagyon örültem, hogy ide bekerülhettem ebbe a közösségbe. Szeretem a munkám, gyerekeket.
0: Mi az ön feladata?
2: Reggel bejövök, ha valaki esetleg ágyneműt hoz, hogy beteg volt és visszajön, azt felhúzom, 8 órakor becsukom az ajtót, felsöpregetek, felmosom a folyosókat. Mire mennek a gyerekek 10 óraizni, addigra tisztaságba jöjjenek fel az étterembe. A gyerekek körül az asztalt letörölni, segítek öltöztetni, felporszívózok, letörölgetek, bejönnek, úgy szint segítek leöltözni, utána ebéd, utána megint öltözés, pizsamába, ha kellnek, megint megyek, segítek, a szemetet kiürítem, szeretem a rendet. Hát egy ilyen óvodában egy új ovi, ez az alap, hogy tisztaságrend legyen. Mikor kezdtünk szeptemberbe, még a gyerekek picik, ott voltam, besegítettem, meddig meg nem tanulták azt, hogy igen, ülünk szépen és hallgatjuk, addig igen, segítettem, de már aztán, mikor már a gyerekek tudták, hogy ülünk és figyelünk és hallgatjuk, és már bekapcsolódnak, énekelnek ők is, én végzem kint a dolgomat.
0: Jó választásnak tartotta, hogy ide jelentkezett, és a munka is megfelelő az ön számára.
2: Én nagyon örültem, még mikor csak épült ez az épület, úgy álmodoztam róla, hogy milyen jó lenne itt gyerekek mellett dolgozni, egy egyházi óvoda, a jó Isten is segített nekem.
0: Imádkozott is azért, hogy itt dolgozzon?
2: Igen, én szoktam imádkozni, és hogyha az ember úgy valamit úgy el szeretne érni, vagy segítséget kérek a jó Istentől.
0: Takács Szimona, óvodapedagógus.
3: Számomra az óvónői hivatás az mindig szívből fakadó volt. Már kislánykorom óta mindig is óvónő szerettem volna lenni. Úgy éreztem, hogy ez nem a munkám lesz, hanem egy hivatás, amit majd én űzni fogok. És amikor megtudtam, hogy itt egy ilyen óvoda fog nyílni, a legnagyobb örömmel ide jelentkeztem. Nekem ez a legelső munkahelyem, a pályafutásom kezdete.
0: Milyen kihívásokkal kell szembenézni egy egyházi fenntartású óvodában?
3: Nagyon nagy felelősség társul a mindennapokhoz, hiszen nem csak nevelési alapokon nyugszik ez az egész, hanem vallási, keresztény, hitbeli alapokon. Ezért ezt ötvözni szerettük volna, sőt, ötvözni is kell, és talán a legnagyobb különbség az az, hogy igyekszünk példamutatással. Sőt, ez minden óvodában így működik, de hogy ne csupán tanítsuk ezeket a keresztény értékeket, hanem a mindennapi viselkedésünkben is ezt tükrözzük. Akár egy bocsánatkéréssel, egy odafigyeléssel, egy kedves szóval. Úgyhogy a szeretetteljes tanítás az, amit szeretnénk a legeslegjobban erősíteni, hogy mindenki értékes, mindenki fontos, és mindenki ezt türelemmel kell fordulni.
0: Megértik ezt a gyerekek, vagy tudják alkalmazni?
3: Az én csoportomban ugye 3 éves gyerekekről van szó, de mire nagy csoportosokká érnek, addigra ez a kicsi magocska az elkezd csírázni, és sokkal jobban megy a csapatmunka. Nagyon örülök, mikor látom őket a nagy csoportban, mikor már tudnak együtt dolgozni, tudnak örülni a másik sikerének, de ez beérik.
0: Hogyan tudják átadni a keresztény szellemiséget a gyerekek számára?
3: A napot mindig közös imádsággal kezdjük. A gyerekeknek 8-ra már be kell érkezniük, és elkezdjük a csendes perceknek hívott kis beszélgetőkört. 8 órakor elkezdődik, és általában egy 10-15 percet vesz igénybe, ugyanúgy a nagy csoportban és kis csoportban is.
0: Mi a tartalma ezeknek a csendes perceknek?
3: Itt általában van egy kicsi áhítatos könyvünk, amiből szoktunk olvasni a gyerekeknek. Ez általában egy rövid bibliai idézettel kezdődik, vagy zárul, és mindig valami bibliai üzenetet ad át a gyerekeknek. Én ide iktatom be a rövid bibliai történeteket. Például a héten Dániel és az oroszlánok történetét mondtam a gyerekeknek, és utána beszélgettünk. beszélgetünk róla, vagy hogyha meglátják, megemlítem, akkor már tudják, hogy miről van szó. És akkor ennek a végén egy kis tanulságát, ugye Dániel bátor volt, és nem hagyta magát, és mégis imádkozott. Általában én személy szerint bibliai történetekkel foglalkozom reggel. Egy reggeli imádsággal kezdjük a teljes egészet, és egy énekkel zárjuk. Az általában egy egyházi tematikus ének, de néha kihagyjuk, és valami olyat, amit ők szeretnének.
0: A napközbeni foglalkozások alatt nincsenek imádságok.
3: Beszoktunk iktatni egyet-kettőt, ha a helyzet úgy kívánja.
0: Konfliktusoldásként?
3: Kifejezetten a sebecskék elmúlására, hogyha valaki megsérül, akkor gyorsan imádkozunk egyet. Ugye anya adja a gyógypuszit, az nem olyan az óvónéni puszia, mint az anyái, úgyhogy mi egy rövid imádsággal szoktuk ezt úgy lekezelni, vagy ha nem is imádsággal, akkor csak annyi, hogy jó Istenem, mulaszd el ezt a kis fájó pontomat, vagy ezt a kis sebecskét, vagy jó Istenem, azt kívánom, hogy itt ne fájjon, úgyhogy általában ilyen módon tudjuk beiktatni. Általában olyan fizikai sérülésekről beszélünk, amiket látnak.
0: Lefekvést előtt ima van, vagy esetleg még mondanak egy rövid történetet is?
3: Van mesénk is, és a mese után, amikor már mindenki pihenő állapotban van, akkor elmondjuk az imádságot. A kolléganőm, ő egyfajta imádságot mond, én pedig a másikat, hogy többet megtanuljanak.
0: Elhangzott riportunkban megszólalt Krausz Viktor Esperes, az egyházközség lelkipásztora, Gyüred Dóra és Takács Szimona óvodapedagógusok, valamint Kovács Anikó.

Kedves hallgatók, vallási műsorunk református kiadása véget ért. Elköszön a műsorvezető szerkesztő, Iskébolya. Áldás békesség, a viszonthallás.

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Itt a Vatikáni Rádió.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértesajai László,
2: Gedő Ágnes
1: és Somogyi Viktória.
2: Adásunk tartalmából. Leó pápa májusi ima szándéka minden ember élelmezéséért. Közé tették Leó pápa levelét, amellyel a bíborosokhoz fordul a júniusi konzisztórium közelettével. Leó pápa telefonon beszélt az európai tanács elnökével. A pápa májusi ima szándéka minden ember élelmezéséért. A pápa imavilághálója közzétette a Szent Atya május hónapra szóló videóüzenetét, amelyben arra szólít, hogy nézzünk szembe korunk egyik legsürgetőbb kihívásával, az éhezéssel és az élelmiszerpazarlással. Milliók nem jutnak hozzá méltó táplálkozáshoz, ezért a pápa imára és cselekvésre szólít, hiszen a földjavait Isten mindenkinek szánta, nem csak keveseknek.
3: Today we recognize with sorrow that millions of brothers and sisters continue to suffer from hunger, while so many goods are wasted at our tables.
2: Imájában 14. Leó pápa fájdalommal állapítja meg, hogy testvéreink milliói szenvednek az éhezéstől, miközben sok élelmet elpazarlunk asztalunkon. A Szent Atya arra hívja a hívőket, hogy tudatosabban éljenek, tanuljanak meg köszönetet mondani minden élelemért, egyszerűen fogyasszanak, örömmel osszák meg az ennivalót másokkal, elismerve, hogy Isten a föld gyümölcseit minden embernek ajándékozta, nem csak keveseknek. A pápa azt kér Istentől, hogy tegye képessé a közösségeket az önző fogyasztói logika helyett a szolidaritás kultúrájára, konkrét gesztusokon keresztül, érzékenyítő kampányokkal, élelmiszerbankokkal, józan és felelős életstílussal. Az imádság egy evangéliumi kéréssel zárul, senkit ne zárjanak ki a közös asztaltól. Az ENSZ szervezetek legutóbbi adatai növekvő válságról számolnak be. A világélelmezési program jelentése szerint 2026-ban 318 millióan néznek szembe éhezési krízissel, vagy még súlyosabb helyzetekkel. A Közel-Keleten zajló konfliktus további 45 millió embernél okozhat éhezést júniusig. Tavaly Gáza és Szudán egyes területein egyidejűleg éhénység alakult ki, az idei évszázadban először. A 2025-ös élelmiszerbiztonsági és élelmezési ENSZ jelentés megállapította, hogy 673 millióan szenvedtek az éhezéstől 2024-ben, ezen túl pedig 2,3 milliárd ember mérsékelt vagy súlyos élelmiszerbiztonsági körülmények között élt. 2,6 milliárdan nem engedhettek meg maguknak egészséges táplálékot. Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet és a Világélelmezési Program figyelmeztet, hogy az élelmiszerbizonytalanság tovább súlyosbodhat 2026-ban legalább 16 országban és egyes kritikus területeken. Még aggasztóbb ez a valóság, ha összevetjük a globális élelmiszerpazarlással. Az ENSZ környezetvédelmi programja rámutat, hogy a világ több mint 1 milliárd tonna élelmiszert elpazarol. Ez egyben súlyos klímaproblémát is okoz, mivel a globális üvegházhatású gázok 8-10%-áért felelős. Erre az óriási ellentmondásra hívja föl a figyelmet 14. Leó pápa májusi ima szándékában. A Szent Atya személyes ügyének tekinti a kérdést, a szívéből született az intenció, mondta el Páter Cristóbal Fones, a pápa imavilághálója nemzetközi igazgatója. A pápát mély fájdalommal tölti el, hogy sok ember a világon nem jut hozzá egy ilyen alapvető és emberi dologhoz, mint az étel. Ezért mindenkit arra hív, hogy ne maradjunk közönösek, hanem határozottan cselekedjünk, imádkozzunk, és tegyünk konkrét gesztusokat a szolidaritásra.
3: Lord of creation, you gave us the fertile earth and with it our daily bread as a sign of your love and providence.
2: Teremtés Ura, nekünk ajándékoztad a termékeny földet és vele a mindennapi kenyerünket, mint szereteted és gondviselésed jelét. Ma fájdalommal ismerjük el, hogy testvéreink milliói még mindig szenvednek az éhezéstől, miközben oly sok élelem megy veszendőbe asztalunkon. Ébresz minket új lelkiismeretre, hogy megtanuljunk köszönetet mondani minden élelemért, hogy egyszerűen fogyasszunk és örömmel osztozzunk, és hogy megőrizzük a föld gyümölcseit, mint a te ajándékodat, ami mindenkinek szól, nem csak keveseknek.
3: Good Father, make us capable of transforming the logic of selfish consumption into a culture of solidarity.
2: Jó atyánk, tégy minket képessé arra, hogy az önző fogyasztói logikát szolidáris kultúrára cseréljük. Tedd, hogy közösségeink konkrét gesztusokat mozdítsanak elő, érzékenyítő kampányokat, élelmiszerbankokat és egy józan és felelős életstílust. Te, aki elküldted szeretett fiadat, Jézust, megtört kenyeret a világ életéért, adj nekünk új szívet, mely éhezi az igazságosságot és szomjazza a testvériséget.
3: May no one be excluded from the common table, and may your spirit teach us to see bread not as an object of consumption, but as a sign of communion and care. Amen.
2: Hogy senkit ne zárjanak ki a közös asztaltól, és hogy lelket tanítson meg minket, hogy ne úgy nézzünk a kenyérre, mint fogyasztási eszközre, hanem mint a szeretett közösség és a gondoskodás jelére. Amen.

0: Közzétették Leó pápa levelét, amellyel a bíborosokhoz fordul a júniusi konzisztórium közelettével. 14. Leó pápa a június végi konzisztórium előtt a bíborosoknak írt levelében mélyebb elmélkedésre szólít fel az Evangelii Gaudium, az Evangélium öröme kezdetű 2013-ban Ferenc pápa által kiadott apostoli buzdítás témáiról, kiváltképpen a keresztény beavatási folyamatok reformjáról, és óva int a prozelitizmus kísértésétől, illetve a puszta intézményi szintű megőrzés vagy terjeszkedés logikájától. Az egyház küldetése nem a saját fennmaradása, hanem annak a szeretetnek a közvetítése, amellyel Isten szereti a világot. Ez áll 14. Leó pápa bíborosoknak írt levele középpontjában, amelyet április 14-én kedden tettek közzé a rendkívüli konzisztórium közelettével. A tanácskozásra június 26-án és 27-én Szent Péter és Szent Pál ünnepe előtt kerül sor a Vatikánban, amelyet a 14. Leó által vezetett Szent Mise zár le. A pápa a január 7-én és 8-án tartott konzisztórium végén jelentette be a következő gyűlés időpontját. A levélben a pápa háláját fejezi ki a januári konzisztóriumon végzett munkáért, és az összegyűjtött anyagokat maradandó értékű erőforrásnak nevezi, amelyet az egyházi megkülönböztetés révén tovább kell fejleszteni. Leó pápa rámutat Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítására, mint folyamatos hivatkozási pontra az egyház életének és küldetésének terén. Megjegyzi, hogy ez mindent újra a kérugmára, mint a keresztény és egyházi identitás szívére összpontosít, és egy friss levegő fuvallatának nevezi, amely képes elindítani a lelkipásztori és missziós megtérés folyamatait. Leó pápa felvázolja, hogyan hívja ez a perspektíva az egyházat a megújulásra számos szinten. Személyes szinten minden megkeresztelt embert arra hív a pápa, hogy újítsa meg találkozását Krisztussal, a pusztán befogadott hittől a valóban megtapasztalt és megélt hit felé haladva. Közösségi szinten felszólít a karbantartásra, a megtartásra összpontosító lelkipásztori megközelítésről, a missziós lelkipásztori megközelítésre való áttérésre, amelyben a közösségek az igehirdetés élő szereplőivé válnak, amelyeket a kapcsolatokra való odafigyelés, valamint az elkísérésre és a gyógyulásra való nyitottság jellemez. Egyházmegyei szinten a lelkipásztorok felelőssége kiemelt szerepet kap. Biztosítsák, hogy a missziós dinamizmust ne nehezítsék el, vagy folytsák el a szervezeti akadályok, miközben segítsék elő a lényegre összpontosító megkülönböztetést. Ezekből a gondolatokból bontakozik ki a küldetés egységes felfogása. Leó pápa a Krisztus központúnak és kerugmatikusnak nevezi azt, amely egy olyan találkozásból született, amely képes átalakítani az életeket, és vonzás, nem pedig hódítás által terjed. Megjegyzi, hogy ez a küldetés együttműködik a kifejezett igehirdetéssel, a tanúságtétellel, az elkötelezettséggel és a párbeszéddel, miközben elkerüli a prozelitizmus kísértését és a puszta intézményi szintű megőrzés vagy bővítés logikáját. Még azokban a kontextusokban is, ahol az egyház kisebbségben van, arra hivatott, hogy egy kis nyájként éljen, amely reményt hoz mindenkinek. A jövőre tekintve 14. Leó számos további elmélkedésre szoruló területet emel ki. Felszólít az Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításban lévő információk őszinte értékelésére, megjegyezve, hogy egyes aspektusok ismeretlenek és megvalósítatlanok maradtak. A prioritások között szerepel a keresztény beavatási folyamatok reformja, az apostoli és lelkipásztori látogatások megújult értéke, valamint annak szükségessége, hogy felülvizsgálják az egyházi kommunikáció hatékonyságát, beleértve a Szentszék szintjén is, egy egyértelműbben missziós értelemben. Levelének végén Leó pápa megismétli háláját a bíborosok szolgálatáért, és megerősíti, hogy további részleteket közöl majd a júniusi konzisztórium előkészítéseként. Az egyházat a feltámadt úr reménységére bízva, húsvéti üdvözletét küldi, és arra buzdít minden hívőt, hogy fedezzék fel újra az egyház küldetésének lényegét, tanúságot tenni Isten szeretetéről a világban. Leó pápa telefonon beszélt az Európai Tanács elnökével. Szerdán délután 14. Leó pápa telefonon beszélt António Costával, az Európai Tanács elnökével, jelentette a Szentszék sajtóirodája. Az újságíróknak kiadott közleményben közölték, hogy a szívélyes beszélgetés során a pápa és az Európai Tanács elnöke megvitatták a közel-keleti helyzetet, különös tekintettel a palesztin államban lévő Cisziordániára és a dél-libanoni keresztények helyzetére. A Szentszék sajtóirodája hozzátette azt is, hogy a Szentatya megosztotta gondolatait az április 13-a és 23-a közötti afrikai apostoli útjáról is, amelynek során Algériába, Kamerunba, Angolába és Egyenlítői Guineába látogatott. A közlemény megjegyezte, hogy Leó pápa hangsúlyozta a vallásközi párbeszéd, a béke előmozdításának és a kontinens leghátrányosabb helyzetű közösségei támogatásának fontosságát.
1: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották. A viszont hallásra jövő vasárnap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Laudetur Jézus Krisztus!

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szerdán kerülhet a kormány elé az új polgári törvénykönyv. Emmanuel Macron szerint összehangolt amerikai-iráni lépések szükségesek a Hormuzi szoros megnyitásához. Folytatódik a napsütéses, meleg és csapadékmentes időjárás, a maximum hőmérséklet 25 fok körül alakul. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, mondom a részleteket. Vladislav Kamenyicki pénzügyminiszter szerint a kormány biztosan nem szünteti meg a 13. nyugdíjat, annak ellenére sem, hogy ezt a lépést a hitelminősítők is bírálják. A Smer politikusa a párt sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a 13. nyugdíj a párt egyik legfontosabb szociális intézkedése. Ugyanakkor Tibor Gaspar parlamenti alelnök arról beszélt, hogy érdemes lenne megnyitni a vitát a szociális rendszer célzottabbá tételéről. Példaként említette, hogy egy 2000 euró körüli nyugdíj esetében mérlegelni lehetne, hogy szükség van-e 13. havi nyugdíjra. Gaspar szerint még a nyugdíjas szervezetek részéről is elhangzott, hogy nem minden idős ember szorul rá erre a támogatásra. Boris Szuszka igazságügyi miniszter szerint az új polgári törvénykönyv már átment a kormány jogalkotási tanácsán, és a gazdasági szociális tanács is kifogások nélkül támogatta. A tervezetet szerdán terjesztik a kabinet elé. A miniszter úgy fogalmazott, az új szabályozás egyszerűbbé és átláthatóbbá teszi a jogi viszonyokat, különösen a vállalkozások számára. A változások egyik legfontosabb eleme, hogy az eddig külön kezelt szerződéses szabályokat egységesen a polgári törvénykönyv tartalmazná. Megszűnne például a kettős szabályozás az adásvételi és vállalkozási szerződéseknél. A Munkáltatói Szövetség vezetője arra kérte a parlamentet, hogy a képviselők ne módosítsák átgondolatlanul a hosszú évek alatt előkészített jogszabályt. Stabil a főügyész Maros Zsilinka állapota, miután vasárnap kórházba szállították. A délután folyamán hazabocsátják, ahol további otthoni kezelés és megfigyelés vár rá, közölte a pozsonyi Penta Hospitals kommunikációs szakembere. A főügyész 55 éves és 2020 decemberétől tölti be tisztségét. A hírt Matus Sutajestok belügyminiszter is megerősítette, elmondta, hogy üzenetet is váltott a főügyésszel, aki visszaigazolta, állapota rendben van és erősödik. Sutajestok gyors felépülést kívánt neki, hangsúlyozva, hogy az egészség a legfontosabb. Az európai nemzetek megértették Donald Trump amerikai elnök üzenetét és biztosítják a katonai bázisok használatáról szóló megállapodások végrehajtását, mondta Mark Rutte, NATO főtitkár Jerevánban az Európai Politikai Közösség örményországi csúcs találkozóját megelőzően. Azzal összefüggésben, hogy Donald Trump azzal vádolt meg néhány NATO tagállamot, hogy nem tesz eleget az Egyesült Államok támogatásáért az iráni háborúban, Rutte közölte, az európaiak meghallgatták az amerikai elnök üzenetét. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a találkozóra érkezve azt mondta, meglepetésként ért mindenkit az Egyesült Államok bejelentésének időzítése az 5000 amerikai katona tervezett németországi kivonásáról. Emmanuel Macron felszólította az Egyesült Államokat és Iránt, hogy összehangoltan nyissák újra a Hormuzi szorost. A francia elnök szerint ez az egyetlen megoldás a kulcsfontosságú tengeri útvonal helyreállítására, ahol korábban a világ energia exportjának jelentős része haladt át. Macron hangsúlyozta, Franciaország nem vesz részt bizonytalan keretek között zajló katonai műveletekben. Ugyanakkor Londonnal közösen egy koalíció létrehozásán dolgozik a szoros biztonságának garantálására.
0: Időjárás.
1: Ma is folytatódik az előző napokhoz hasonló napsütéses, meleg és csapadékmentes időjárás. Időszakosan gyenge fátyolfelhőzet szűrheti a napsugarakat. A nyugati ország részben élénkebb, olykor erős lökésekkel is kísért déli szél támadhat, máshogy gyenge légmozgás ígérkezik. 25 fok közelébe várható a nappali maximum hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet Kassán, a Jantárován, a belváros irányába. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
2: Szeretné, ha otthon a patyolat tiszta lenne? Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történt vásárlásai után, és szerezzen be Kärcher takarítógépeket jelentős kedvezménnyel. Matracporszívó, szőnyegtisztító, ablaktisztító vagy robotporszívó gondoskodik otthona méreható tisztaságáról. Az akció május 17-éig, vagy a készlet erejéig tart.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben megismétlünk egy beszélgetést, amely a csütörtöki nappaliban hangzott el. A mikrofonnál Récsei Noémi. Soron következő beszélgetésünk egyebek mellett arra keresi a választ, hogy hogyan fejleszthető az önismeret és az önelfogadás. Mert hogy önmagunk megismerése, elfogadása és fejlesztése a legfontosabb eszköz az elégedettség eléréséhez, ám ennek mikéntjét nem tanítják meg nekünk, vallja El Stipkovics Erika, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta. A következő percekben a szóban forgó szakértő áll majd hallgatóink rendelkezésére. Eddig megjelent könyveinek címei így szólnak: Közelebb egymáshoz, harmóniában egymással, Szeretettel sebezve, Nagyszülők a kispadon, Szeretetre éhezve, Mi együtt közelebb önmagunkhoz, Még közelebb önmagunkhoz. A következő percekben tehát El Stipkovics Erikát hallják.
1: Való igaz az, hogy a szabadságot azt adja, hogyha mélyen rálátunk a működésmódunkra, a mintázatainkra, de azért ez egy kemény feladat. Aki jár ezen az úton, az azért tudja, hogy ez egy nagyon nehéz és fájdalmas út, majd a fájdalomról is fogok egy picit beszélni. Ugyan lehetek a saját terapeutám, erre majd vissza fogok térni, és a terápia az direkt van idézőjelbe, mert hogy nagyon sokat tudunk tenni a saját önismereti útunkon. Én majd fogok beszélni arról is, hogy vannak olyan helyzetek, amit viszont egyedül lehetetlenség megoldani. Nagyon sokszor mindig másokat figyelünk, ugye főleg most a Facebook világában, hogy ki mit rakott ki, ki milyen boldog, és akkor ahhoz mérjük magunkat. Ugye a kamaszoknak ez különösen nagyon veszélyes, hogy látnak olyan ideálokat, és azért a személyiség tudjuk, hogy azért három fontos összetevőből rakódik össze az én kép, hogy mit mondtak egész életünkben rólunk, mit éltünk meg magunkról, meg mit élünk meg most is, és mellette nagyon fontos az én ideál, és azért az ideált nagyon sokszor az internetről szerzik ma a fiatalok, és ezt úgy is tudja, akinek kamasz gyereke van, hogy azért ezek az ideálok nem egészen reálisak, és ezek a szerethetőségtől még messzebb visznek minket. Én azért már több évtizede vagyok pszichoterapeuta, és régen én egy kisvárosban éltem, és ott dolgoztam, és akkor még az hagyján, hogy ki se tudták mondani azt, hogy pszichológus, tehát hogy voltam szociológustól kezdve minden, de hogy egyszer úgy jöttem rá, hogy az emberekben mennyire erős a szégyen, hogy jött hozzám egy fiú, és ki volt pirosodva, azt hittem, hogy most jön edzésről, tehát körülbelül mindenki futott, nem tudom mennyit, és mondta, hogy kérdeztem, hogy futott, és akkor mondta, hogy igen, futottam, mert attól féltem, hogy elkések. És közben a rendelőm előtt kiépített parkoló volt, direkt azért, hogy mindenki ott meg tudjon állni, de mondta, hogy ő nem áll ide, mert a városban ismerik az autóját, és nem akarja, hogy tudják, hogy ide jár hozzám. Na most ez évtizedekkel ezelőtt volt, ma azért változott a világ, mert nagyon sokan járnak terápiába, önismeretbe, tehát ez a fajta igény, ez nagyon sokat változott az elmúlt évtizedekben. Azért hadd mondjam, hogy most is van azért még mindig nyomokba egy-egy olyan elképzelés, hogy azért főleg a férfiak között, bár nálam sokkal több férfi van a terápiákban, mint nő, de hogy általában, hogy a gyengébbek sportja a terápiába, vagy önismeretbe járás, és ugye a kettő se ugyanaz. Na most mondtam, hogy visszatérek erre, hogy lehetünk-e az önmagunk terapeutája. Ebben két nagyon-nagyon fontos szó van. Az egyik, hogy önmagam, és ebbe a lényeg az, hogy hogyan tudom, hogy tényleg csak önmagammal foglalkozzak. Mert nagyon sokan, mikor elkezdik az önismeretet, akkor már az egész családjukat akarják így betolni az önismereti folyamatba, hogy mennyi te is, mert milyen jó, és akkor párok azon veszekednek, hogy most akkor ki járjon meg, miért nem jár már a férfi, vagy a feleség, tehát, hogy nagyon fontos az, hogy mikor toljuk a másikat, akkor pontosan az ellenállását növeljük meg. Tehát pont azt érjük el, hogy nem is egy ilyen dacos dolog ez az ellenállás az tudattalan, és azt mindenkinek eljön az a krízis időpont, amikor mélyebben belép az önismeretbe, de hogy azt a fajta ellenállást, hogy ezt én nem akarom. Te minél jobban akarod, én annál jobban nem akarom, és hogy ebben azért elég jó családi veszekedések is szoktak lenni. A másik nagyon fontos az, hogy lehetek tényleg önmagam terapeutája. Én azt gondolom, hogy például a pszichoterápiában, vagy bármilyen személyiségfejlesztésben a kapcsolatnak is nagyon fontos szerepe van. Két módon dolgozzunk vele. Az egyik az, hogy vagy egy önismereti naplóba írjunk, mert a leírt szöveg az teljesen más, mert ott kénytelenek vagyunk végig gondolni egy-egy kérdést, vagy egy-egy feladatot, és egészen más, amikor csak fejbe gondoljuk, de csinálhatjuk azt is, hogy valakivel együtt csináljuk. És ez azért fontos, mert ott még a kapcsolat az még külön egy gyógyító energia. A terápiában is ugyanannak speciális módszerei vannak, de hogy a kapcsolat az képes újraírni, nem csak bemozgatja a mintázatokat, hanem újraírni azokat a hiányokat, amiket mondjuk hozunk az életünkbe bele. És vannak olyan problémáink, meg olyan traumáink, tehát főleg a súlyosabb traumát, amit én azt gondolom, hogy egyedül nem lehet megoldani. Tehát, mert hogy amikor valaki súlyosan traumatizált, tehát kicsi gyerekkora óta súlyos bántalmazott volt, ezek a bántalmazott én részek, ezek így különáll, ezt nevezzük úgy szakszóval egyébként, diszociáció, tehát széte vannak hasadva, és ezért van az, hogy megyek az utcán, és akkor azt gondolom, hogy egyik pillanatban, hogy nagyon jól vagyok, és a következő pillanatban pedig egy valamilyen, bármilyen inger hatására elönt valami emlék, vagy emlékfoszlány, vagy csak a szorongás, meg a rossz érzés, és bizonytalan leszek. Tehát, hogy ezeknek a részeknek az integrációját, azt én azt gondolom, hogy egyedül nem lehet megcsinálni, viszont rengeteget lehet fejlődni önismeretettel. Ugye én nekem az összes könyvemben rengeteg fejlődési feladat van, csak azt látom, akik olvassák a könyveimet, hogy elolvassák a könyveket, a fejlődési feladatokat meg szépen kihagyják. Amit még az önismeret elé szeretnék mondani, azt mindenki tudja, hogy a viselkedésünk nagy részét a tudattalan irányítja. Tehát mikor reggel mondjuk a valamelyikünk nem találja a kocsi kulcsot, ezen a hatalmas cirkusz lesz, mert mondjuk a férfi nem találja, a gyerek eljátszotta, a nő meg mondja, hogy keresd meg, hát raktad volna oda, hogy ne érje el a gyerek, és elkezdjük egymást hibáztatni, tehát az indulatainkat projektáljuk, tehát rávetítjük egymásra, akkor is nagyon sok minden a tudattalamból jön. És pont az az önismeretnek a lényege, hogy én ne a másikat szidalmazzam, ezt tudom, hogy fejben mindenki tudja. Csinálni viszont nagyon nehéz, majd a cselekvésről is mindjárt beszélünk. Tehát, hogy a tudattalamból jönnek ezek az indulatok, és mindig érdemes figyelni azt, hogy amikor túl indulatos leszek egy helyzetbe, és erre is raktam be gyakorlatokat, tehát amikor túlzottan elural, tehát, hogy abszolút nem, azzal a helyzettel nem megfelelő most mondok nő példát is, hogy a nő hazamegy a bevásárlás, és akkor két szatyorral, vagy hárommal, vagy akárhánnyal, és mondjuk, ha még rossz a lift, akkor ez még tetőződik. Tehát, és akkor a férfi meg otthon számítógépes játékot játszik a gyerekekkel, amit egyébként tilt a nő, tehát vagy nem tudnak benne megegyezni. Na most, amikor belép, akkor eluralja egy hatalmas indulat, mikor meglátja, hogy csatatér az egész lakás, és hárman édes deden ülnek a számítógépes játék előtt, nagyon jól érzik magukat, és ahogy belép, onnantól ennek a jó érzésnek vége, de hogy mitől is leszek ugye dühös, ez a mély lélektani része, és az önismeret része, mert hogy joggal lehetek dühös azon is, hogy fut az egész ház, és majd nekem kell összerakni. Joggal leszek dühös azon is, hogy nem jön elém senki, tehát nem hagyják abba, és köszöntenek engem, és mondjuk a férfi elveszi a táskáimat, vagy valami, vagy legalább köszönt engem, hogy de jó, hogy hazaértél, és a gyerekeknek mutatja ezt a mintát. Na most ettől és joggal vagyok dühös, de ha én erre belekezdek a játszmába, és főkapok egy papucsot a szoba közepéről, ami 43-as, és azt mondom, hogy ki ez a papucs, miközben tudom, hogy 43-as papucsa ennek az egyszem férfinek van, mert a gyerekeknek 32-es, meg 35-ös a lába, tehát, hogy akkor ez már nem arról szól csak, és soha nem azt kommunikáljuk, hogy most szerettem volna, ha elém jössz és elveszed a táskáimat meg, hanem ez a nagyon erős indulat jön, és ebbe az indulatból nagyon nehéz kiszállni, mert hát erre nyilván a férfi is valamit kontrázik. Tehát, hogy nem benyeli az egészet, és ezt a mintát mutatja a gyerekeknek. Tehát, hogy, mert azért például nagyon gyakori nőknél is egyébként, de férfiaknál még inkább, hogy amikor volt mondjuk egy agresszív szülőm, aki nagyon agresszív volt, és ugye megfogadjuk, hogy mi aztán olyanok nem akarunk lenni, meg félünk is, hogy olyanok leszünk tudattalanul is, és akkor a tudattalamba ezek le vannak blokkolva, le van mindenféle hangos szó, hangos, mit tudom én, a saját szükségleteimnek a megfogalmazása is, és előfordulhat az, hogy nem szól vissza semmit, de én azt gondolom, hogy ez se biztos, hogy jó, hogy ez fontos, hogy ezekből önismeretileg, ha megnézem, akkor emögött lehet, hogy van egy kirekesztettségérzés, egy elhagyatottság mély séma, tehát egy ilyen mélyebb érzés benne a tudattalamba, mert hogy indokolatlan a dühöm. Tehát az elkeseredettségem az jogos, de hogy ennyire indulatos legyek, az nem. És gyakorlatilag minden tünet az a tudattalannak a bölcsessége. Tudom, senki se szereti a tüneteket. Tehát ki szeret pánikbeteg lenni, vagy szorongani, vagy bármit. De én azt gondolom róla, sok más kollégámmal és szerzőtársammal együtt, hogy ez a fajta üzenet, ez arra üzenet, hogy változz. Tehát amikor megemelkedik a szorongásom, vagy előjön valamilyen szorongásos betegség, vagy akár a depresszió, vagy a kiégés, vagy az mind azt jelzi, hogy változ. És ez olyan, mint a barométer is. Hála Isten, mondjuk miközben a szívinfarktusba bele lehet halni, a pánikbetegségbe még nem halt bele senki, pedig mindenki azt érzi, hogy bele fog halni. Mert hogy erős halálfélelemmel is jár, akinek volt pánikroham, azt tudja, hogy milyen ez. És közben lehet, hogy ez ment meg az infarktustól, mert kénytelen leszek önismeretbe, mert ellök az önismeretbe, ha akartam, ha nem. Elkezdek vele foglalkozni, elkezdek magammal foglalkozni, elkezdem a dolgaimat lecsökkenteni, elkezdek priorizálni, és ettől ez nagyon fontos, hogy gyakorlatilag a tünet, amit a bölcs tudattalan küldött, az megmenti az életemet. Vagy mikor benne vagyunk egy idealizált párkapcsolatban, ugye mint a mesébe ez a Facebookot is telerakjuk a csodálatos képekkel, anyák napján ott üzengetünk egymásnak, meg nőnapon, meg mindenütt, tehát és akkor egyszer csak beborul az egész kapcsolat, mert hogy a tudattalan elkezdi az idealizálást lebontani. Mert az idealizálás mögött mindig egy csomó elfojtott düh van, és akit idealizálok, azért idealizálom, mert a dühömet nem merem vele szembe megélni. És ezekkel a dühökkel, ezeket akarja kikanalazni a tudattalan, hogy most akkor már fejezd ki a dühödet, legalább verbálisan, nem úgy, hogy megvered a másikat, hanem hogy el tudod mondani, hogy engem ez meg ez dühít, és a szükségleteidet megpróbálod érvényesíteni. Ugye azért szokták a nők a férjeiket, vagy párjaikat ugye inspirálni, hogy finoman fogalmaz az önismeretre, mert hogy azért a férfiak között többen racionálisak, ugye a nők azért egy kicsit érzőbbek, bár azért nagyon sok racionális nővel is találkoztam, tehát ez így általánosban nem mondható, de hogy nagyon fontos az, hogy amikor az se önismeret, hogy ugye van akinek, mondom én is, hogy elolvasott már mindent, itt fejbe mindent tud, minden podcastot meghallgatott, többet, mint én. Tehát, hogy és akkor szoktam mondani, hogy én írok, de ő már ne olvasson. Azért ne, mert itt, mintha lenne egy nyaktiló, és nem megy át. Az érzelmek az hastájon vannak. Tehát az valami zsigeri, tehát innen érzünk, tehát szívből, meg hasból. Tehát az érzés. És fejbe mindent meg tudok magyarázni, és minél jobban meg tudom magyarázni, annál kevésbé merülök el az érzelmekbe, és annál messzebb kerülök az érzelmektől. És pont a megmagyarázás arra jó, hogy az érzelmeimet ne kelljen megélni. Mert hogy az érzelmek nagyon sokszor fájdalmasak. De önismeret akkor van, hogyha az érzéseimet is meg tudom élni. És azért nagyon fontosak az, hogy amit odaírtam zárójelbe, hogy az olvasás is fontos, de a cselekvés a legfontosabb. Hogy csinálok-e gyakorlatokat, élek meg mélyebb, tehát dolgozom-e magamon mélyebb munkával. És még egyszer mondom, fontos az olvasás, mert fontos azért, hogy kognitívan is helyre rakjunk dolgokat, de nem elégséges az önismereti úton. Mert van, aki hozzám is úgy jön, hogy már mindent elolvasott. Úgy idéz a könyveimből, hogy én nem is tudom, hogy melyikből már nem emlékszem, hogy melyikbe írtam, azt tudom, hogy mit írok, de hogy pontosan, és akkor mondja nekem, hogy tudja, mikor ebbe a szeretettel sebezve azt írta, hogy és akkor mondtam, hogy de jó, akkor van egy kontrollom, mert én már nem tudom, de hogy tényleg, hogy fontos az olvasás, de hogy mellette nagyon

0: Hogy ugye a furfangos kérdés, mikor azt mondja valaki, hogy nem tudom, hogy és mi lenne, ha tudnád? Tehát, hogy hát, ha el tudja képzelni azt, hogy ő tudja, mert hogy az nagyon fontos, hogy el tudok-e jutni a gyökérokokig. És most megint mondok egy példát, hogy nem jön haza a férjem, vagy akárki, akit szeretek, mondjuk időre. Most akinek van egy olyan mély sémája, ami az elhagyatottság, mert már hagyták el életébe. Tehát az elhagyatottság mély séma bekapcsol, akkor gyakorlatilag olyan indulatok és olyan félelmek és szorongások keltődnek, és ugye együtt jön a rossz gondolat, az érzéssel, meg testi szinten is megjelenik ez. Tehát, hogy jön az, hogy most akkor már biztos nem szeret, már biztos elhagyott, már biztos mással van, már biztos ki akar farolni ebből a, főleg a kicsit kötelékfóbiás, tehát ilyen nehezen köteleződik el, akkor már biztos már meg is lépett, meg megint nem lesz meg három napig, meg tehát daráljuk. És amikor megjön, akkor ebbe az indulatteli állapotba vagyunk a mély séma által, és akkor se tudunk neki örülni, hogy de jó, hogy megjöttél. És hogy ez a fajta elhagyatottság érzés, és mindenkinek megvan, hogy mi az, ami bekapcsol, és mi a mélyebb oka is, hogy hol hagytak el engem, és ezért a kártyákban is nagyon sok olyan gyakorlatot tettem, ami a korai életünkkel kapcsolatos, mert hogy azért a gyökerek ott vannak, hogy miket éltünk meg, ma már azért tudjuk azt is, hogy transzgenerációsan is hozunk sok mindent, majd erre fogok példát is mutatni.
1: Kedves hallgatóink, tartunk egy zeneszámnyi szünetet. A továbbiakban is, akár csak eddig, Elstipkovics Erikát kérdezzük.

0: Még mindig erre keressük a választ Elstipkovics Erika klinikai szakpszichológussal, kiképző pszichoterapeutával. A továbbiakban tehát a beszélgetés második részét hallgathatják meg.
1: Mindig a felszínen az okozat jelenik meg, de az okot kell megkeresnünk. Tehát az a mély önismeret, mikor megtalálom az okot, hogy én most elhagyatva érzem magam, tehát nem az darálom tovább magamba, hogy akkor most hú, most hol lehet, meg mit csinál, meg kivel van, meg persze, mert az a szép titkárnője, meg a stb., hanem az, hogy én mit érzek magamba, és hogy érzem az elhagyatottságot, és hogy ebbe az elhagyatottság, ha még azt is tudom, hogy ez honnan jön, mikor kihagyott el korábban, előtte, akkor ez a még mélyebb önismeret. És azért miért fontos ezt tudni? Nem azért, hogy gyötörjük magunkat, hogy ja, hát elhagyott az anyám, és akkor ezért nekem rossz egész életemben, mert én azt gondolom, az pont az önismeret hiánya, hogyha visszamutogatunk a szüleinkre. Hogy én mit tudok tenni, és hogy ezek az okokozati viszonyok, ezek nagyon fontosak. Mert minél magasabb az önbecsülésünk, és erre visszatérek majd mindjárt, hogy mi az, annál jobban tudjuk kezelni ezeket az okokozati viszonyokat, annál jobban tudjuk kezelni azokat a helyzeteket, amiket említettem már, tehát hogy ott ne uraljon el az indulat, és ne olyanokat mondjak, amit egyébként nem is gondolok komolyan. Hát ha azt gondolom komolyan, akkor jó, hogy kimondtam, mert majd a kimondásról is mindjárt beszélünk. De most nagyon sokan mennek ma el a spirituális irányba, és ez jó. A spiritualitás egyébként nem a vallást jelenti, meg nem az ezotériát, hanem azt jelenti, hogy tudok én szeretettel viszonyulni a világhoz. Tehát nem csak a szeretteimhez, hanem a szélesebb, tehát hogy mit mutatnak a tetteim, mennyire vagyok a klasszikus értelemben, tényleg a klasszikus értelemben hogyan tudok ember lenni. És erről a Még közelebb egymáshoz könyvembe írtam, hogy mi is a spiritualitás, és annak milyen fejlődési szintje van. És az nagyon fontos, hogy a spiritualitás igazán a mély, amikor mélyen átéljük ezt a mélységes szeretet áramot, az az érett személyiségbe tud jönni. Tehát feltételezi azt, hogy már önismeretbe megdolgoztam egy csomó hiányomat, és hogy akkor tudok igazán spirituális útra lépni. A vallásokkal tudok kapcsolódni sokkal könnyebb, meg ezoterikus irányzatokkal is, de hogy ez fontos, hogy egyfajta érettsége, mert akkor tudom a szeretet szintjét úgy elérni, mert egyébként csak így időszakosan. Tartós attitűde ez az ember szeretet, még akkor is, ha néha azt érzed, hogy na, jobb lenne kivonulni az erdőbe és Mauglit játszani, de hogy mégis azért összességében megvan ez az érett személyiség, és azért hadd mondjam, hogy bármennyi önismerete van valakinek, a szenvedés az nem múlik el soha. Tehát az része az emberi életnek, ezzel a vallások is nagyon sokat foglalkoznak, de hogy csak az érett személyiség nem ijed meg a tüneteitől. Tehát ha minél több önismereti munkát végzek, akkor már látom, hogy mondjuk a kicsi gyerekkori énem mennyire szomjazta a szeretetet, és már nem ijedek meg tőle, hanem megszeretgetem magam. Tehát, hogyan arról majd mindjárt beszélünk. Tehát, hogy ez fontos, hogy akkor is lehetnek tünetek, de meg akkor is nem a gyöngéknek vannak tünetei. Az a lényeg, hogy milyen milyen élethelyzetben vagyunk, mennyire azért ebben van azért genetikailag velünk született, hogy milyen a temperamentum velünk született, és ki az, aki jobban bírja a nehézségeket, ki az, aki kevésbé, tehát hogy ez is nagyon fontos, és hát ami nagyon az önismeretet azt mutatja, hogy nincs, amikor nagyon ragaszkodunk az igazunkhoz. Mikor vitatkozunk párkapcsolatba is, hogy most akkor kinek van igaza, és most akkor gondolja el mindenki fejbe, hogy mondjuk ha leraknék ide a földre egy hatost, ami felém hatos. Ha valakit ide szembeállítok magammal, ő minek látja? 9-es. És akkor elvitatkozhatnánk, hogy ez most 6-os vagy 9-es. Körülbelül ilyeneken vitatkozunk a párkapcsolatban. Tehát, hogy most időben jöttél haza, vagy nem jöttél időn, vagy most a sportot nézzük, vagy a nem tudom mit nézünk. Tehát, hogy most ittál, vagy nem ittál, vagy hány sört ittál, vagy tehát körülbelül, hogy most ez 6-os vagy 9-es. És azt tudjuk, hogy ez nagyon messze visz az önismerete, és azért vannak emberek, akik ilyen, én is az voltam fiatalabb koromban egyébként, ilyen igazságbajnokai, tehát hogy mindig az igazságot keresik, és ugye azt írtam a közelebb egymáshoz, hogy aki az igazát keresi, az a kapcsolatait elveszíti. Mert addig veri a tamtamot, hogy kinek van igaza, most akkor megcsaltál, nem csaltál, hát úgyse fogja megmondani, mert ha meg akarná mondani, már megmondta volna. Tehát, hogy de akkor ezen jól lehet veszekedni, és hogy ez nagyon fontos, hogy ez rontja a kapcsolatokat, és egyre messzebb visz az önismereten. Azon érdemes gondolkodni, mikor én nagyon sokat vitatkozom, hogy most min is vitatkozom, meg kivel vitatkozom. Biztos, hogy azzal vitatkozom, aki én sokszor rájöttem, hogy az apukámmal vitatkozom, akivel nem nagyon szabadott, mikor gyerek voltam. Tehát, hogy már kép fiatal felnőtt koromban, tehát, hogy hogyan, és ettől még konfrontálódni kell, de hogy mennyire tudunk már egy ilyen érettebb, felnőtt viszonyba, és nem azt kiabáljuk egymásnak, hogy te ilyen vagy, meg olyan vagy, meg ezt rontottad el, meg miattad, amikor a gyereknek mondjuk, hogy miattad kamasznak, mondják a kamaszok, hogy miattad ilyen rossz az életünk, mert te mérgezed meg a kapcsolatunkat. Egy kamasz sosem mérgezi meg a párkapcsolatot. Ott már ott a méreg a párkapcsolatban, a kamasz csak bedobja a gyufát. Aztán úgy meggyulladt. Tehát, hogy kigyulladt az egész. De nem ő okozza. Itt megint az okozat, hogy mi hogyan van. És aztán ide írtam még egy előjáróba, hogy ugye mindig másokat hibáztatunk. Ez is az önismeret hiánya. És akkor ide írtam ezt a kedvenc mondásom, hogy ha a kacsa nem tud úszni, akkor nem biztos, hogy a víz a hibás. Tehát, hogy nem a másik a hibás, mert ezt mondjuk egymásnak, hogy most elvetted a jó kedvemet, most megbántottál, az az én döntésem. Tehát önismeretileg, ha nézzük, akkor az az én, persze eshet rosszul, ha valami olyat mond a másik, vagy olyat csinál, de hogy az én döntésem, hogy megbántódok-e, hogy megsértődhet a megsértődés, meg főleg. És az is nagyon sok párkapcsolatban van ez a megsértődtem, és akkor nem beszélünk mondjuk két napig.
0: És ismételten elbúcsúzunk egy rövid zeneszám erejéig. Az elmúlt percekben, és természetesen a továbbiakban is, Elstipkovics Erika áll majd hallgatóink rendelkezésére.

Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Volodymyr Zelenszky Jerevánban köszönetet mondott Robert Ficónak az uniós támogatásért. Az európai országok megértették Donald Trump üzenetét, mondta a NATO főtitkár. Folytatódik a napsütéses, meleg és csapadékmentes időjárás, a maximum hőmérséklet 25 fok körül alakul. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Hallgassák meg a részleteket. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Jerevánban az Európai Politikai Közösség örményországi csúcstalálkozóján találkozott Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. A tárgyaláson az együttműködés bővítéséről és egy közös kormányülés megszervezéséről egyeztettek. Zelenszky megköszönte Ficónak, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, és hangsúlyozta, országa nyitott a konstruktív párbeszédre. A felek kölcsönösen meghívták egymást Kijevbe és Pozsonyba, és megállapodtak a látogatások előkészítésében. Bár egyes kérdésekben eltér a véleményük, mindketten fontosnak tartják a jó és stabil kétoldalú kapcsolatokat. A Smer szerint segíti a gazdaságot a kormány konszolidációs politikája, erről beszélt Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter a párt sajtótájékoztatóján. A miniszter visszautasította az ellenzék bírálatait, és úgy fogalmazott, aki szerint a megszorítások nem javítanak a helyzeten, az vagy hazudik, vagy nem ért hozzá. Hangsúlyozta, ahhoz az állapothoz képest, amelyben az előző kormánytól átvették az államháztartást, a hiány több, mint a bruttó hazai termék 2%-ával javult. Közben a költségvetési tanács jelentése szerint romlott az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága, és továbbra is magas kockázati szinten van. Kamenyicki ezt főként külső tényezőkkel, például a háborúkkal és gazdasági válságokkal magyarázta, valamint azzal, hogy a kormány bért emelt az oktatásban és az egészségügyben. A miniszter megerősítette, a 13. havi nyugdíjat nem törlik el, és továbbra is a gazdaság stabilizálása és a szociális intézkedések fenntartása a cél. A már jogerősen elítélt Szabó Tamás megtagadta a vallomástételt a Kuciak gyilkosság, valamint a tervezett ügyészgyilkosságok ügyében ma a Bazini Speciális Büntetőbíróságon. Szabót Kuciak és Martina Kusnyirová megölésében való részvételéért már jogerősen 25 év szabadságvesztésre ítélték. Szintén jogerősen elítélték az ügyészgyilkosságok előkészítésében való részvételéért is, az ügyben beismerő vallomást tett. Élve ehhez fűződő jogával Szabó ma megtagadta a vallomástételt, hogy elkerülje az esetleges további büntető eljárást saját maga ellen, jelenleg a rózsahegyi börtönben tölti büntetését. A vádlottak közül csak Dusan Kracina jelent meg a bíróságon a mai tárgyalási napon. Az európai nemzetek megértették Donald Trump amerikai elnök üzenetét, és biztosítják a katonai bázisok használatáról szóló megállapodások végrehajtását, mondta Mark Rutte, NATO főtitkár Jerevánban az Európai Politikai Közösség örményországi csúcstalálkozóját megelőzően. Azzal összefüggésben, hogy Donald Trump azzal vádolt meg néhány NATO tagállamot, hogy nem tesz eleget az Egyesült Államok támogatásáért az iráni háborúban, Rutte közölte, az európaiak meghallgatták az amerikai elnök üzenetét. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a találkozóra érkezve azt mondta, meglepetésként ért mindenkit az Egyesült Államok bejelentésének időzítése az 5000 amerikai katona tervezett németországi kivonásáról. Emmanuel Macron felszólította az Egyesült Államokat és Iránt, hogy összehangoltan nyissák újra a hormuzi szorost. A francia elnök szerint ez az egyetlen megoldás a kulcsfontosságú tengeri útvonal helyreállítására, ahol korábban a világ energiaexportjának jelentős része haladt át. Macron hangsúlyozta, Franciaország nem vesz részt bizonytalan keretek között zajló katonai műveletekben. Ugyanakkor Londonnal közösen egy koalíció létrehozásán dolgozik a szoros biztonságának garantálására.
0: Időjárás.
1: Ma is folytatódik az előző napokhoz hasonló napsütéses, meleg és csapadékmentes időjárás. Időszakosan gyenge fátyolfelhőzet szűrheti a napsugarakat. A nyugati ország részben élénkebb, olykor erős lökésekkel is kísért déli szél támadhat, máshogy gyenge légmozgás ígérkezik. 25 fok közelébe várható a nappali maximum hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet az R7-es autópályán Somorja után Gelle irányába, valamint Kassán, a KVP sugárúton az Optima felé haladva. Vezessenek óvatosan. Szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben még egy beszélgetést ismétlünk meg, amely a csütörtöki nappaliban hangzott el első ízben. A mikrofonnál Récsei Noémi. Ünnepélyes rendezvény keretében avatták fel a megújult galántai reneszánsz Eszterházi kastélyt. A megnyitott herendi porcelánokat bemutató tárlat, korhű öltözetek és hagyományőrző programok színesítették. Az esti órákban az épület díszfénybe borult, amely tovább fokozta a történelmi helyszín különleges atmoszféráját. Az Interreg Magyarország-Szlovákia program támogatásának köszönhetően és Tata városával való együttműködés okán az épület újjászületését ünnepelte Galánta városa 2026. április 22-én. Egyebek mellett megújult a homlokzat, a házasságkötőterem és a reprezentatív terek is. A projekt, ahogy Galánta város polgármestere is hangsúlyozza, nem csak a tatai partnerekkel köti össze Galántát, hanem zselézzel is, melyeket Galántával együtt a közös, de Galánta vonal köt össze. Mi is jelen voltunk az átadón, az Interreg Magyarország-Szlovákia program közös titkárságának képviselőjét, Hegyháti Molnár Andrea Katát hallják a továbbiakban, majd Kolek Pétert, Galánta város polgármesterét kérdezem az eseményről.
1: A mostani projekt Galánta város önkormányzata és Tata város önkormányzatának az együttműködésében valósult meg. A két várost összeköti az Eszterháziak öröksége. Ennek a keretében nyújtották be a pályázatukat a Magyarország-Szlovákia Interreg programhoz. Örökségvédelmi felhívásunk volt speciálisan erre a területre, ami rendkívül népszerű volt, hatszoros volt a túljelentkezés erre a témára, tehát érződik, hogy a programterületnek rendkívül nagy az igénye, hogy a közös örökségünket így ápoljuk és összekössük. Projekt keretében ugye Galánta város több mint 600 000 euró Európai Uniós támogatást kapott az Európai Regionális Fejlesztési Alapba. A reneszánsz Eszterházi kastélynak homlokzat felújításra, korszerűsítésére és a belső funkciónak a jobbátételére, például a házasságkötőterem is megújult, ahol most éppen állunk. Tata város önkormányzata pedig az Angol Parknak a megújítására, ami a város szívébe van, nagyon fontos ez is örökségi szempontból. Ezen kívül közös eseményeket valósítottak meg, őrizve a közös hagyományokat, amit ugye az Eszterházi család története, ami Galántán indult, és ugye később Tatán is megjelent, hogy ezt az örökséget közösen tudják ápolni és továbbvinni.
0: Milyen volt a fogadtatása ennek a projektnek, majd a megvalósulásnak, mert hogy néhány perccel a hivatalos, oficiális megnyitó előtt állunk?
1: Hát mi most érkeztem, tehát remélem, hogy jó volt a fogadtatása, de megkapva a programot, látva, hogy kicsiktől nagyokig rendkívül színes hagyományőrző programokkal sikerült megtölteni ezt a helyszínt, élettel megtölteni. Ez rendkívül bizakodó számunkra, hogy nem csak támogattunk egy projektet, hanem életre keltettünk egy épületet, és ez az élet, ez itt is marad, és folyamatosan gyüzsögni fognak itt gyerekektől felnőttekig.
0: Áruljuk el hallgatóinknak, hogy mennyi ideig tartottak a felújítási munkálatok, illetve egyéb háttérinformációk, elég csak hozzávetőlegesen a teljesség igénye nélkül.
1: Körülbelül 2 éves projekt, amire kaptak finanszírozást a programból a megvalósító.
0: Milyen egyéb projektjük van Dél-Szlovákia szerte egy a teljesség igénye nélkül? Mit érdemes most csak így nagyon röviden a hallgatók figyelmébe ajánlani? Ugye, ha már valaki Kassától Pozsonyig hallgatja az interjúnkat, érdemes betévedni a galántai reneszánsz Eszterházi kastélyba is, de még mi az, amit érdemes lenne megnézni? Ismételtem mondom, hogy a teljesség igénye nélkül.
1: Rengeteg projekt van most folyamatban, tehát a mostani időszakról tudok beszélni így frissen, a 2021-27-es költségvetési időszakról. Tehát itt rengeteg területet célzott meg a program, ami ugye a helyi igényekből indult ki. Nagyon nagy igény volt örökségvédelmi projektek támogatására, turisztikai akciótervek keretében komplex határon átnyúló marketing stratégiákat. Ezek most indultak be, illetve az örökségvédelmi projektek most fejeződnek majd be, remélhetőleg az idei évben. De ez az időszak meghozta a szociális támogatások előadását, előtérbe helyeződését, ezeknek még most értékeljük az eredményét, de az is újdonság, hogy kifejezetten például oktatásfejlesztési célokra is lett most külön költségkeret dedikálva, úgyhogy várhatóan innovatív oktatási projektek is fognak megvalósulni a térségbe, ami nagyon fontos, illetve egészségügyi területre is fog jutni forrás még ebben az időszakban.
2: Hát egy teljes mértékű rekonstrukcióról volt szó. Ez a reneszánsz kastély valamikor is itt ebbe a terembe eskedtető teremek voltak, a fönti helységek aztán kiállításra voltak, egész beruházás körülbelül 600 ezer eurós dolog volt. Interreges projektból a Tatavárossal és a Zselízvárossal, és nagyon örülök, hogy szóval mai napon ki lesz nyitva a reneszánsz kastély, nagyon-nagyon komoly dolog, ami volt is az a pincehelységek, boltíves pincehelységek, valamikor ezek sajnos nem voltak kihasználva, nagy nedvesség volt ottan, és szóval ezzel a rekonstrukcióval tudtuk megcsinálni úgy, hogy most per pillanatban használható, és remélem, hogy sok-sok szép rendezvény is lesz ott. Földszinten, úgy, mint mondtam, a eskedtető terem, új beruházással, berendezéssel, székekkel, új villanyszereléssel, a felső emeleten aztán a kiállító helységek vannak teljes mértékben, és természetesen a külső részek is, a falak lettek megcsinálva.
0: Ünnepélyes rendezvény keretében avatták fel a megújult galántai reneszánsz Eszterházi kastélyt. A megnyitott herendi porcelánokat bemutató tárlat, korhű öltözetek és hagyományőrző programok színesítették. Az esti órákban az épület díszfénybe borult, amely tovább fokozta a történelmi helyszín különleges atmoszféráját. Az Interreg Magyarország-Szlovákia program támogatásának köszönhetően és Tatavárosával való együttműködés okán az épület újjászületését ünnepelte Galánta városa 2026. április 22-én. Egyebek mellett megújult a homlokzat, a házasságkötőterem és a reprezentatív terek is. A projekt, ahogy Galánta város polgármestere is hangsúlyozza, nem csak a tatai partnerekkel köti össze Galántát, hanem Zselízzel is, melyeket Galántával együtt a közös, de Galánta vonal köt össze. Az imént összeállításunk első részét közvetítettük, maradjanak velünk kedves hallgatóink, mert hogy összeállításunk második részében dr. Simon Attila, a Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT vezérigazgatója áll majd hallgatóink rendelkezésére, egyebek mellett az Eszterháziak és a Herendi Porcelán kapcsolatáról kérdezzük.

0: ünnepélyes rendezvény keretében avatták fel a megújult galántai reneszánsz Eszterházi kastélyt. A megnyitott herendi porcelánokat bemutató tárlat, korhű öltözetek és hagyományőrző programok színesítették. Az esti órákban az épület díszfénybe borult, amely tovább fokozta a történelmi helyszín különleges atmoszféráját. Az Interreg Magyarország-Szlovákia program támogatásának köszönhetően és Tata városával való együttműködés okán az épület újjászületését ünnepelte Galánta városa 2026. április 22-én. Egyebek mellett megújult a homlokzat, a házasságkötőterem és a reprezentatív terek is. A projekt, ahogy Galánta város polgármestere is hangsúlyozza, nem csak a tatai partnerekkel köti össze Galántát, hanem zselézzel is, melyeket Galántával együtt a közös, de Galánta vonal köt össze. Összeállításunk első részében az Interreg Magyarország-Szlovákia program közös titkárságának képviselőjét, Hegyháti Molnár Andrea Katát kérdeztem, majd megszólalt Kolek Péter Galánta város polgármestere, az összeállítás második részében pedig a herendi porcelán manufaktúra ZRT vezérigazgatója, dr. Simon Attila szólal meg. Elsősorban arról kérdeztem őt, hogy miképp vonódik össze az eszterháziak története a herendi porcelánnal.
1: A herendi porcelán manufaktúra nem csak egy sikeres gazdasági változás, de egy kulturális missziót hordozó közösség is. Ez a kulturális misszió pedig úgy fogalmazható meg, hogy értékteremtés, értékmegőrzés és értékátörökítés. Idén ünnepli a herendi manufaktúra alapításának a 2 évszázados ünnepét, és ebből kiindulva nagyon nagy örömmel minden hónapban valahol egy kulturális kiállítást szervezünk Magyarországon és Magyarország határain túl. És nagyon nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy ebben az ünnepi eseménysorozatban a herendi porcelán manufaktúra eljuthatott ide Galántára, amely számos pontban összeköti Herendet és a herendi manufaktúra tevékenységét. Az összekötő kapocs pedig nem más, mint az Eszterházi család. Eszterházi Pál 1905-ben hazaérkezett szentpétervári nagyköveti feladataiból, és akkor egy gondolatot hozott a herendi manufaktúrába, egy stilizált rajzot mutatott, és kérte, hogy az Eszterházi család mintáját ennek alapján tervezze meg a herendi manufaktúra. Ezt megtettük, és mind a mai napig ezt a mintát Eszterházi mintának nevezzük. Az Eszterházi család jelentős vásárlója volt a herendi porcelánnak, és a manufaktúrában mindig szokás volt az, hogy az első híres megrendelőjéről nevezzük el azt a mintát, amelyet a család vásárolt. Így van Eszterházi minta, így van Viktória minta, amely Viktória királynőhöz köthető az 1851-es londoni világkiállításon leadott megrendelése tiszteletére, de ilyen a Batthyány minta, ilyen az Aponyi minta, amelyek mind-mind híres történelmi családok és a herendi vásárlás emlékét őrzik. A kiállítást illetően mintegy 250-300 tárgyat hoztunk most erre a

faktúráról, hogy kézműves módon állítja elő termékeit, nem véletlenül manufaktúrának nevezzük. A manufaktúrában dolgozó mintegy 700 ember minden kollégájának a kezén átmennek ezek az alkotások, úgyhogy amikor egy ilyen kiállítást bemutatunk, vagy egy porcelánalkotást valakinek átadunk, akkor valójában 700 herendi ember porcelán iránti szeretetét tudjuk átnyújtani. A herendi porcelán manufaktúra alkotásai és a herendi manufaktúra ma világ első. Ez azt is jelenti, hogy ha nyereséges működésünket nézzük, a 700 munkavállalói létszámot, vagy az exportpiacok számát, amely mintegy 60 országra terjed ki, akkor bátran állíthatom, hogy Herend ma világ első a manufaktúrák között. A vásárlóinkat, hogyha egy mondatban kellene megfogalmazni, akkor azt mondhatnám, hogy a 35 év feletti visszatérő hölgyek, és mindegyik nagyon fontos. Aki egyszer vásárol Herendit, az újra fog vásárolni, vissza fog térni márkaboltjainkba. Nagyon lényeges az is, hogy általában 35 év felettiek a mi vásárlóink, de talán ami még ennél is fontosabb, hogy a mi vásárlóink többségét a hölgyek adják ki. A herendi porcelán egyik nagy erőssége, hogy időtlen és örök értékkel bír. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy számunkra a múlt már nem elegendő, azt nem lehet ma már apró pénzre váltani. A herendi manufaktúra közössége keresi az újat, keresi a jövőt, és ebből kiindul a rendkívül innovatív gazdasági társaság. 16 ezer fehér formával, 4 ezer festett mintával, 64 millió különböző alkotással rendelkezünk, és ennek ellenére minden évben mintegy 300-400 új alkotás születik a manufaktúra falai között. Ha ezt lebontjuk munkanapra, akkor azt mondhatjuk, hogy minden nap egy új herendi alkotás születik Herenden. Nincs olyan lakásbelső, nincs olyan korosztály, akihez illő porcelánt ne tudnánk kínálni. Van a herendi manufaktúrának az aulájában egy utcanév tábla, amely választ ad arra, hogy hogyan gondoljuk mi a jövőnket. Az utcanév táblára föl van írva, hogy Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT, mint ahogy egy utcanév táblán lenni kell. Ez alatt két házszám szerepel. Az egyik házszámunk 1826, a manufaktúra alapítási éve. Ezt egy nyíl követi, és rámutat a következő házszámra, amely nem más, mint a végtelen. Mi, a mai kor emberei nem vagyunk mások, mint nyilon ülő emberek, az a dolgunk, hogy többet hagyjunk az utókorra, mint amennyit elődeinktől kaptunk. Herend volt, van és lesz. Nagyon nagy örömmel tölt el bennünket, hogy a minőségi porcelán iránti kereslet az létezik a 21. században is. A manufaktúra maga alkotásaival alternatívát mutat és próbál kínálni a gyorséttermek papírtálcás világával szemben. Amikor elfogyasztjuk az ételünket vagy az italunkat egy herendi csészéből, akkor valójában önmagunkat kényeztetjük. Megállunk egy pillanatra, egy kicsit elgondolkodunk az előttünk álló napon, vagy hogyha ez a nap végén történik, akkor végig gondoljuk a napunkat, megtiszteljük magunkat, nyugalmat sugároz minden egyes herendi alkotás, és egyúttal egy művészi értéket is közvetít. Örülünk annak, hogy a mai fiatalok között is számos olyan korosztály tetten érhető, akik nagyra értékelik a kézművességet, nagyra értékelik azt, amelyet ma Herend a porcelánművészetben képvisel. Porcelánmanufaktúra egy nagyon feszes munkarendet követ. Ha egyszerűen akarom mondani, akkor azt mondom, hogy a hét első fele a belügyeké, a hét második fele pedig a külügyeké. A hét első napjaiban megtörténik az előttünk álló hétnek az áttekintése, a mögöttünk hagyott hét eredményeit kiértékeljük, megtartjuk a vezetői megbeszéléseket, termékfejlesztési megbeszélést tartunk, marketing PR megbeszéléseket folytatunk, ránézünk a havi tervek teljesítésére, megnézzük a műszaki beruházásainkat, és a hét második felében pedig mindig arra kérem a kollégákat, hogy menjenek el Herendről, vigyék Herend hírnevét különböző partneri kapcsolatokban, hozzanak jó gondolatokat, hogy a manufaktúra folyamatosan képes legyen megújulni. Emellett pedig a festőműhelyekben és a fehéráru előállító műhelyekben folyik a munka, nagyon művésziesen és odafigyelve az apró részletekre is, és kézműves módon készítjük napról napra az alkotásainkat. De hogyha néhány kulisszatitokra kíváncsi,

0: Nagyon szívesen megosztok ezek közül is néhányat. Például ilyen az, hogy a festőműhelyekben évente mintegy 3800 ecset kop el. Ebben a pillanatban is kint a műhelyekben 14 ezer ecsetünk van. Évente 35 kiló aranyat és platinát használunk el, hiszen a rendi alkotásokon lévő arany az valódi színarany, amely éves mennyiségben mintegy 35 kilót hordoz. Körülbelül 16 tonna csomagoló papírt használunk el, hiszen a porcelánokat a világ minden pontjára el kell juttatnunk, úgyhogy nagyon gondosan oda kell figyelnünk a csomagolásra is. Emellett pedig rendkívül feszes termékfejlesztést hajtunk végre, újabb és újabb alkotások születnek, belső pályázatok útján külső művészek közreműködésével próbáljuk a porcelán hordozta értékeket átfordítani a 21. századba. Úgyhogy Herend egy hidat képvisel a 19. század értékei és a végtelen között.
1: Ünnepélyes rendezvény keretében avatták fel a megújult galántai reneszánsz Eszterházi kastélyt. A megnyitott herendi porcelánokat bemutató tárlat, korhű öltözetek és hagyományőrző programok színesítették. Az esti órákban az épület díszfénybe borult, amely tovább fokozta a történelmi helyszín különleges atmoszféráját. Az Interreg Magyarország-Szlovákia program támogatásának köszönhetően és Tata városával való együttműködés okán az épület újjászületését ünnepelte Galánta városa 2026. április 22-én. Egyebek mellett megújult a homlokzat, a házasságkötőterem és a reprezentatív terek is. A projekt, ahogy Galánta város polgármestere is hangsúlyozza, nem csak a tatai partnerekkel köti össze Galántát, hanem Zselézzel is, melyeket Galántával együtt a közös, de galanta vonal köt össze. Összeállításunk első részében az Interreg Magyarország-Szlovákia program közös titkárságának képviselőjét, Hegyháti Molnár Andrea Katát kérdeztem, majd megszólalt Kolek Péter galántaváros polgármestere, az összeállítás második részében pedig a Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT vezérigazgatója, dr. Simon Attila is válaszolt, akit elsősorban a világhírű Herendi Porcelán és az Eszterházi család kapcsolatáról kérdeztem.

piszkos sor, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeresd is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a sur. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyodult annyira,

hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, az okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, a rontott eltanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Június végén lehet a szlovák-ukrán együttes kormányülés. Előzetesben a HIB botrány gyanúsítottja, szlovák származású férfit vizsgálnak zsarolási ügyben. Este sem változik számottevően az időjárás, holnap reggel 5 és 10 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, következnek a részletek. Június végén kerülhet sor a szlovák és az ukrán kormány együttes ülésére Pozsonyban vagy Kijevben, jelentette ki az örményországi Jerevánban Robert Fico kormányfő, miután megbeszélést folytatott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Szerinte a két ország közötti közúti összeköttetéssel, illetve a határátkelők bővítésével foglalkozhatnának. Zelenszkij megköszönte Ficónak, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, és hangsúlyozta, országa nyitott a konstruktív párbeszédre. Bár egyes kérdésekben eltér a véleményük, mindketten fontosnak tartják a jó és stabil kétoldalú kapcsolatokat. A Smer szerint segíti a gazdaságot a kormány konszolidációs politikája, erről beszélt Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter a párt sajtótájékoztatóján. A miniszter visszautasította az ellenzék bírálatait és úgy fogalmazott, aki szerint a megszorítások nem javítanak a helyzeten, az vagy hazudik, vagy nem ért hozzá. Hangsúlyozta, ahhoz az állapothoz képest, amelyben az előző kormánytól átvették az államháztartást, a hiány több, mint a bruttó hazai termék 2%-ával javult. Közben a költségvetési tanács jelentése szerint romlott az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága, és továbbra is magas kockázati szinten van. Kamenyicki ezt főként külső tényezőkkel, például a háborúkkal és gazdasági válságokkal magyarázta, valamint azzal, hogy a kormány bért emelt az oktatásban és az egészségügyben. A miniszter megerősítette, a 13. havi nyugdíjat nem törlik el, és továbbra is a gazdaság stabilizálása és a szociális intézkedések fenntartása a cél. A már jogerősen elítélt Szabó Tamás megtagadta a vallomástételt a Kuciak gyilkosság, valamint a tervezett ügyészgyilkosságok ügyében ma a Bazini Speciális Büntetőbíróságon. Szabót Kuciak és Martina Kusnyirová megölésében való részvételéért már jogerősen 25 év szabadságvesztésre ítélték. Szintén jogerősen elítélték az ügyészgyilkosságok előkészítésében való részvételéért is, az ügyben beismerő vallomást tett. Élve ehhez fűződő jogával Szabó ma megtagadta a vallomástételt, hogy elkerülje az esetleges további büntető eljárást saját maga ellen, jelenleg a Rózsahegyi börtönben tölti büntetését. A vádlottak közül csak Dusan Kracina jelent meg a bíróságon a mai tárgyalási napon. Előzetes letartóztatásba került a HIB bébi ételügy egyik gyanúsítottja Ausztriában. A 39 éves férfit a hétvégén Salzburg tartományban fogták el, majd az Eisenstadti börtönbe szállították. A Kronen Zeitung információi szerint a szlovákiai születésű férfi a vállalat korábbi alkalmazottja volt, ezt azonban a hatóságok még nem erősítették meg. Ügyvédje minden vádat visszautasít és hangsúlyozza, ügyfele sem a zsaroló e-mailhez, sem a szennyezett bébi ételekhez nem köthető. Az ügyben továbbra is szándékos közveszély okozása miatt folyik az eljárás. Az iráni haditengerészet megakadályozta, hogy amerikai cionista hadihajók lépjenek be a Hormuzi szorosba, egy amerikai hadihajót pedig két rakéta talált el, miután figyelmen kívül hagyta az iráni figyelmeztetéseket, jelentette az iráni állami média. A Reuters hírügynökség hangsúlyozta, hogy az iráni állami tévé és a Fars hírügynökség jelentéseinek valóságtartalmát nem tudja ellenőrizni. Egy magasrangú amerikai illetékes az Axios amerikai hírportál tudósítójának azt mondta, nem igaz, hogy iráni rakéták találtak volna el egy amerikai hajót. Ismételten kijelentjük, hogy a Hormuzi szoros biztonsága a mi kezünkben van, és a hajók biztonságos áthaladását a fegyveres erőkkel kell egyeztetni, hangsúlyozta Ali Abdollahi, az iráni haderők főparancsnoka.
0: Időjárás.
1: Este, éjszaka sem változik számottevően az időjárás, nyugaton élénk, délnyugaton erősebb déli szél fúj, másút gyenge marad a légmozgás. A nyugati országrész fölé vékony, zömmel áttetsző fátyolfelhőzet húzódhat, míg a középső és keleti országrész felett feltehetően csillagfényeség volt a valószínűbb. Csapadék sehol sem várható. Holnap reggel 5 és 10 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Forgalmi dugó van Pozsonyban, a Lafrankóni hídon Malacka irányába, körülbelül 15-20 perc a várakozás, ezzel együttemben a Szitjina alagutat lezárják, és még egy forgalmi dugó szintén Pozsonyban, a Malomvölgyben Patronka irányába, itt is körülbelül 20 perc a várakozási idő. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. A nő arcai Gasparik Majával.
2: Amikor megszületik egy gyermek, gyakran azt mondjuk, megszületett az anya is. De vajon mit jelent ez valójában? Köszöntöm a nő arcai hallgatóit! Miközben a figyelem legtöbbször az újszülöttre irányul, addig a háttérben egy másik, sokszor láthatatlan folyamat is zajlik. Egy nő élete, identitása, önmagához való kapcsolata is átalakul. Erre a folyamatra az angol nyelv már külön szót is használ. Matrescence. Ahogy a kamaszkor a gyerekből felnőtté válás időszaka, úgy a matrescence az az érzelmi, lelki és identitásbeli átalakulás, amely során egy nőből anya lesz. Egy út, amely tele lehet örömmel, bizonytalansággal, kérdésekkel és új felismerésekkel. Vendégem Pápai Anna Mária, aki Londonban él, és aki anyaként, valamint human design mentorként azzal foglalkozik, hogy segítsen az anyáknak megérteni ezt a hatalmas belső változást. Munkájában sokat beszél a matrescence időszakáról, az identitás átalakulásáról és arról, hogyan tud egy nő az anyaságban újra kapcsolódni önmagához. A beszélgetésben arra is ránézzünk, milyen anyának lenni egy másik országban. Anna Mária Szlovákiában nőtt fel, gyermekét viszont már Londonban hozta világra, így saját tapasztalatai vannak arról is, hogyan működik egy másik ellátórendszer. Meddig tekinthető egy rendszer valóban nő és anya barátnak? És mit jelent az, amikor egy nő két kultúra tapasztalatait is hordozza magában? Erről is hallhatnak, ha velünk tartanak, itt a Nő arcaiban. Kezdünk, tartsanak velünk! Szia, Anami! Nagy szeretettel köszöntelek a Nő arcaiban.
3: Szia, Maja! És köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: Én rögtön kaptam tőled egy pontosítást, amikor így a bevezetőmet ismertettem veled, és az konkrétan arról szólt, hogy ugye ebben a matrescence, ezt a fogalmat is már is megmagyarázok pontosan, de hogy egy mély testi, lelki és identitásbeli átalakulás ez tulajdonképpen, és te még kiegészítetted, hogy a testi és biológiai. Na mit jelent a különbség a között, hogy az anyává válásban kifejezetten például a testi változásra gondolunk, és nem említjük mellette a biológiai változást is?
3: Hát szerintem nagyon fontos a kettő között különbséget tenni, már pedig azért is, mert ha a nő testéről beszélünk, akkor nagyon sokszor az jut eszünkbe, hogy hogy néz ki a nő, és nem feltétlenül arról, hogy milyen hormonális, vagy más biológiai folyamatok változnak meg benne, vagy milyen folyamatok vannak a nőben, a női testben.
2: Ugye itt van egy új kifejezés, ami egyébként számomra egy teljesen új kifejezés volt, ez pedig a matrescence, ami magyarul ugye leginkább az anyává válást jelenti. Te hol találkoztál ezzel a kifejezéssel először?
3: Amikor a várandóság alatt készültem a szülésre, és aztán a posztpartumra, az anyaságra, akkor hallottam róla, de úgy, ahogy szerintem nagyon sok más nőtársam is, a felkészülés, vagy bármi nemű előre gondolkodás valahogy megakad a szülésnél, és aztán, hogy mi van utána, arra már nem annyira készülünk fel, vagy talán nem is tudunk annyira felkészülni, mert annyi sok minden, és olyan mélyen változik, hogy igazából, ha nem tapasztalta meg valaki, akkor nehéz arra felkészülni. Úgyhogy már a szülés előtt is hallottam róla, de igazán jó pár hónappal posztpartumban, szülés után volt az, amikor elkezdtem erről olvasni, és végre azt éreztem, hogy hangot tudok adni annak, amit érzek, amin átmegyek, és nem csak az én fejemben, nem csak találom a dolgokat, nem egyedül vagyok vele, hanem ez valóban egy olyan folyamat, amit kutatnak is, ami minden nő átmegy, aki anyává válik.
2: És ugye ezt a kifejezést egyébként Dana Rafael antropológus alkotott meg, és hogyha tényleg így az anyává válást, az anyává érést jelenti, és én nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy igazából folyamatosan érünk anyaként valahová.
3: Van olyan idősáv talán, amit rávetíthetünk egy intenzívebb részére ennek a matcheszensznek, az anyává válásnak, de ahogy te is mondod, maga az anyaság az egy örökké tartó folyamat, addig, amíg élünk, addig anyák vagyunk. És ahogy az életnek és a természetnek, úgy az anyaságnak is megvannak a ciklusai, a fázisai, az évszakai. A matcheszensz az nagyon sok esetben már a szülés előtt is elindul, amikor egy nő az anyává válás felkészül, lelkileg elkezd felkészülni, ott már bizonyos folyamatok, érzések átalakulnak benne. A várandóság alatt is nagyon sok minden változik, és aztán a szüléssel és a posztpartum ideje alatt van egy nagyon intenzív változási folyamat, és annak ellenére, hogy ez valóban, tehát mindenkinél az anyaság az életen át tartó élmény és folyamat, de mégis van, akinél a legintenzívebb része pár évig tart, van, akinél akár 5-10 évig is eltarthat.
2: Csak hogy a hallgatók is jobban megértsék, hogy mi is ez tulajdonképpen, lehet, hogy érdemes lenne egy kis párhuzamot vonni, például ugye a kamaszkorral, ahol ugye szintén ugye a serdülőkorban is vannak testi, érzelmi változások, az anyává válás időszakában is történik valami ilyesmi.
3: Igen, ezért is szokták a serdülőkorhoz hasonlítani, mert egy abszolút különleges folyamaton megy át az emberi szervezet, és a női szervezetnek talán ez az egyik legnagyobb, a perimenopóza és a menopóza mellett az egyik legnagyobb átalakulása. A maga szó az a 70-es évekből származik, 1975-ben jött ki egy könyv, aminek Dana Rafael volt a szerkesztője, és ott használta először ezt a matcheszensz szót, és annak ellenére, hogy most már évtizedek óta jelen van a köztudatban, főleg ugye a nyugati kultúrákban, mégis nagyon kevés a kutatás. A mai napig nagyon kevesen használják, vagy ismertetik ezt az anyákkal, akár az egészségügyi rendszerben, még itt Londonban is, itt Angliában is.
2: Amikor az anyává válás időszakának, nem is tudom, tehát a legelején találkoztál ezzel a fogalommal, és úgy jobban belemerültél, akkor adott-e egyfajta könnyebbséget, hogy igen, az, amiről mondjuk a könyvben beszélnek, azok az érzések, azok a kérdések benned is ott vannak, és hogy nem vagy egyedül.
3: Abszolút. Az annyira megnyugtató volt maja az, hogy végre így kifújhattam a levegőt, hogy ó, hát akkor én ezzel nem vagyok egyedül. És az anyává válás az nem egy életmódváltás, az egy fejlődési átmenet, egy fejlődési folyamat, és olyan keveset beszélünk róla egyrészt. Hatalmas elvárások vannak a nőkkel, anyákkal szemben. Olyan sok mindent nem érezhetünk, olyan sok mindent nem mondhatunk ki, mert akkor megbélyegeznek, vagy elítélnek minket, milyen anya az, aki így érzi magát, milyen anya az, aki azt mondja. Amikor végre olvastam róla, amikor végre láttam magam előtt a szavakat, és hallottam más anyákat is erről beszélni, akkor ez egy hatalmas megkönnyebbülés volt. És az a tudat, hogy nem velem van valami rossz, tehát hogy nem én gondolom, nem csak az én fejemben történik ez, hanem ez valóban egy olyan dolog, ami minden anya keresztül megy, és ez összeköt minket, még ha nem is beszélünk eleget róla, vagy nem merünk róla beszélni.
2: Az identitás átalakulása az is egy nagyon érdekes folyamata ennek az egésznek. Fölmerül a kérdés, hogy ki vagyok én anyaként. És szerintem erre rendkívül nehéz válaszolni, mert az, hogy mondjuk mint személyre megkérdezem, hogy ki vagyok én, vagy ki vagy te, valahogy egyszerűbbnek tűnik a válasz, mint, tehát hogy így hirtelen talán még én sem tudnék rá válaszolni, hogy ki vagyok én anyaként. Miért olyan nehéz ezt megválaszolni szerinted?
3: Azért szerintem, mert nagyon sok megint csak az elvárásokat tudom felhozni, de hogy nagyon sok idézőjelben iratlan szabálya van annak, hogy ki lehetsz te anyaként, és talán itt az az igazi kérdés, hogy mit enged meg neked a rendszer, a társadalom, a kultúra, ki lehetsz te anyaként, hogy viselkedhetsz te anyaként, mit érezhetsz anyaként. És az, hogy mennyire veszítjük el magunkat az anyaságban, szerintem még az előtt megalapozódik, mielőtt anyává válunk, mert olyan sok minden függ attól is, hogy milyen beidegződéseket, milyen kulturális szabályokat idézőjelbe hozunk magunkkal. Milyen, hogy nézhet ki egy anya? Mit tanulunk meg a saját anyukánktól, a nagyszülőktől, a tanároktól, a környezetünktől, attól a kultúrától, amiben felnövünk, hogy mi a nő feladata, miként élheti meg magát, fejezheti ki magát egy nő. Ez mind-mind későbbiekben ott is megmutatkozik, hogy anyaként ezt hogy éljük meg, befolyásolja az élményünket, és szerintem nagyon sok nő az anyaságban jön rá arra, hogy az, ahogy azelőtt ő nőként létezett, az talán nem is az igazi ő volt, hanem egy megint csak a társadalmi elvárások által felépített persona, és az anyaságban kezd végre, mint ahogy a hagymát, amikor a rétegeket lehámozod, és a közepén találsz valamit, úgy a saját identitásunkból is, ahogy az anyaság lehámozza azt, ami már nem odaillő, nem odavaló, ami már megváltozott, akkor jön rá nagyon sok nő, hogy hoppá, akkor én ki is vagyok? És ha nem ez vagyok igazából, akkor ki vagyok, és ki lehetek?
2: A nő arcai vendége továbbra is Pápai Anna Mária, akivel egy nagyon különleges időszakról, sőt talán egy egész életen át tartó folyamatról beszélgetünk, és ez pedig nem más, mint a matrescens, amit magyarul talán úgy fordítanánk, hogy az anyává válás időszaka nagyon hasonlít a kamaszkorhoz, és tehát ahogy van a kamaszodás, mint kifejezés, úgy van a mamaszodás is, tehát hogy ez is egy magyar megfelelője egyébként a szónak, csak hogy van egy óriási nagy különbség a kettő között. Míg a kamaszkornál ugye elmondhatjuk azt, hogy magát a kezdetét azért nagyjából úgy be tudjuk határolni, hogy mikor kezdődik. De az anyává válás az hát igencsak eltérő, már csak abból kifolyólag is, hogy az elmúlt évtizedekben most már ez kitolódott. Tehát van, aki nagyon fiatalon vállal gyermeket, van, aki később, és hogy pont ezért is teljesen mások is lehetnek a megélések. Ez szerinted mennyire nehezíti azt, hogy ezt a témát felöleljük, hogy ezt a témát kibeszéljük, megmagyarázzuk és kapcsolódási pontokat találjunk?
3: Nem feltétlenül nehezíti az, hogy ki az életének melyik időszakában válik anyává, természetesen hozzájárul ahhoz, hogy éli meg ezt az átalakulást és az anyaságot.
2: Ugye mi előzetesen is sokat beszélgettünk a témáról, és itt ugye fölmerült szintén, hogy valaki később, valaki korábban vállal gyermeket, és én például én konkrétan mondtam neked, hogy például nekem nagyon nem volt, ami hiányozzon, hiszen még egyetemista voltam, amikor megszületett az első fiam, tehát nem volt, ami hiányozzon. És hogy ugye ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy amikor már valaki felépít egy életet, egy önálló életet, és akkor válik anyává, vagy pedig akkor válni anyává, amikor még tulajdonképpen még a felnövés és a leválás, a különválás időszakában vagyunk.
3: A korábbi önmagunk utáni gyász az része a folyamatnak, és az, amit te mondasz, ez ugye szépen illusztrálja azt, hogy te, aki sokkal fiatalabban lettél anyuka, mint én 39 éves voltam, amikor szültem, egy más életnek egy más szakaszában váltunk anyává. És szerintem mind a kettőnek megvan a szépsége, megvan a kihívása. Én így 39 évesen örülök, hogy akkor szültem, és tudom, hogy előtte én nem álltam készen, és most 42 vagyok, ami ugye belecsúszik a perimenopózába is, és biztosan más úgy anyának lenni, hogy nem tudod, hogy a posztpartum fáj-e, a perimenopóza fáj-e, vagy az alvatlanság fáj-e, ha egy fiatalabb anyukát veszek, ott gondolom sokkal több energia van, viszont annak az időszaknak is megvannak a maga kihívásai. Lehet párhuzamot húzni, de szerintem egyik sem rosszabb, vagy jobb a másiknál. Mások az előnyök, mások a kihívások.
2: Még anyaként is nagyon sokszor bekapcsol a gyerek énünk. Mennyire befolyásolja az anyaságunkat az, hogy milyen feldolgozatlan, vagy éppen feldolgozott élményeink, emlékeink vannak gyerekkorunkból?
3: Nagyban befolyásolja, mert azok a sebek, amiket hordozunk, azok újra sérülhetnek, mindenképpen megkaparódnak a gyereknevelés során. Ez a szó is, hogy gyereknevelés, próbáltam rá más szavat találni magyarul, de mi magyarul azt mondjuk, hogy neveljük a gyereket, de arra nem találtam magyar szót, hogy azt hogy hívjuk, amikor nem feltétlenül neveljük, hanem tehát, hogy nálunk magyarul a gyereket nevelni kell, ugye? De annyi más formája is van a szülőségnek, az anyaságnak, más minősége, ahogy ott vagy a gyerekeidnek, és erre is kéne még szó, szerintem.
2: Ha már ugye a gyereknevelést említetted, igazából nem csak a gyereket neveljük, azt már tudjuk, hogy tényleg a gyerekek is nevelnek bennünket, de amikor saját magunkat akarjuk nevelni, valamelyest ugye tényleg a gyerekekkel együtt fejlődjük meg mi is ezt az időszakot, ezt a korszakot, és együtt alakítjuk ki a szabályokat, ugye tudjuk azt, hogy hiába van szülés előtti időszakban elképzelésünk arra, hogy hogyan fogjuk majd, ahogy említetted, nevelni a gyerekünket. Amint ugye megszületik, rengeteg olyan szabályt, amit mi elképzeltünk, hogy majd betartunk, nem fogunk betartani. És hogy itt meg bekapcsolódik pluszba egyfajta bűntudat is, hogy ugye elvárások ugye neveléssel összekapcsolva saját magunk felé. Tehát mit lehet ezekkel az elvárásokkal és a bűntudattal kezdeni? Ami egyébként megjegyzem, hogy ez nem csak a kezdeti fázisban jöhet elő.
3: Nézd, olyan sok mindent hozunk magunkkal, az, hogy minket hogy szerettek, hogy neveltek a szüleink, vagy hogy nem szerettek, hogy nem neveltek minket. Ez mind abszolút befolyásolja azt, hogy mi aztán szülőként, anyaként hogy tudunk ott lenni, vagy nem tudunk ott lenni a gyerekeinknek. Aztán az is, hogy ki mennyire akar ezzel egyáltalán foglalkozni a szülőségben, az anyaságban. Az, hogy a bűntudat, meg a nevelési elvárások mit hoznak ki belőlünk, az megint csak szerintem egy individuális dolog, sőt, akár még azt is hozzáteszem, hogy döntés, mert megint csak mi döntjük el, hogy hogy szeretnénk ott lenni a gyerekeinknek, és ez nem azt jelenti, hogy ha én elképzeltem azt, hogy majd egy szuperanya leszek, és a gyerekem majd mindig azt csinálja, amit akarok, akkor ez így is történik, de ennek nem is kell így történnie. Szerintem, ha jól szeretünk, akkor meg tudjuk találni a közös hangot a gyerekkel. És természetesen mi vagyunk a felnőttek, és bizonyos idézőjelben szabályokat meg kell hozni, mert abból is tanulnak a gyerekek, tehát kell, hogy legyenek egészséges határok, de olyan nevelési elvárások, vagy módszerek, amikben akár mi nőttünk fel, vagy a mi szüleink nőttek fel, azok szerintem nem feltétlenül a jól szeretni kategóriába tartoztak, és nem emberként tekintettek, vagy nem feltétlenül egyenragú emberként tekintettek a gyerekre, hanem úgy tekintettek a gyerekre, hogy a gyereknek kusson el, beállítjuk a sorokba, és szerintem ettől azért nagyon sokat távolodtunk. Ez közelebb is hoz minket egyrészt a gyerekeinkhez, és saját magunkhoz is.
2: Igen, te volt olyan, amikor úgy ráeszméltél arra, így az identitásnál maradva még, hogy nem teljesen az vagy, aki voltál, és már, igen, arról sokat beszélünk egyébként, hogy mi az, ami esetleg hiányzik valakinek az anyává válás előtti időszakából. De az, hogy minek örülök, hogy már nem úgy van, arról megint csak sokkal kevesebbet beszélünk, de hogy neked volt az a pillanat, megvan az a pillanat, amikor azt érezted, hogy ez már nem az vagyok, aki voltam?
3: Igen, nagyon sokáig azt éreztem, hogy fogalmam sincs, hogy hol vagyok én, ki vagyok én. Aztán, ahogy így kicsinyenként napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra elkezdtem így összerakni magam. Nem visszarakni, nem azzá, aki voltam, hanem összerakni magam egy más, idézőben más formában. A mai napig megfordul a fejemben naponta akár, hogy ki is vagyok én, merre szeretném az anyaságot vinni, vagy mint nő, merre szeretnék menni az életemben.
2: Miért tartott fontosnak azt, hogy ezt a kérdést, ezt feltegyük magunknak időnként, hogy ki is vagyok én?
3: Azért, mert szerintem nagyon fontos, hogy kíváncsiak maradjunk, és ne süppedjünk bele az akár az elvárásokba, a másoktól, vagy saját magunktól, mert azt, hogy tanuljunk. Szerintem az élet egy örökké tartó tanulási folyamat, ha kíváncsiak vagyunk, és minél többet tudunk meg magunkról, annál többet tudunk a világról is tanulni, és a gyerekeinkről.
2: Az ambivalens érzések, ugye nagyon sokat beszélünk most már, azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére, mert így kapunk végre egy árnyaltabb képet is az anyaságról. És igen, beszélünk a boldogságról, beszélünk a nehéz időszakokról, lehet, hogy még mindig keveset, vagy kevesebbet, de hogy tényleg mi van ez?

0: milyen az a jó anya. Kelet-európai kultúra, főleg a mi kultúránk, a magyar-szlovák kultúra nagyon üdvözíti a mártír anyaságot, és szerintem nagyon fontos az, hogy egy nő megtanulja azt, hogy ő mit is akar, és megtanuljon hangot adni magának, de ehhez meg az kell, hogy beszéljünk a dolgokról, beszéljünk arról, hogy egy anya nem csak szeret, nem csak kedves, nem csak jól érzi magát, hanem az anyaság rohadt nehéz is, és vannak napok, pillanatok, amikor azt érzi az anya, hogy legszívesebben kifutna a világból, amikor mérges, amikor dühös, amikor harag van benne, és ezek is abszolút normális emberi érzések és normális emberi folyamatok, gondolatok, csak az anyáknak, a nőknek ez nem mindig van megengedve.
1: Rendkívül ijesztő az, hogy valakit mindennél jobban szeretünk, de közben azért benyom bennünk olyan gombokat, bizonyos szituáció, helyzetek, amikre feltétlenül nem tudunk reagálni, vagy nem tudunk szerintünk jól reagálni. Ugye ez is kérdés, hogy egyáltalán lehet-e jól reagálni, mi számít jó reakciónak. Tehát, hogy ez egy annyira mély és összetett kérdés, amire nem is biztos, hogy lehet feltétlenül csak úgy egy csettintésre választ adni.
0: Szerintem nem is kell, Maja. Ha mindent meg tudnánk válaszolni, akkor nagyon uncsi lenne. Akár milyen jól neveljük, szeretjük a gyerekeinket, akkor is lesz a batyjukba olyan dolog, amivel terapeutához mennek szerintem. Mehetnek felnőtt korukban. Minél önazonosabban tudsz ott lenni szülőként, emberként, anyaként a gyerekeknek, annál inkább megtanulják azt, hogy a szülő is ember, és a szülő is hibázik. Minél inkább megmerjük mutatni a gyerekeinknek azt, hogy vannak érzéseink, és bocsánatot tudunk kérni, hogyha hibáztunk, vagy azt tudjuk mondani, hogy gyere ide, öleljük meg egymást, beszéljük meg. Szerintem annál inkább megtanulják azt, hogy ezek normális dolgok, és annál kevésbé érzik majd azt, hogy mártírként kell viselkedniük, hanyává válnak, vagy hogy egy tökéletes ember, vagy egy tökéletes szülő anya szerepet kell majd nekik is fenntartaniuk, amikor eljön az idő számukra.
1: Az anyaság sokszor új kérdéseket vet fel. Vendégem továbbra is Pápai Anna Mária, akivel az anyává válás szakaszairól, időszakáról és időszakairól beszélgetünk. De van olyan dolog, amit az anyaság tanított meg rólad, és korábban nem tudtál?
0: Ó, hát persze, Maja. És főleg tudod miért? Azért, mert 7 év terápia után elhitettem magammal, hogy én már annyi mindent megdolgoztam, én már annyi mindent meggyógyítottam, és aztán szültem egy gyereket, és rájöttem arra, hogy a fenéket. Lehet, hogy nem olyan intenzitással, lehet, hogy nem olyan mélységben jöttek vissza dolgok, de visszajöttek. Annyi volt a különbség, hogy miután elkezdtem összerakni magamat, volt annyi lélekjelenlétem, hogy azt mondjam, hogy hoppá, ez a gondolat, ez az érzés, ezt már ismerem, és akkor most vizsgáljuk meg egy kicsit, ez mit is mond nekem, legyek kíváncsi.
1: Közben pedig eszembe jutott nekünk egy sok-sok évvel ezelőtti beszélgetésünk, amikor még ez a műsor alapvetően nem is létezett, és mi akkor beszélgettünk, a témánk pedig az volt, hogy nem biztos, és ha jól emlékszem, akkor ez így el is hangzott, hogy nem vagy benne biztos, hogy te anya szeretnél lenni. Benned ez mikor fogalmazódott meg, vagy mikor kereteződött? Tehát ugye itt például említetted a hosszú, a több éves terápiás folyamatot, tehát hogy segítette például abban, hogy mondjuk máshogy néz rá erre a kérdésre?
0: Segített a személyes terápia is, aztán párterápiában is voltunk a párommal, az is segített. Az élet is változott, én is változtam. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden nő, aki azt mondja, hogy nem akar gyereket, majd egyszer meggondolja magát, mert szerintem ez csacsiság rá erőszakolni, vagy már ezzel lelkismert fújdalást csinálni azoknak a nőknek, akik azt mondják, hogy nem szeretnek. Nem mindenki dönt úgy, hogy mégis szeretne. Én úgy döntöttem, hogy mégiscsak szeretnék, vagy úgy éreztem, hogy mégiscsak szeretnék. Szerintem ez így volt jó, így van jól, hogy ilyen későn, idézőjelbe későn történt meg.
1: Már a kettőségeket behoztuk, szerintem lehet, hogy még érdemes lenne behozni a sérülékenységet, illetve a sebezhetőséget. Azáltal, hogy mondjuk a környezetünktől nem kapunk, vagy valaki nem kap kellő támogatást, És itt nem csak a szűk környezeted, de tényleg, ahogy te is mondtad, itt a társadalom részéről is

0: mindmáig vannak olyan komoly elvárások, amiket nagyon nehéz megugrani. És ilyenkor sebezhetőnek érezzük magunkat, de miért érdemes szerinted kitartani mégis? Igazából lehet, hogy később rájövünk, hogy megérte kitartani, mert ezáltal lehet, hogy erősödött a személyiségünk, az identitásunkhoz ez hozzátett.
1: Kitartani általában, mert nincs más választás, de hogy kitartani valami mellett, egy döntés mellett, annak ellenére, hogy akár a közvetlen környezetünk, vagy a társadalom azt mondja, hogy hú, hát ezt nem így kéne, azt meg szerintem minden anyának magának kell eldönteni, ahogy te is mondod, hogy mi az, ami nekik megfelel, mi az, ami számukra könnyebbé teszi a posztpartum időszakát, az anyaságot, a szülőséget. Nálam is voltak olyan dolgok, már csak az is, hogy én otthon szültem például. És a környezetem, a családom nagyon sokáig, sőt volt, aki egészen a szülés pillanatáig ellene volt, és nem értette, hogy ezt miért így csináljuk, és nagyon negatívan álltak hozzá. Aztán ugye a szoptatás témájában is nagyon sokszor találkoztam olyan, még nagyon közeli családtagoktól is olyan kommentekkel, amiket ki kellett dobnom az ablakon. Megint csak azt tudom mondani, hogy minél önazonosabban tudjuk navigálni az anyaságot, annál jobb döntéseket tudunk hozni saját magunk és a gyerekeink számára is. És nagyon sokszor nehéz ellent menni az árral, mert nagyon sokszor ellent kell mennünk az árral, és ahogy mondod, hosszú távon bizonyosodik be, hogy valóban ez volt a jó döntés.
0: Miben más, vagy mennyire más az anyaság kultúrája például Londonban összevetve azzal, amit itthon tapasztaltál, mondjuk Szlovákiában?
1: Ha már behoztad az anyaság kultúráját, akkor megemlíteném azt, hogy a matricens mellett, ami még szerintem nagyon érdekes dolog, az, hogy az anyaságot két különböző szempontból is megközelíthetjük, és ez fontos így a kérdésed kapcsán, mert hogy az anyaság kultúrája az nem ugyanaz, mint az anyaság élménye szerintem, és nálam sokkal okosabbak. Ezt úgy írták le, hogy van egy anyaság, amit a társadalom, a kultúra alakít ki, és ennek vannak bizonyos iratlan szabályai, hogy milyennek kell lenni egy anyának, hogy kell viselkednie, és aztán ez nagyon sokban befolyásolja azt, hogy az anyaságot hogy éljük meg. És szerintem maga az anyaság élménye az valahol egy univerzális élmény. Ugyanúgy otthon Szlovákiában, mint Londonban is az anyáknak megvannak a maguk élményei, kihívásai, örömei. De az, hogy milyen anyának lenni egy multikulturális városban, az egy más élmény, mint otthon Csallóközben. Vannak olyan részei, amik talán pozitívabbak, ami mondjuk az elfogadás, vagy talán könnyebb a közösségépítés anyák között. Azt is mondanám, hogy talán több a segítség.
0: Mondjuk ez nagyon érdekes, ez így most meglepett, hogy például itt a segítséget mondod, mert ugye pont az ellenkezőjét gondoltam volna, mivel távol vagy viszonylag a családodtól, nincs a közeled, közvetlen közeledben, nincs ott egy családtag sem, akivel kapcsolatba tudsz lépni, akitől tudsz segítséget kérni, és közben pedig ugye azt mondod, hogy egyszerűbbnek találod a segítségkérést.
1: De nem is erre a segítségre gondoltam, Maja, mert ez a segítség, ebben teljesen igazad van, ez itt nincs meg, és ez nagyon hiányzik. Olyan segítségre gondoltam, amit mondjuk terapeuta formájában, vagy mentális segítség formájában tud egy anyuka igényelni. Viszont ez, amit...
0: Erre tudsz konkrét példát is mondani?
1: Sokkal több olyan anyákkal, anyasággal, nőkkel foglalkozó, akár fórum van, akár mentális segítség van, amit otthon nem annyira található még meg szerintem. Már csak az is, hogy itt a köztudatban már valamennyire él a matrescence, az anyává válás folyamatának a kultúrája. Otthon ez még szerintem hiányzik, otthon még kevesebbet beszélünk róla. Ugye ez még mindig nem az a segítség, amit a szülőktől vagy a családtagoktól kap az anya, mert ez egy másik, vagy egy másfajta minőségben másfajta. Viszont azt is hozzátenném, hogy ezen például gondolkodtunk milyen lenne, hogyha Szlovákiában laknánk, és attól függetlenül, hogy közelebb lennénk a családhoz, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy lenne minőségbeli segítség is. Tehát ez nem mindig ugyanaz, és szerintem erről is fontos beszélni.
0: A minőségbeli segítség alatt mit értesz?
1: Azt értem az alatt, hogy attól függetlenül, hogy egy anya, szülei, nagyszülei, anyós, após, vagy bármilyen más család közelében lakik, attól még nem biztos, hogy olyan segítséget kap tőlük, ami tiszteli is azokat a döntéseket, amiket az anya hoz az anyaságában, a szülőségben. Nem biztos, hogy a családtagok nyitottak arra, hogy bizonyos egészséges határokat betartsanak. Sok esetben még az sem történik meg, hogy a nagyszülők vagy bizonyos családtagok érdeklődjenek az anya felől, vagy az unokájuk a baba felől.
0: Milyen ott és itt, akkor csak egy kis kitérővel az ellátórendszerről is kérdeznélek, miben más a szülés és a gyermekágy rendszere, például Londonban?
1: Miben más? Például abban, hogy itt nem nőgyógyásznál szülnek a nők, vagy nem feltétlenül szülésznők vannak, akik vagy a kórházban, vagy pedig szülőközpontokban segítik a nőket. Hozzám is jött szülésznő, én dúlával szültem, otthon a nappaliban, meg a férjem volt ott, de egyébként is attól függetlenül, hogy otthon szül-e a nő, vagy kórházban, attól függetlenül mindenképpen az első hétben jön szülésznő, házhoz jön, és segít az anyukáknak, megválaszolja azokat a kérdéseket, amiket az anyuka szeretne feltenni, segít abban, hogy szoptatni tudjon az anyuka, hogyha ezt szeretné. Tehát, hogy sokkal anyaközelibben viszonyul az itteni kultúra ehhez.
0: Ehhez már is még visszatérek egy pillanatra, de volt valami, ami meglepett téged így ezzel a rendszerrel kapcsolatban?
1: Engem az lepett meg, hogy én például nőgyógyásznál nem is voltam, hanem csak szülésznőknél voltam. Itt is abszolút megvan a hierarchia a kultúrában, tehát hogy a doktor, az orvos, az a valaki, de talán nem olyan erősen, mint nálunk otthon.
0: Mi az, ami a legtöbbet adta neked ebből a típusú, vagy ebből a fajta ellátórendszerből?
1: Ami talán a legtöbbet adta az, hogy meghallgattak, és nekem nagyon, nagyon kellemes meglepetés volt az, hogy nem kellett idézőjelben harcolnom a szülésznővel azért, hogy én otthon szülhessek. Teljesen normálisnak vette ezt, és nem volt kötekedés, sőt, a szülésznőm is otthon szült, ő ikreket szült otthon, tehát hogy értette, hogy én mit szeretnék, miért szeretném, és abszolút támogatott ebben.
0: Említetted, hogy anya közelébbnek élted meg. Ha a kezdeti időszak, vagy a szülésre való felkészülési időszak ennyire nőbarát, anyabarát, hogyan élted meg ezután azt az időszakot, hogy ugye még nálunk ugye 3 éve van a nőnek, az édesanyának arra, hogy otthon töltse az időt a gyermekével, addig ugye itt például van különbség.
1: Mindenképpen van különbség, persze az, hogy nőbarát vagy nőbarát, az azért relatív, tehát hogy mihez képest én most a szlovákiai rendszerhez hasonlítottam, de azért itt is vannak hiányosságok. Addig nőbarát szerintem, vagy addig anyabarát, amíg megszületik a gyerek, és aztán az 1 hét után, és onnantól kezdve aztán arról szól az egész, hogy vagy csak a babáról, vagy arról, hogy lehetne a nőt minél hamarabb, vagy a munkapiacra visszasöpörni, vagy visszaállítani a szülés előtti eredeti állapotát.
0: Ez ugye tényleg még egy plusz nehezítő körülmény is. Erről a matrescence időszakról beszélünk, amikor még csak kezdett fölfogni, hogy mi is történt veled, és már mondjuk a rendszer, a társadalom azt várja el, hogy minél gyorsabban tér vissza oda, ahol az anyaság előtt voltál. Neked ebben hogyan sikerült újra megtalálnod önmagadat?
1: 3 hónap a szülés után nekem is meetingem volt az akkori munkahelyemben, és arról kérdeztek, hogy akkor mikor megyek vissza, mik a tervek. 3 hónap a szülés után én még mélyen benne voltam a posztpartum szorongásban, és azt se tudtam, hogy merre van előre, meg hátra. Úgyhogy arra meg nem tudtam igazán válaszolni, hogy mikor megyek vissza. Itt 1 év az anyasági, és általában már 9 hónapos korukban elkezdik beszoktatni a babákat a bölcsibe. És ugye beszéltünk arról, hogy otthon meg 3 év az anyaság, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, nem csak az anyának, hanem a baba fejlődése, a gyerek fejlődése szempontjából is. Úgyhogy mi úgy döntöttünk a férjemmel, hogy nem megyek vissza. Egyrészt anyagilag sem érte meg, mert a fizetésem elment volna a bölcsire. Olyan helyzetben voltunk, vagy vagyunk, hogy meg tudtuk engedni azt, hogy ezt az első 3 évet a gyerekünkre összpontosítjuk, és erről szól az első 3 év. De ezt mondom, ez egy privilégium, és sajnos nem minden szülő vagy anyuka tudja ezt megengedni magának, hogyha ezt szeretné.
0: Én a beszélgetésünkbe behoznék most még egy fogalmat. Ugye a matrescence-szel most már nagyjából megismerkedtünk, de van még egy olyan kifejezés, ami lehet, hogy olyan sokan nem ismernek mégis, ez pedig a human design. Mielőtt elmondjuk, hogy ez például hogyan kapcsolódhat az anyasághoz, a gyerekneveléshez, fejtsük ki kérlek, hogy mit is takar ez a kifejezés, hogy human design.
1: Oké, akkor még előtte elmondom, hogy egyébként én azzal foglalkozom, hogy anyukáknak, nőknek segítek megtalálni magukat az anyaságban, nőként, anyaként, és a human design az egy olyan segítő eleme ennek az utazásnak, amit én használok az anyukákkal, a nőkkel. A human design az a spiritualitás és a kvantumfizika keveréke, van benne asztrológia, van benne egy kis jicsink, kabbala, a csakra rendszer, és van benne kvantumfizikai elem is. Egy igazából ez a lélek térképe az jelenlegi életünkben, az energiánk térképe, arról mesél nekünk, hogy milyen ajándékaink vannak, az energiánk hogy kommunikál mások energiájával, a környezetünkkel, arról mesél, hogy milyen potenciális kihívásaink vannak, vagy lesznek az életben, és nagyon sokat segít abban, hogy önmagunkat igazán megismerjük, és abban is segít, hogy a gyerekeinket is meg tudjuk ismerni, illetve arról is tanulhatunk belőle, hogy a mi energiánk hol ütközik, és hol dolgozik együtt a gyermekeink energiáival.
0: És ugye említetted, hogy segít jobban megismerni saját magunkat, a gyermekünket, gyermekeinket, de hogyan kapcsolódhat a human design az anyasághoz konkrétan?
1: Én sokat használom a human design-t nem csak magamnak, hanem a kisfiam human design-ját is abban, hogy megértsem azt, hogy számára mi az, ami természetes, számára mi az, ami kihívás lehet. Én például használtam a hozzátáplálásnál, használom még a mai napig abban is, hogy milyen környezetet alakítok ki a kisfiamnak itthon, hol érzi jobban magát. Úgyhogy nagyon sok mindenben. Ezen kívül a férjem human design-jának a megértése is sokat segített abban, hogy a kapcsolatunk javuljon olyan pontokon, ahol úgy éreztük, hogy szükség van javulásra. Megérted a másikat, jobban megérted a másikat, jobban elfogadod a másikat, saját magadat is, és ez a human design egy nagyon szép hozadéka és segítsége.
0: Arra is ad útmutatót, hogy mondjuk miben vagyunk fejlődőképesek, és miben maradunk olyanok, és miért vagyunk olyanok, amilyenek?
1: Igen is, és nem is. A human design azért nem kifogás, úgy, hogy egy asztrológiai olvasás sem kifogás arra, hogy fú, hát ha én szűz vagyok, vagy ha kos vagyok, akkor én már csak ilyen vagyok. Hát nem kifogás, de mindenképpen segít megérteni bizonyos mintáinkat, bizonyos gondolatmeneteinket, és az, hogy miben változunk, és miben nem változunk, az mindig a mi döntésünk, akármennyire is kényelmetlen ezt elfogadni, de az mindig a mi döntésünk. Maga a human designunk az nem változik, az a születésünk pillanatától, helyétől függ, és ehhez kötött, úgy, ahogy az asztrológiánk is, de az, hogy a személyiség fejlődésünkben mennyire tudjuk megtalálni önmagunkat, ebben a human design nagyon segít, Viszont ez mindig a mi döntésünk lesz, hogy mennyire vagyunk kíváncsiak, és ugye erről beszéltünk az elején is, mennyire vagyunk hajlandóak saját magunkat megismerni, elfogadni, szeretni, és másokat megismerni, elfogadni, és szeretni.
0: Ugye, ahogy te is mondtad, nőknek, anyáknak segítesz abban, hogy a Human Design segítségével sokkal jobban megérthessék saját magukat, reakcióikat, gyermeküket, tehát viselkedést, bármit. Mi az, amit tapasztalsz a gyakorlatban, hogy mennyire sikerül újraértelmezni ők magukat az anyáknak ezáltal?
1: Sokat segít. A Human Design ez egy része, nem feltétlenül csak az egyetlen módszer, amit használok, de nagyon sokat segít, és valahol egy ilyen engedélyt is ad a Human Design arra, hogy ó, hát akkor én tényleg ez így jó, hogy én ilyen vagyok, vagy így vagyok jó, ahogy vagyok, és nem kell muszájból, kötelességből, jó kislány kondicionálásból másnak lennem, hanem így vagyok jó, ahogy vagyok.
0: Ez aztán egy nagy téma lenne, hogyha ezt még ugye bővebben kifejtenénk, mert ugye ez rengeteg konfrontációval, ütközéssel is jár, és hát ugye elfogadni azt, hogy nem biztos, hogy mindenkinek jó leszek, azért ez nem egy egyszerű feladat. És hát ugye az anyaság az erről is szól, egyfajta újrarendeződésről. Te, hogyha visszatekintesz most, akkor mi volt benned a legnagyobb változás?
1: Maga az anyává válás szerintem az. Az anya archetipusnak a megélése, felébresztése, elfogadása, beillesztése. Azt hiszem, hogy még ami nagyon nagy dolog volt, az a szeretetnek az elfogadása, a kapcsolatom a szeretettel. A mai napig számomra, vagy rá tudok csodálkozni arra, hogy a kisfiam engem ennyire szeret, és ennyire feltétel nélkül tud szeretni. És ez egy csodálatos dolog. Aztán, ami még nagy felfedezés volt, és ez a mai napig így van, és szerintem ez még sokáig így lesz, a kontrollal való kapcsolatom, annak az elengedése, vagy az abból alább engedés, és a tökéletességre való görcsösség. Ezek nagy-nagy tanulások számomra még most is.
0: Hogyha egy nő, legalább egy most hallgat bennünket, aki éppen ebben az átalakulási folyamatban van, akkor mit gondolsz, mit lenne igazán jó tudnia a Matter Sense-ről? És itt talán lehet, hogy még ezt módosítanám, mert nem csak és kizárólag egy burokban kellene, hogy ez a kifejezés megmaradjon, mert nem csak a nőknek, nem csak az anyáknak kell ezt a kifejezést tudni, hanem úgy egészében mi az, amit fontos lenne tudni, akár egy gondolatot hozzá kapcsolni a Matter Sense-hez.
1: Az, hogy teljesen normális az, hogyha mindent érez egyszerre, teljesen emberi, és nincs egyedül, és ha megtalálja magában azt az erőt, és azt a módot, hogy ezt ki tudja magába fejezni, meg tudja osztani másokkal, akkor sokkal kevésbé lesz magányos ez az időszak, mert az anyaság nagyon magányos tud lenni, és sokkal könnyebben talán veszi majd az akadályokat.
0: És szerinted mikor érkezik meg az a pont, amikor egy nő már nem elveszettnek érzi magát, ez is még ugye a beszélgetésünk elején került szóba, az anyaságában, hanem elkezdi otthon érezni magát benne?
1: Nem tudom, majd fölhívlak, ha ez már megtörtént.
0: Még nem jött el?
1: Szerintem őszintén úgy, ahogy az életben sincs olyan pont, amikor azt mondod, hogy na most már teljesen egész vagyok. Az egy dolog, hogy ismeri magát valaki, vannak értékei, amivel tisztában van, tudja, hogy mit akar, mit nem szeret. De az, hogy mikor jön el ez a pillanat, hogy van-e olyan pillanat, hogy na most már tisztára készen vagyok, azt nem tudom.
0: Talán itt nekem az a fajta rutinosság és a rugalmasság az a két fogalom, ami nekem itt most így eszembe jut, hogy amikor, sőt, igen, lehet, hogy ezt a pontot ezt nem tudjuk meghatározni, de lehet, hogy ez a fölismerés, amikor úgy bekúszik, hogy aha, most már valamit rugalmasan kezelek, rutinosan csinálok, és hogy pontosan ez az otthon érzés, tehát, hogy otthon vagyok ebben. És lehet, hogy így utólag ismerjük fel, hogy már ebbe benne vagyok, nem? Tehát, hogy neked ez nem volt meg?
1: Ha azt veszük, hogy a rutinosság, akkor szerintem az hamarabb eljött nekem, mint hogy saját magamban otthon voltam, vagy vagyok az anyaság a szülés után. sokkal rutinosabban tudtam már pelenkát cserélni, meg a tantrumokat kezelni korábban, mint hogy magamhoz visszatértem volna, és azt hiszem, hogy olyan öt hónap posztpartum lehetett, amikor egyáltalán én rájöttem arra, hogy egész odáig nekem posztpartum szorongásom volt, vagy van akkor. Most 3 éves, 3 hónapos a kisfiam, és szerintem tavaly nyár óta, augusztus óta mondhatom azt, hogy egyre inkább otthon vagyok saját magamban, egyre inkább összerakódott a kép. Úgyhogy ez nem feltétlenül egyszerre történt meg nálam.
0: Pontosan erre utaltam én is, hogy nem tudjuk meghatározni abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, hanem nagyjából visszautalunk rá, hogy ez kb. Ekkortól lehetett. Tehát, hogy így utólag ismerjük fel azt, hogy mondjuk lehet, hogy mióta tart. Ugye a nyelv és a felismerés, ez is a beszélgetésünk elejében benne volt. Már lehet, hogy egyébként az is segít, ha nevet adunk ennek a folyamatnak, hogyha kimondjuk, hogy na, ez a matreszensz.
1: Mindenképpen, Maja, mert ha nincs szavunk egy tapasztalatra, akkor sokkal nehezebb azt felismerni, megnevezni, megérteni, normalizálni, megosztani másokkal. Ha nincs szavunk egy tapasztalatra, akkor az a kultúrában nem is létezhet, úgy, ahogy olyan sok minden, ami a nőiségnek, vagy az anyaságnak a mindennapos hozzátartozója, a kultúrában, vagy a társadalmi rendszerben nincs elismerve, megengedve, mert ezáltal is, akkor kontrollálva lehet tartani. És ha nem beszélünk róla, akkor nem fogjuk tudni, hogy a másik anyuka is ugyanezen megy keresztül, vagy hasonló dolgokon megy keresztül. Minél magányosabbak, minél izoláltabbak leszünk, minél inkább azt gondoljuk majd, hogy velünk van valami gond, miközben ez egy strukturális kihívás, ez egy strukturális probléma inkább, mint anyáknak a kudarca, vagy a nőnek a kudarca, vagy csak a nő problémája.
0: Nagyon fontos gondolatokat hoztál be, és én köszönöm szépen, hogy amellett, hogy sikerült neked köszönhetően jó néhány fogalmat tisztáznunk, a tapasztalataidat is megosztottad velünk, és ezt nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm, hogy meghallgattál, és hogy itt láttam.
0: Ma egy olyan folyamatról beszélgettünk, amire az angol nyelv már külön szót is használ, ez pedig a matreszensz. Arról az időszakról, amikor egy nőből anya lesz, és közben pedig ő maga is átalakul. Talán már az is segít, hogyha tudjuk, ezek az érzések, bizonytalanságok, az újrakeresések mind részei ennek az útnak. A nő arcai vendége Pápai Anna Mária volt. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb is a viszonthallásra.
2: A nő arcai Gasparik Majával.

0: Egyéb ellenzéki pártjaink, régi vagy hagyományos ellenzéki pártjaink félreértették a magyar társadalom igényét, mert a magyar társadalom nem akart baloldali vagy jobboldali vagy ilyen olyan pártokat a parlamentbe, hanem rendszerváltást akart, és ezt az üzenetet értette meg a Tisza párt.
1: Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogász, politológus lesz a Szabad Szó Műves Páholy vendége, akivel a magyarországi változásokról beszélgetek. Rácz Vince vagyok. Várom Önöket kedden a 13 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Veszélyben 195 millió euró az eperjesi kórháznál, vita az uniós forrásokról. Az iráni rezsim amerikai hadihajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosnál. Este sem változik számottevően az időjárás, holnap reggel 5 és 10 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, mondom a részleteket. Június végén kerülhet sor a szlovák és az ukrán kormány együttesülésére Pozsonyban vagy Kijevben, jelentette ki az örményországi Jerevánban Robert Fico kormányfő, miután megbeszélést folytatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Szerinte a két ország közötti közúti összeköttetéssel, illetve a határátkelők bővítésével foglalkozhatnának. Zelenszky megköszönte Ficónak, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, és hangsúlyozta, országa nyitott a konstruktív párbeszédre. Bár egyes kérdésekben eltér a véleményük, mindketten fontosnak tartják a jó és stabil kétoldalú kapcsolatokat. Robert Fico a tervek szerint Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is találkozik szombaton Moszkvában. Fico a május 9-i győzelemnapi ünnepségekre utazik az orosz fővárosba, és virágot helyez el az ismeretlen katona sírján. A Progresszív Szlovákia szerint az ország jelentős, akár 195 millió eurós uniós forrást veszíthet az eperjesi katonai kórház projektjénél. A párt képviselői azt mondják, a helyreállítási alap feltételei nem illeszkednek az építkezés üteméhez, így a támogatás felhasználása kérdésessé vált. A kormányt arra szólították fel, hogy mutassa be, miként kívánja megmenteni a forrásokat. A Védelmi Minisztérium korábban 447 millió eurós szerződést kötött a beruházásra, amelyet stratégiai projektként kezelnek. A kivitelezésért felelős tárcát Robert Kalinyák vezeti, a projektet a múlt héten minőségellenőrzési problémák miatt ideiglenesen felfüggesztették, a kormány pedig a határidők módosítását vizsgálja. A Smer szerint segíti a gazdaságot a kormány konszolidációs politikája, erről beszélt Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter a párt sajtótájékoztatóján. A miniszter visszautasította az ellenzék bírálatait, és úgy fogalmazott, aki szerint a megszorítások nem javítanak a helyzeten, az vagy hazudik, vagy nem ért hozzá. Hangsúlyozta, ahhoz az állapothoz képest, amelyben az előző kormánytól átvették az államháztartást, a hiány több, mint a bruttó hazai termék 2%-ával javult. Közben a költségvetési tanács jelentése szerint romlott az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága, és továbbra is magas kockázati szinten van. Kamenyicki ezt főként külső tényezőkkel, például a háborúkkal és gazdasági válságokkal magyarázta, valamint azzal, hogy a kormány bért emelt az oktatásban és az egészségügyben. A miniszter megerősítette, a 13. havi nyugdíjat nem törlik el, és továbbra is a gazdaság stabilizálása és a szociális intézkedések fenntartása a cél. Előzetes letartóztatásba került a HIP bébi ételügy egyik gyanúsítottja Ausztriában. A 39 éves férfit a hétvégén Salzburg tartományban fogták el, majd az Eisenstadti börtönbe szállították. A Kronen Zeitung információi szerint a szlovákiai születésű férfi a vállalat korábbi alkalmazottja volt, ezt azonban a hatóságok még nem erősítették meg. Ügyvédje minden vádat visszautasít és hangsúlyozza, ügyfele sem a zsaroló e-mailhez, sem a szennyezett bébi ételekhez nem köthető. Az ügyben továbbra is szándékos közveszély okozása miatt folyik az eljárás. Az iráni haditengerészet megakadályozta, hogy amerikai cionista hadihajók lépjenek be a Hormuzi szorosba, egy amerikai hadihajót pedig két rakéta talált el, miután figyelmen kívül hagyta az iráni figyelmeztetéseket, jelentette az iráni állami média. A Reuters hírügynökség hangsúlyozta, hogy az iráni állami tévé és a Fars hírügynökség jelentéseinek valóságtartalmát nem tudja ellenőrizni. Egy magasrangú amerikai illetékes az Axios amerikai hírportál tudósítójának azt mondta, nem igaz, hogy iráni rakéták találtak volna el egy amerikai hajót. Ismételten kijelentjük, hogy a Hormuzi szoros biztonsága a mi kezünkben van, és a hajók biztonságos áthaladását a fegyveres erőkkel kell egyeztetni, hangsúlyozta Ali Abdollahi, az iráni haderők főparancsnoka.
0: Időjárás.
1: Este éjszaka sem változik számottevően az időjárás, nyugaton élénk, délnyugaton erősebb déli szél fúj, máshogy gyenge marad a légmozgás. A nyugati országrész fölé vékony, zömmel áttetsző fátyolfelhőzet húzódhat, míg a középső és keleti országrész felett feltehetően csillagfényeség volt a valószínűbb. Csapadék sehol sem várható. Holnap reggel 5 és 10 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Több forgalmi dugóról is jelentést kaptunk. Pozsonyban a Lafrankóni hídon Malacka irányába forgalmi dugó van, ezen kívül Pozsonyban a Malomvölgyben a Patronka irányába. Pozsonyból kifelé menet Csöll lefelé haladva 10 perc a várakozási idő, és Bazinba behajtva Pozsony irányából szintén 10 perc a várakozás. Ezen kívül forgalmi dugó van Vágsejjén, a főúton, Vágtornóc irányába, valamint Kassán, a Linkován, a városból kifelé vezető útszakaszon. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Kálmán Norbert.
1: Donald Trump újra elővette egyik régi fenyegetését, amerikai katonákat vonna ki Németországból. A Pentagon most 5000 fős csökkentést jelentett be. Közvetlenül azután, hogy Friedrich Merz német kancellár élesen bírálta az Egyesült Államok iráni politikáját. Első látásra ez Washington és Berlin vitája, valójában azonban sokkal nagyobb kérdésről van szó. Mennyire kiszámítható ma az amerikai biztonsági garancia Európában, és vajon mit olvas ki ebből Oroszország? Erről beszélgetünk Bendarzsevszki Antonnal, posztszovjet térségi szakértővel, az Oekonomus gazdaságkutató alapítvány szakmai igazgatójával. A Németországban nagyjából 35-36 ezer amerikai katona állomásozik, ha jól mondom az adatokat, vagyis az 5000 fős kivonás körülbelül a kontingens, hát ilyen hetede. Európában viszont az amerikai jelenlét azért, hát tágabb értelemben 80-100 ezer fő között mozoghat. Na most először talán azt érdemes tisztázni, hogy miért van ennyi amerikai katona Európában, ránézésre legalábbis soknak tűnik. Mondanám, hogy ahhoz képest, hogy Európában nincs háború, de hát ugye ez most már igaz. De hogy, és ha tisztáztuk ezt, akkor ott a kérdés, hogy mit jelent ez az 5000 fős kivonás, ami hát akkor valósul meg, hogyha majd megvalósult.
2: Igen, mennek az adatok, tehát nagyjából egy 80 és 100 ezer fő közé tehető az Európában állomáshoz az amerikai katonáknak a létszáma. Hát ez a második világháború után alakult így ki. A háború nyugati megnyerésé segítő amerikai katonák aztán Európában maradtak, és a hidegháború során, a szovjet-amerikai ellenállás során jelentős katonai erőket állomásoztattak Európa számos országában, és nukleáris fegyvereket is tartottak, és tartanak ma is Európa számos országában. Ugye Németországban, Olaszországban és a Benelux államokban is vannak elhelyezett amerikai nukleáris fegyverek. Ezek jelentik együttesen, tehát az amerikai katonák jelenléte, a NATO, mint védőernyő, és a nukleáris fegyvereknek a jelenléte együttesen jelentenek egy védőernyőt, ami Európa számára, hát mindenképpen, hogy a védelem külső beavatkozással szemben, Amerika számára viszont a geopolitikai erejének az egyik hát kivetülés, az egyik legnagyobb jele, hogy világszerte vannak katonái, több száz katonai bázisuk van világszerte, ugye többek között Európában is, és számokra ez a nagyhatalmi státusznak az egyik fontos szimbólum, a számunkra pedig védelem. De ugye jelentősen csökkent a katonáknak a létszáma, tehát ez a 80-100 ezer fő soknak tűnik, de a második világháború után több mint 250 ezer amerikai katona volt Európában, elsősorban Nyugat-Európában, és de még a 80-as években is, hát a Szovjetunió összeomlása előtt, 200 ezer, több mint 200 ezer amerikai katona volt, ez a létszám csökkent az elmúlt három évtizedben több mint a felére, ugye 100 ezer alá. Tehát valamilyen szempontból soknak tűnik, de a korábbi évtizedekhez képest ez valójában nem is olyan sok, és Németországon a legnagyobb bázis, ott van az Európai NATO parancsnokságnak a központja, fontos logisztikai bázisok vannak, orvosi ellátó bázisok vannak az amerikai erők számára is, és NATO szinten is, de messze a legtöbben vannak, az 35-36 ezer fő után a következő amerikai bázisokon, például Olaszországban ott 10 ezer katona van, vagy Lengyelországban, ott az elmúlt években növelték a létszámot, de ott is mintegy 10 ezer amerikai katona szolgál, és hát vannak említettem Benelux államokban, van Romániában amerikai bázis, de Németországban messze a legnagyobb.
1: Ugye az van, hogy a német bázisa Amerikának az azért is fontos, mert így hát ez amolyan köztes hely, vagy kikötő mondjuk így Amerikának, ahhoz, hogy be tudjon avatkozni a világ tőle azért távol a belső részeken, mint például a Közel-Keleten. De most az, hogy innen mondjuk kivisznek 5000 katonát, ez mit jelent ebben az olvasatban az amerikaiaknak? Mit jelent a németek számára? számára, és mit mondjuk egy NATO kötőjel európai vonatkozásban?
2: Én azt mondanám, két részre szedném a kérdést. Az egyik ezt a konkrét létszámot, mi a helyzet az 5000 fővel. Uh-huh. Ez inkább egy szimbolika, inkább uh-huh. egy politikai lépés, egyfajta nyomásgyakorlás. Ugye Donald Trump, hát most éppen ugye a Friedrich Merz iráni háborúra vonatkozó kijelentései miatt lett mérges, de előtte is bírálta Németországot, az első elnöksége alatt 9 kötőjel 12 000 fős kivonást jelentett be Németországból, tehát ez azt jelentette volna, hát azért a volna, mert ez ugye nem valósult meg, tehát hogy azt jelentette volna, hogy a harmadát elvitte volna az ott állomásozó katonáknak, ez már egy jelentős visszavágás, de abból se lesz semmi, tehát végül az Egyesült Államok annyira elnyújtotta ezt a kivonási folyamatot, hogy végül nem valósult meg. Aztán az amerikai kongresszusban van egy olyan rendelet, ami szabályozza, hogy elnöki hatáskörben maximálisan 75 000 főre csökkenthető az Európában szolgáló katonáknak a száma, tehát valószínűleg azért ennyi azért csak 5000-et jelentett be Trump, mert a kongresszusban ehhez még nem kellene engedélyt kérni, és eddig menne át ez a dolog. Tehát azért 80 000 és 100 000 fő közé teszik a számot, mert nem állandó. Tehát, hogy vannak rotációk, éppen bizonyos egységek éppen elmennek, akkor kevesebben lesznek, aztán más egységek visszajönnek, akkor megint megnőkszik a szám. Tehát minden esetre én azt gondolom, hogy ez inkább egy politikai nyomásgyakorlás, hogy most éppen 5000 katonát vonnak el. Nagy részt, tehát nem lesz akkora jelentőségű, hogyha végül megvalósul, mintha ennél jóval nagyobb erőket vonnának el, és az sem biztos, hogy végül meg fog valósulni, tehát lehetséges, hogy a Donald Trump vámokkal is fenyegelt, hogy bejelent vámokat, hogy majd nem tudom, júniustól vagy júliustól életbe fognak lépni, aztán néhány héttel később pedig vagy meggondolja magát, vagy megegyeznek közben, és akkor végül nem lépnek életbe ezek a vámok. Tehát ugyanez lehetséges az amerikai katonai kontingense is, mert ahogy ön is mondta, ez egy alapvetően mindkét fél számára kölcsönösen előnyös dolog. Németország is sokat profitál abból, hogy amerikai katonák vannak, bár ugye vannak ilyen kritikus hangok, hogy a kommentárokban lehet ilyeneket találkozni, hogy Európa amerikai megszállás alatt van, a németek, nem tudom, szuverenitását korlátozzák a több tízezer amerikai katona, ez nem így van. Ez a németeknek eddig lehetőséget adott arra, hogy kevesebbet költsenek a haderejükre, kihasználva az amerikai védelmet. Ráadásul van egy jelentős technológiai transfer, tehát így, hogy ott vannak az amerikai katonák, közösen gyakorlatoznak, közösen dolgoznak együtt. Ez ugye a német haderő számára jelent egy fontos technológiai előnyt. Bizonyos amerikai technológiákat előbb kapják meg, mint mások. És egyébként ez rengeteg munkaerő, tehát rengeteg munkalehetőség, hiszen az ott állomás az amerikai katonák, azoknak a regionális német városoknak fontos munkaforrást jelentenek. Tehát el kell látni ezeket a katonákat, van egy sor logisztikai kérdés, ami kapcsolódik hozzá. Az Egyesült Államoknak pedig, és akkor itt válaszolok a kérdés a második felére, ez egy a hegemon helyzetének az egyik szimbóluma, az, hogy az Egyesült Államok jelen van a világ számos országában, afrikai országokban, Közel-Keleten, Ázsiában, Európában. Ez egyrészt szimbólum, ezzel az Egyesült Államok képes eljátszani ezt a világcsendőr szerepet, amit az elmúlt évtizedekben folytattak. Tehát ha valami történik valahol, legyen szó Afganisztánról, vagy legyen szó amit mondjak Nigériáról, akkor az Egyesült Államok gyakorlatilag órák leforgása alatt ott tud lenni, és bele tud avatkozni. Ez ugye önmagában egy visszatartó erő. Tehát ha én tudom, hogy az Egyesült Államok eljöhet, és nem tudom, megbüntethet, lebombázhat, akkor lehet, hogy meg se teszem azt, amit esetleg megtenném. Szóval az Egyesült Államok számára az egy erőkivetítési hely, és ezért kétlem azt, hogy az Egyesült Államok egyébként a politikai lépéseken túl jelentősen mondjuk csökkenteni az európai kontingensét, egyszerűen geopolitikailag ez nekik nem éri meg.
1: Az Egyesült Államok kivonja katonái egy részét Németországból. A részletekről Bender Zsevszky Antonnal, posztszovjetérségi szakértővel, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést.

0: Összeállt Magyar Péter leendő kormánya. 16 minisztérium önálló oktatási és egészségügyi tárca, külön külügy, külön szociális ügyek, külön környezetvédelem. A névsor alapján nem egyszerű kormányváltásra készül a Tisza, hanem államszerkezeti fordulatra is. A kérdés csak az, hogy ebből mi lesz a gyakorlatban? Szakértői kormány alakul, vagy Magyar Péter személyes bizalmi kabinetje? Rendszerváltás jön, vagy egy új központi hatalom? És meddig tart a választási eufória, ha közben egészségügyet, oktatást, közlekedést, költségvetést és Brüsszelen való jó viszont is egyszerre kell rendbe tartani? Magyari Péter, a Válasz Online újságírója a vonalban. Mi ez a lényegi pont, amiben ez az új kormány szerkezete más, mint a Fideszi, mint a Fidesz kormányi volt, és hát valóban látnie azt a sokat emlegetett rendszerváltás kifejezés megvalósulását, vagy annak jegyeit?
1: A nagyon fontos változás lesz, ami még pont nem látszik, hiszen még nem állt fel az új kormány, de Magyar Péter azt ígérte a kampány idején nagyon határozottan, és ez benne van a Tisza választási programjában is, hogy bizonyos miniszterek vétójogot kapnak a kormányüléseken. Ez egy teljesen új találás lesz, és azt jelenti majd, hogy egyes miniszterek erősebbek lesznek, és egyes miniszterek erősebbek lesznek a többi miniszternél is. Bizonyos értelemben az lesz, hogy a kormány

0: És ilyet már láttál, ilyen már volt Magyarországon, de ez is egy fontos. Hát mondjuk azt, hogy visszatérés az 1990-es rendszerváltás hagyományaihoz. És igen, azt lehet mondani, hogy politikailag mindenképpen rendszerváltást ígért továbbra is a kormány, olyan emberek kerülnek kormányra, akik ebben az ügyben elkötelezettek. Tehát ilyen értelemben szerintem a program még maradt, és aztán, hogy ez gyakorlatilag mivel töltődik fel, hát ezt majd mehet közben tudjuk csak értékelni.
1: A felálló kabinetben több olyan szereplő is van, például Kármán András, Orbán Anita, Vitézy Dávid, vagy ugye Russzin Szendi Romulus, akik hát korábban komoly pozícióban dolgoztak az Orbán kormányok idején. Na most ez most mi előny, mert mondjuk belülről ismerik a rendszer, tudják, hogy honnan megyünk, vagy mennek, hova, vagy hova tartanak, és így mondjuk nem tudom, nem lépnek kétszer ugyanabba a folyóba, vagy amolyan politikai kockázat, mert hát így nehezebb hitelesen rendszerváltásról beszélni.
0: Igen, ez nagyon fontos kérdés, és erről van a legtöbb vita talán a magyar társadalomban most éppen itt van. Én azt gondolom, hogy ezek azért mind olyan szereplők, akik, hát hogy mondjam, nem szépen váltak el a Fidesztől. Tehát a részei voltak leginkább egyébként a 2010-14 közötti Fidesz kormánynak valamilyen módon, vagy valamilyen pozícióban, de mindannyian úgy hagyták ott azt a rendszert, hogy csalódottak voltak, adott esetben összevesztek. Közülük egyébként még a Vitézy, aki a legtovább húzta a Fidesz környékén, sőt, hát ő még 2024-es főpolgármester választáskor is, ha nem is hivatalosan a Fidesz jelöltje volt, de hát a Fidesz is visszalépett a javára. De utána ő is nagyon élesen támadta Lázár Jánost. Szóval mindezzel csak azt akarom mondani, hogy kulturálisan biztos, hogy Magyar Péternek ez a közege. Tehát ő maga is ugye a Fideszből indult, Fidesz tag volt. Fidesznek köszönhetően voltak állami vállalatok élén jó erős pozíciói. Tehát ő alapvetően ennek a csalódott fideszes közegnek a része, ebből a körből jön, és az, hogy hozzá hasonló gondolkodású emberek így megjelennek a kormányba, ez inkább arra utal, hogy mi az otthonos közeg neki, mi az a kulturális közeg, ahonnan embereket tud választani, mint az, hogy ez mit jelent a múlthoz képest, tehát hogy ez ismétléssel múltak, vagy valami új.
1: Na és akkor ugye ebből lehetne következtetni arra a kérdésre, hogy hát de akkor meg lehet-e valódi elszámolás, amit meg aztán tényleg régóta ígérnek, sőt talán egy részben ezzel is nyerték meg a választásokat, ennek hangsúlyozásával mindenképpen, de innen tovább is rugóznék egy másik személyre, aki ennek a kormánynak a tagja, Ruf Bálint. Az ő szerepe mennyire kulcsfontosságú, lehet-e ő az új kormány valódi, amolyan politikai motorja a háttérben. Egy politikai tanácsadóról van szó, aki később politikai elemző lett, és hát akinek a kinevezése meglepte a közvéleményt.
0: Igen, hát érdekes a két kérdés, ami itt felmerült az előbb, ez tulajdonképpen ugye úgy kezdődött, hogy lehet-e itt valódi elszámolás, igen. És azt mondom, hogy igen, és ennek az egyik fontos garanciája lesz szerintem Ruf Bálint, aki alapvetően azért mégiscsak politikai tanácsadó. Tehát az ő... Én azt gondolom, és ezt most csak tippelem persze, mert hiszen még nem látom az új kormány működését, hogy a kormányzás motorjának lenni az ő részéről részben egy szakmai feladat, különböző minisztériumokat kell folyamatosan tolni, hogy csinálják. Én azt gondolnám, hogy ez leginkább államtitkári szinten fog napi feladat lenni, és a Bálintnak pont az elszámoltatás hajtása, vezetése, és nem csak az elmúlt évek elszámoltatásai, hanem a rendszerváltás a kettővel, vagy hárommal, vagy már nem tudom, hogy számolunk ezelőtti rendszerváltás tisztázása és a feladata leccésen, itt az ügynökakták, az 1990 előtt keletkezett ügynökakták nyilvánosságra hozatala is fontos ígéret. Én egy kicsit nekem az az érzés, hogy a Bálint egy ilyen történelmi igazságtételi bizottságszerű mond

0: mandátumot is kap, és ez lesz az ő fő politikai tevékenysége. És ez egyben garancia arra, hogy lesz el a számoltatás szerintem.
1: Most nézzük a hát az éles, vagy egyre élesebbnek látszódó kritikákat a felálló kabinettel szemben. Át is ugornám azt a részt, amelyben megemlíteném, hogy a belügyminisztériumot, amely hát itt mondjuk Szlovákiában mindig a top első tárca szokott lenni egy felálló kormány esetében. Szóval ott a belügyminisztériumot egy sportszer forgalmazó cégnek a vezetője fogja irányítani, zéró ilyen belügyi vagy rendfenntartói tapasztalattal, és ugornék oda, hogy a nepotizmus vádja merül fel már most, amíg hivatalosan be sem iktatott kormánynál, az igazságügyi tárca vezetője, a leendő miniszterelnök sógora. Na most ez azért elég könnyű célpont az ellenzékben lévő Fidesz számára, meg mondjuk a mi hazánknak. Menthető-e ez az együttállás? Megmaradhat-e a szakmai hozzáállás képzete, vagy hát ez a jelölés túl nagy kockázat volt a tisztaság oltárán, mondjuk így?
0: Igen, ez egy valóban egy nagyon éles kérdés, és nem csak az ellenzék részéről, de még a tisztelt támogatók részéről is megjelentek az utóbbival, az igazságügyi miniszter jelölésével kapcsolatban éles kritikák. Ugye a védekezésről két dolgot szoktak mondani. Az egyik az, hogy nem sógorból lett miniszter, hanem politikus társból lett sógor. Tehát a mostani Menetei Barna ott volt a tisztel nulladik napjától, tehát ő volt az, aki intézte a bírósági papírokat, amikor a pártot bejegyezték, amikor először indult választáson, és valahogy így Magyar Péter környezetéből került Magyar Péter testvére környezetébe, és ebből lett aztán házasság. Ez egyik, amit szoktak mondani, hogy előbb volt Iszás, mint családtag. A másik, amit szoktak mondani, hogy hát azért a dolog nem teljesen egyedülálló, Antal József is a saját sógorát nevezte ki kormánytag. Kértem ki, Géza, az a külügyminiszter, az az ő sógora volt, és probléma nélkül lehozták így családi kormányként a rendszerváltást, tehát van erre működő példa, de hát az Egyesült Államokban ez a Kennedy családban is előfordult, hogy az elnök testvére volt igazságügyminiszter. De nem példátlan, ezt akartam mondani, nem is feltétlenül néz ki jól első hallásra. Valószínűleg ezt azért erkölcsileg túl fogja élni a Tisza kormánya, azt hiszem, hogy a lelkesedés a Tisza felé sokkal nagyobb, mint az ezzel kapcsolatos kifogást emlegető hang. Igazából olyan drámai problémát ez egyelőre nem okozott. A másik, a Pósfai kinevezés belügyminiszternek, hát ez sokkal izgalmasabb szerintem, és tényleg ez egy nagyon nagy kérdés, hogy valaki, aki kívülről jön, és nem ismeri belülről a fegyveres testületeket, ráadásul hozzá fog tartozni az alkotmányvédelmi hivatal, tehát a titkos szolgálat is. Az a titkos szolgálat, amelyik egyébként a Tisza ellen végzett akciókat a kampány idején. Ez egy nagyon izgalmas kívás. Pusfira azt szokták tartani egyébként, hogy jó vezető, szeretni szokták az emberei. Kérdés az, hogy tényleg egy ilyen szervezőkészség, menedzserkészség az elég lesz-e. Hát nekem ez lesz a legizgalmasabb kérdése rövid távon az új kormány hatékonyságának.
1: Hát konspirálni pont ilyen részleteknél szoktak, nem? Hogy ahova gyenge embert ültet valaki, az azért van, mert vagy relatíve, vagy föltételezhetően gyenge embert, az azért van, mert ő maga akar majd nagyobb rálátást mutatni a munka során, arra az adott tárcára.
0: Ez lehetséges, ez abszolút lehetséges. Ugyanakkor a Pósfai én nem annyira gondolnám gyenge embernek, tehát ugye a Tisza legbelsőbb köréből való, nagyon bíznak benne és ismerik őt a szigetek, tehát politikailag ő erősebb a legtöbb miniszternél, tulajdonképpen nem nagyon van rajta, és Tar Zoltánon és Tanács Zoltánon kívül, tehát hármukon kívül olyan miniszter, aki belülről a Tiszából jön. Az összes többi pártlogika szempontjából gyengébb miniszter náluk.
1: Magyar Péter egyszerre beszél megbékélésről és kemény intézményi tisztogatásról. Hogyan lehet összeegyeztetni ezt a kettőt?
0: Hát a politikai retorikában lehet a legkönnyebben összeegyeztetni. Hogyha megpróbáljuk ezt szó szerinti értelemben lefordítani, akkor ez azt jelentheti, hogy bizonyos vezetőknek mindenképpen menniük kell, és a vezetői kör egy része számíthat akár az igazságszolgáltatás érkezésére is, tehát feljelentésekre. Ugyanakkor azt szerette hozzátenni a kampányba, hogy ez maximum 3000 embert érinthet. Ez a megszabadulunk tőlük kör, és mindenki más, akár támogatója volt a Fidesznek, akár részese volt a hatalmi gépezetnek alsóbb szinten, annak nem lesz mitől tartania. És szerintem ezt a kettősséget akarja kommunikálni. Egyrészt a saját szavazóid mindenképpen azt szeretnék látni, hogy visszaéléseknek lesz következménye, másrészt pedig az is célja, hogy a társadalom nyugodt maradjon, és a különböző hivatalok és intézmények azok együttműködőek legyenek az átadás átvétel során. Tehát egyszerre kell mondjuk azt, hogy energiát mutatni és visszafogottságot is mutatni ezen a téren, és ezen egyensúlyoz.
1: Mi lesz az első 100 nap úgymond igazi mércéje? Az, hogy kit váltanak le, vagy milyen törvényeket módosítanak, vagy az, hogy az emberek éreznek-e valamit a hétköznapokban?
0: Hát igen, ezek mind számítani fognak, hogyha egy ilyen kicsit szakpolitikai, de az ország szempontjából nagyon fontos sorskérdést említsek, szerintem az első 100 napban el kell dőlnie, hogy ebből a Next Generation EU keretből mennyit tud elhozni Magyarország. Ugye itt augusztus 31-ig lehet hozzáférni ez a pénzhez, és azt is lehet tudni, hogy ebből a keretből eddig egyetlen centet sem tudott elhozni az Orbán kormány, és 27 szupermérföldkört követ kell teljesíteni egyáltalán ahhoz, hogy ez a keret kinyíljon. 100 nap alatt ennek már látszania kell. Hogyha itt az látszik, hogy egy jelentős összeget a magyar kormány fel tud szabadítani, akkor azt kell mondjam, hogy az első és legfontosabb, időben első és legfontosabb feladatát képes volt teljesíteni.
1: És hát ne feledkezzünk meg az ultimátumról, aminek a lejártaik 27 nap maradt, ha jól számolom, amit Magyar Péter legfőbb közjogi méltóságnak és még más nagyon magas hivatali beosztású embereknek címzett.
0: Így van, egy csomó hivatal vezetőjétől lemondást vár. Én arra tippelnék, hogy a többség azt le fog mondani.
1: Igen?
0: Azért, mert a kétharmados parlamenti felhatalmazással bárkit el lehet mozdítani valójában. Úgyhogy szerintem csak az áll bele itt a küzdelemben, aki nagyon látványosan mutatni akarja a lojalitását Orbán Viktor felé, de hát egyelőre nem lehet tudni, hogy mi lesz a Fidesz-szel, a tisztújító kongresszus lesz júniusban, és az előtti határidőt adott meg a Magyar Péter a távozásra, tehát még csak azt se tudják megcsinálni, megvárják, hogy mi az üzenet a Fideszből.
1: És a köztársasági elnök ön szerint lemond?
0: Ha fogadnom kéne, akkor én arra hajlok, hogy igen.
1: Ó.
0: Nem látjuk. Lehet, hogy tévedtem. És akkor a következő beszélgetésen lesz fejemre olvashatja.
1: Úgy lesz. Összeállt Magyarország új kormánya, a Tisza kormány. A részletekről Magyari Péterrel, a Válasz Online újságíróval beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Nagyon köszönöm. Minden jót.

0: Június végén lehet a szlovák-ukrán együttes kormányülés, Robert Fico szombaton Vlagyimir Putyinnal is találkozik. A kormány a következő hetekben gazdaságélénkítő intézkedésekről tárgyalhat. Előzetesben a HIB botrány gyanúsítottja, szlovák származású férfit vizsgálnak zsarolási ügyben. Az európai országok megértették Donald Trump üzenetét, mondta a NATO főtitkár.
1: Napzárta. Nyitrai Nórával.
0: Jó estét kívánok, hallgassák meg a nap legfontosabb híreit. Június végén kerülhet sor a szlovák és az ukrán kormány együttesülésére Pozsonyban vagy Kijevben, jelentette ki az örményországi Jerevánban Robert Fico kormányfő, miután megbeszélést folytatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Szerinte a két ország közötti közúti összeköttetéssel, illetve a határátkelők bővítésével foglalkozhatnának. Zelenszky megköszönte Ficónak, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, és hangsúlyozta, országa nyitott a konstruktív párbeszédre. Bár egyes kérdésekben eltér a véleményük, mindketten fontosnak tartják a jó és stabil kétoldalú kapcsolatokat. Robert Fico a tervek szerint Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is találkozik szombaton Moszkvában. Fico a május 9-i győzelemnapi ünnepségekre utazik az orosz fővárosba, és virágot helyez el az ismeretlen katona sírján. A kormány a következő hetekben olyan gazdaságélénkítő intézkedésekről tárgyalhat, amelyek nem terhelik meg az állami költségvetést. A koalíciós egyeztetések már jövő héten megkezdődhetnek, és a döntések akár május végén vagy június elején a parlament elé kerülhetnek. További részletek Kis Balástól.
2: Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter szerint a mozgástér szűk. A közpénzek konszolidációja miatt a kormány nem engedhet meg magának jelentős költséges intézkedéseket. Én csökkenteni akarom az adókat, de akkor ne mondják nekem, hogy konszolidáljak. Ez egyszerűen nem működik, ráadásul ellenszélben, és ekkora hiánnyal ezt egyszerűen nem lehet teljesíteni, fogalmazott a miniszter. Kamenyicki arra is emlékeztetett, hogy minden egyes százalékpontos személyi jövedelemadó csökkentés mintegy 200 millió euróval rövidítené meg a költségvetést, míg az ÁFA esetében ez az összeg akár 500 millió euró is lehet. A sokat vitatott pénzügyi tranzakciós adóról azt mondta:
3: Viete, prečo som ju robil? No, aby sme znižovali ten deficit do tej konsolidácie, o ktorej sa tu toľko bavíme.
2: Tudják, miért csináltam ezt? Azért, hogy csökkentsük a hiányt annak a konszolidációnak a keretében, amiről itt annyit beszélünk. Ez számomra nem valamiféle mantra, de akkor valakinek meg kell mondania, kitől veszünk el fél milliárdot. Ez a lényegi kérdés. Ladislav Kamenyicki egyúttal visszautasította azokat a kritikákat is, amelyek szerint a kormány konszolidációs intézkedései nem javítják az államháztartás helyzetét. Szerinte a költségvetési hiány több mint 2 százalékponttal csökkent a GDP arányában, ahhoz képest, amikor átvették a kormányzást. A hosszú távú fenntarthatóságról szóló jelentésekre reagálva hangsúlyozta, ha a kormány nem lépett volna, a helyzet még rosszabb lenne.
3: Ak by sme nekonsolidovali po týchto darebákoch, ktorí tu spôsobili rozrad verejných financií, mali by sme dlhodobú udržateľnosť dneska 6,5%.
2: Ha nem kellene konszolidálnunk azok után, a gazemberek után, akik szétzilálták a közpénzügyeket, ma 6,5%-os hosszú távú fenntarthatóságról beszélhetnénk. Ez az eredmény az előző kormány után, jegyezte meg Ladislav Kamenyicki.
0: A Progresszív Szlovákia szerint az ország jelentős, akár 195 millió eurós uniós forrást veszíthet az eperjesi katonai kórház projektjénél. A párt képviselői azt mondják, a helyreállítási alap feltételei nem illeszkednek az építkezés üteméhez, így a támogatás felhasználása kérdésessé vált. A kormányt arra szólították fel, hogy mutassa be, miként kívánja megmenteni a forrásokat. A Védelmi Minisztérium korábban 447 millió eurós szerződést kötött a beruházásra, amelyet stratégiai projektként kezelnek. A kivitelezésért felelős tárcát Robert Kalinyák vezeti, a projektet a múlt héten minőségellenőrzési problémák miatt ideiglenesen felfüggesztették, a kormány pedig a határidők módosítását vizsgálja. A kormány szerint az ellátásokkal való visszaélések elleni fellépés jelentős megtakarítást és jobb foglalkoztatást hoz, miközben a szakszervezetek a társadalmi hatásokat bírálják. Részletek Mezőszállási Márktól.
4: Musím teda povedať, že najmä zamestnávatelia výrazne ocenili boj rezortu práce, sociálnych vecí.
5: Azt kell mondanom, hogy különösen a munkáltatók nagyra értékelték a munka, a szociális és családügyi minisztérium fellépését, a visszaélésszerű táppénzek, illetve a jogosulatlan rokkantsági ellátások ellen. Ugyanígy pozitívan fogadták a munka a segély helyett kezdeményezést, valamint a bejelentett iskola nélkül nincs támogatás programot is. Jól ismert, hogy a fiktív táppénzek elleni küzdelemben a szociális biztosító nagyon sikeres, és ez a vártnál is jobb eredményeket hoz, közölte Erik Tomás a gazdasági és szociális tanácsülése után. A miniszter szerint az intézkedések nem csak a jogtalan kifizetések csökkentését segítik, hanem hozzájárulnak ahhoz is, hogy az érintettek visszatérjenek a munkaerőpiacra és adót fizessenek. A szakszervezetek konföderációja ugyanakkor bírálta az intézkedéseket. Elnöke Monika Uhlerová szerint ezek nem a szegénység okait kezelik, hanem a legkiszolgáltatottabb csoportokat sújtják, és tovább mélyíthetik a társadalmi problémákat. A munkaerőpiacon eközben javulás tapasztalható, csökken a munkanélküliség, jelenleg mintegy 124 ezer betöltetlen álláshely van az országban. A Nemzeti Bank szerint a piac pozitívan teljesít, és a munkavállalók gyorsan visszakerülnek a foglalkoztatásba.
0: Boris Szuszka igazságügyi miniszter szerint az új polgári törvénykönyv már átment a kormány jogalkotási tanácsán, és a gazdasági szociális tanács is kifogások nélkül támogatta. A tervezetet szerdán terjesztik a kabinet elé. A miniszter úgy fogalmazott, az új szabályozás egyszerűbbé és átláthatóbbá teszi a jogi viszonyokat, különösen a vállalkozások számára. A változások egyik legfontosabb eleme, hogy az eddig külön kezelt szerződéses szabályokat egységesen a polgári törvénykönyv tartalmazná. Megszűnne például a kettős szabályozás az adásvételi és vállalkozási szerződéseknél. A Munkáltatói Szövetség vezetője arra kérte a parlamentet, hogy a képviselők ne módosítsák átgondolatlanul a hosszú évek alatt előkészített jogszabályt. Stabil a főügyész Maros Zsilinka állapota, miután vasárnap kórházba szállították. A délután folyamán hazabocsátják, ahol további otthoni kezelés és megfigyelés vár rá, közölte a pozsonyi Penta Hospitals kommunikációs szakembere. A főügyész 55 éves és 2020 decemberétől tölti be tisztségét. A hírt Matus Sutajestok belügyminiszter is megerősítette, elmondta, hogy üzenetet is váltott a főügyésszel, aki visszaigazolta, állapota rendben van és erősödik. Sutajestok gyors felépülést kívánt neki, hangsúlyozva, hogy az egészség a legfontosabb. Előzetes letartóztatásba került a HIB bébi ételügy egyik gyanúsítottja Ausztriában. A 39 éves férfit a hétvégén Salzburg tartományban fogták el, majd az Eisenstadti börtönbe szállították. A Kronen Zeitung információi szerint a szlovákiai születésű férfi a vállalat korábbi alkalmazottja volt, ezt azonban a hatóságok még nem erősítették meg. Ügyvédje minden vádat visszautasít és hangsúlyozza, ügyfele sem a zsaroló e-mailhez, sem a szennyezett bébi ételekhez nem köthető. Az ügyben továbbra is szándékos közveszély okozása miatt folyik az eljárás. Az iráni haditengerészet megakadályozta, hogy amerikai cionista hadihajók lépjenek be a Hormuzi szorosba, egy amerikai hadihajót pedig két rakéta talált el, miután figyelmen kívül hagyta az iráni figyelmeztetéseket, jelentette az iráni állami média. A Reuters hírügynökség hangsúlyozta, hogy az iráni állami tévé és a Fars hírügynökség jelentéseinek valóságtartalmát nem tudja ellenőrizni. Egy magasrangú amerikai illetékes az Axios amerikai hírportál tudósítójának azt mondta, nem igaz, hogy iráni rakéták találtak volna el egy amerikai hajót. Ismételten kijelentjük, hogy a Hormuzi szoros biztonsága a mi kezünkben van, és a hajók biztonságos áthaladását a fegyveres erőkkel kell egyeztetni, hangsúlyozta Ali Abdollahi, az iráni haderők főparancsnoka. Az európai nemzetek megértették Donald Trump amerikai elnök üzenetét és biztosítják a katonai bázisok használatáról szóló megállapodások végrehajtását, mondta Mark Rutte, NATO főtitkár Jerevánban az európai politikai közösség örményországi csúcstalálkozóját megelőzően. Azzal összefüggésben, hogy Donald Trump azzal vádolt meg néhány NATO tagállamot, hogy nem tesz eleget az Egyesült Államok támogatásáért az iráni háborúban, Rutte közölte, az európaiak meghallgatták az amerikai elnök üzenetét. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a találkozóra érkezve azt mondta, meglepetésként ért mindenkit az Egyesült Államok bejelentésének időzítése az 5000 amerikai katona tervezett németországi kivonásáról. Emmanuel Macron felszólította az Egyesült Államokat és Iránt, hogy összehangoltan nyissák újra a hormuzi szorost. A francia elnök szerint ez az egyetlen megoldás a kulcsfontosságú tengeri útvonal helyreállítására, ahol korábban a világ energia exportjának jelentős része haladt át. Macron hangsúlyozta, Franciaország nem vesz részt bizonytalan keretek között zajló katonai műveletekben, ugyanakkor Londonnal közösen egy koalíció létrehozásán dolgozik a szoros biztonságának garantálására.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
6: A Magyar Labdarúgó Szövetség közzétette az NB1 33. utolsó fordulójának menetrendjét. A bajnoki cím sorsáról döntő Kisvárda-Győr, illetve Ferencváros-Zalaegerszeg meccseket május 16-án szombaton 17:45-től játsszák. Az Eto egy pontos előnyben van a címvédő Fradival szemben. A magyar női vízilabda válogatott 14-9-re kikapott a világbajnok görög csapattól, a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező torna 5.-8. helyért zajló rájátszásának első fordulójában, így várhatóan lemarad a sorozat szuperdöntőjéről, mivel a tornáról a legjobb 5 csapat jut tovább. Növelte az előnyét az olasz Jannik Sinner a legfrissebb teniszvilágranglista élén. Madridi győzelmével ő az első férfi játékos, aki egymást követő 5000-es tornán diadalmaskodott. A tegnapi fináléban 6-1-6-2-re leiskolázta a német Alexander Zverevet. Marozsán Fábián egy helyet előrelépve a 49. Alex Molcsán 6 helyet rontva a 113. A nőknél továbbra is a fehér orosz Arina Szabalenka vezet, Bondár Anna 5, Rebeka Sramková pedig 4 helyet javítva az 58. illetve a 118. A Nemzetközi Automobil Szövetség több büntetést is kiosztott a Forma 1-es Miami nagydíj versenye után. Az eredetileg 5.-ként célba érő Max Verstappen, valamint a mögötte befutó Charles Leclerc 5, illetve 20 másodperces időbüntetést kapott, aminek következtében változott a végeredmény. Verstappen ennek ellenére megtartotta az 5. helyét, Leclerc viszont lecsúszott a 8. pozícióba. A nemzetközi sajtó egyöntetűen a 19 éves Kimi Antonellit dicsőíti a Miami nagydíj után. Az olasz pilóta pályafutása első 3 pole pozícióját győzelemre váltotta, ami még senkinek sem sikerült a Forma 1 történetében.
1: Időjárás.
0: Este, éjszaka sem változik számottevően az időjárás, nyugaton élénk, délnyugaton erősebb déli szél fúj, másút gyenge marad a légmozgás. A nyugati országrész fölé vékony, zömmel áttetsző fátyolfelhőzet húzódhat, míg a középső és keleti országrész felett feltehetően csillagfényeség volt a valószínűbb. Csapadék sehol sem várható. Holnap reggel 5 és 10 fok közötti értékekkel számolhatunk. Kedves hallgatóink, adászáró hírműsorunkat hallották. Hangmester kollégám Kovács János nevében is köszönöm figyelmüket. Nyitrai Nóra köszön el. A viszonthallásra.

0: nagyon lehengerlő élmény volt látni azt, hogy az emberek ott milyen szenvedéllyel politizálnak, hogy bűn és bűnhődés kérdésében ennyire involválódnak. Ez megmutatta a politikának a szépségét, a szép oldalát számomra. Ráadásul egy olyan tematikában folyt le ez a vita, hogy a múltunkkal tudunk-e valamit kezdeni, vagy kell-e valamit kezdeni ahhoz, hogy a jövőt tudjuk építeni.
1: 1991-ben zajlott le a rendszerváltás utáni időszak egyik legfontosabb politikai tévévitája Kónya Imre és Pető Iván között, amelynek a történelmi igazságszolgáltatás volt a központi kérdése. Vida Kamilla költő, újságíró, a Partizán vezető szerkesztője második kötetének, a néhány hete megjelent demográfiai csúcsnak ez adja a gerincét. A következő szöveg közben e kötet kapcsán beszélgetek a szerzővel. Paszmár Lívia vagyok, és várom önöket kedden a 16 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
2: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.
3: Nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.
4: Rádio 9.